0: hogy öcsi, jó, amit csinálsz, csak rossz. És ezt az ember így tényleg így nevetséges, és azt gondolja az ember, hogy vicces, és, de ha az ember belegondol, akkor a tanítás van benne, amit mondott, akkor a igazság van benne, hogy ilyet már nem hallani, és talán föl kell fogni, hogy ő ezzel mit mondott, mit tanított. Hát jó, amit csinálsz, elmuzsikáltad, de nem jó.
1: Így van, pontosan.
0: Most jó, amit csinálsz, vagy nem jó? Neki nem volt jó, mert tegyük fel, az a gyerek elmuzsikált a Brahms első magyar táncát, a hangok stimmeltek, de azon kívül nem volt cigányos, nem volt magyaros, nem irányította a zenekart, nem jól intette be, vagy ha még jól intette be is, akkor a közönség felé nem mutatta azt, hogy azt élvezi. Szóval ez egy összjáték volt, összetett zenei játék volt, amire ő ezt gondolta, hogy jó, amit csinál, csak rossz. Mert ettől annak a dolognak úgy kell összeállni, hogy az jó legyen, és az mindenki észrevegye, ne is akkor lesz jó. Na és ő ezt meg is tanította a gyereknek, és az ő másik nagy négybetűs szólás az volt, ugye, hogy valaki elmuzsikált valamit, és akkor mondta, hogy öcsi, négy betű. És akkor így csinált, felmutatta a négy ujját, ugye, és akkor mutatta, hogy H-O-G-Y.
1: Ja.
0: Elmuzsikáltad, de hogy? Szóval ezek mai napig meg vannak, én azt gondolom, a rajkosokban és a régi nagyokban, és hát ha megnézik az ő tanítványaikat, akkor itt most büszkén mondhatunk egy olyan nevet, mint Kálai Kisernő. Büszkén mondhatjuk a többi olyan zenész kollégákat, akiket ő tanított, Puka Sándor, Sándor János, de zenészek között nem is tudom sorolni, mert annyi tanítványa így volt, van, hogy ezt lehetett Prímás, Brácsás, Cimbalmos, szólista, és hát annyi muzsikus tanított meg, és az igazság, hogy mindegy, mit mondunk, az ő tanítványaikon ezek a jegyek, ezek mind szerepelnek, ezek mind benne vannak az ő előadási módjukban, játékaikban, a tökéletesség, a precizitás, a cigányosság, az a fajta tökéletesség, ami ehhez a muzsikához kell. Meg kell hallgatni egy régi Rajkós lemezt, meg kell hallgatni az ő tanítványainak. De beszélhetünk itt például, említhetem, amire én még emlékszek bőven, hogy Sánta Ferenc, ugye a Kossuth Díjas Prímás is járt föl, ugye a lakására nagyon gyakran mentek egy rádió felvételre, lemezfelvételre, tévéfelvételre, és a nagyapám állította be nekik az előadandó darabot, vagy éppen egy klasszikus darabot, cigányzenét, bármit, nóta műsorra készültek. És hát amikor bementek a lakásba, akkor ugye az volt, hogy jaj, jöjjenek uraim, tegyük fel, ez már a 80-as évek elején, amikor a Feri bácsitól kezdve a legjobb zenekarok voltak vele, ugye mondhatni a legjobb, már abban az időben sztárok tagemberekként muzsikáltak vele, és hát ő úgy fogadta őket, hogy mint a gyerekeit, azt se tudta, mit csináljanak velük, ugye etette, itatta őket, kérdezte, hogy vannak, hát mindegyiket ő tanította, ugye, hát a gyerekei voltak szó szerint. Aztán amikor bementek a szobába, akkor már nem voltak a gyerekei, akkor már csak tanítványok voltak. És valahogy ez a dolog, ez nála nem veszett el akkor sem, amikor már tegyük fel az a tanítvány, hiába volt szenzációs profi muzsikus már, neves muzsikus, amikor nem jót ütött, nem jót húzott, akkor igenis megmondta, és ott ez van, ezt pengesd meg, azt kell, ez kell bele, ilyen basszussal, olyan elosztással, ilyen tempóval, ilyen dinamikával, és ezeket ő akkor már nem nézte, hogy milyen felnőtt muzsikus, már nem Rajkos, már családja van, vagy éppen unokája van. Már nem volt nála fontos az, hogy ki milyen muzsikus, ismeri-e, nem ismeri-e az ő tanítványát, mekkora nagy művész lett belőle, hanem csak is a zene számított neki, és azt számított, hogy azt úgy adják elő, hogy tényleg a legjobb. És ezek a négy betűs dolgok, amiket ő mondott, ez a H-O-G-Y például, ilyenkor jön elő, hogy ő nem hagyta. Nem azt mondta, hogy jaj, uraim, nagyon jó, nagyszerű, nem baj, hogy most nem olyan jó, de hát nem szólok nekik, mert ők már profi, elismert muzsikusok, nehogy megbántsam őket, megsértsem őket. Önáll ez fel sem merült. De a zenészeknél sem. Olyan szinten fogadták el az ő tanítását, tudását, amit ő mondott, amit ő instrukcióként adott és tanított, hogy az maximális volt mai napig.
1: kanyarodjunk vissza egy picit az objektív sikerekre. Hiszen az, hogy számos világifjúsági találkozóra vitte a Rajkó zenekart 50-es évektől kezdve, nemzetközi sikereket arattak ezek a gyerekek, és tulajdonképpen olyan hírnevet szereztek a cigányzenének, Magyarországnak, és természetesen magának a zenekarnak, ami igazán különlegessé teszi a zenekart napjainkban is, hiszen ha visszagondolunk az elmúlt 73 évére, akkor ezért az hihetetlen teljesítmény.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt a fajta értéket, amit ő tanított, amit ő át tudott adni nagyon hamar a rajkósoknak, a gyerekeknek, fiataloknak, ez egy akkora siker lett, hogy ezt talán az egész világ észrevette, ezt az egész ország észrevette, Magyarországtól kezdve a zenészekig, a szülőkig, akik a Rajkóba vitték a gyereküket, hogy ott tanuljanak, akik szerették volna, hogy ott tanuljon. Szóval ez
1: hát nem véletlenül.
0: Pontosan.
1: Akkor a hírneve volt, hogy mindenki oda akart menni.
0: Pontosan.
1: Tanulni.
0: Igen, igen. És hát ezt valahogy, ezt nem lehetett leplezni, ezek a sikerek, ezek jöttek, és hát ez töretlen volt. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, mert azért a mai világban is, meg hát régen is azért nagyon sok minden volt olyan, ami elindult, és lehet, hogy éppen egy intézménynek, egy háttérnek, pénznek, anyagjókának, valaminek köszönhetően, de nem tudott tovább élni, vagy tovább vinni azokat a sikerek, mert nem volt valami meg, nem volt valami adott, vagy éppen nem volt már rá szükség. De a Rajkóra szükség volt, a Rajkó töretlenül ment előre, és ez a fajta képzés, tanítás, ez hatalmas sikert aratott, és én azt gondolom, hogy ez mai napig lenne erre igény, de én azt gondolom, hogy valamilyen formában ezt most már át kell formálni, ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta szemléletet, hogy ezt a fajta stílusokat, amiket most tanulnak éppen a fiatal zenészek, de én azt gondolom, hogy tanítás nélkül nincsen jövő, tanulás nélkül.
1: Egy picit tegyük azért helyre ezeket a gondolatokat, hiszen azt gondolom, hogy ez volt az alap, nagypapád és az ő sajátos nevelési, oktatási módszere, metódusa. Tehát az, hogy kézről tanította őket, többek között. Tanította ő sok mindenre őket, erről is majd még mindjárt beszélünk, de szerintem a Rajkó módszernek ez csak az egyik pillére. Van azért olyan vetülete is ennek a dolognak, hogy például volt egy olyan kultúrpolitikai háttér, ami ezt lehetővé tette.
0: Pontos.
1: Tehát például úgy támogatta a kultúrát a politika, ahogy ennek szüksége volt. Hiszen ez pénz nélkül azért ez nem megy. Mögötte hát egy olyan szervezet, az éveknek a nagy részében ez a KISZ volt, vagyis a
0: igen.
1: Kommunista Ifjúsági Szervezet.
0: Szövetség.
1: Igen. Tehát, hogy ők mögötte álltak, akik szervezték a zenekarnak a koncerteket. Hiszen, hogyha nincs mögötte egy menedzsment, akkor hiába nagyszerű a zenekar, nem kapnak lehetőséget.
0: Igen, igen.
1: Tehát kultúrpolitikai támogatás, a szervezeti háttér, vagy az, hogy például a gyerekek,
0: akár hogyha följöttek,
1: igen, tehát hogyha följöttek vidékről a gyerekek, akkor ott lakhattak az iskola keretein, az iskola épületében, a kollégium. Szerintem rettentően fontos.
0: Persze.
1: Mert így kialakult egy olyan közösség, egy olyan család, ahol a gyerekek egymástól tanulhattak. Tehát ezek is mind hozzátartoznak. Tulajdonképpen a világsikerhez, mert mondjuk így, hogy ez egy világsiker.
0: Pontosan.
1: És hogyha ezek közül valamelyiket elvesszük, akkor
0: már nem kerek, igen.
1: Igen.
0: Hát igen, hát ennek az egész iskolának, ennek az egész rendszernek ez, ahogy összeállt maga a tanítás, a nagyapám iskola, igen. Konzervatórium, maga felvételi, a tanárok, kiváló így tanárok van. Tanítottak ott mindenféle hangszereken, konzervatóriumban, zeneakadémiáról voltak tanárok, akik szó szerint operaházból, és hát akik szó szerint tanították a gyereket, ottára, szolfés, zenelméletre, attól függően, hogy nagyapám is tanította ezeket, de neki nem ez volt az elsődleges.
1: Igen. Hangszerre is tanultak.
0: Pontosan. Meg hát ugye adottak voltak a feltételek, volt iskolai háttér, meg volt teremtve ez. És hát ezt a gyerekek, ahogy én azt gondolom, abban az időben természetesnek vették, én azt gondolom, hogy ez egy jó kultúrpolitikai hozzáállás is egy jó módszer volt, de hát én azt gondolom, hogy ebben ennek az is egy hátulütője volt, hogy ezt látták, hogy ez egy sikeres dolog, ez egy működő dolog. Szóval a cigány gyerekek abban az időben nem csak az iskoláztatása, vagy éppen a zenei fejlesztése volt az elsődleges, hanem az integrálása is, amit ez az iskola egyedi módon végzett. Uh-huh. Egyedi módon be tudta vonni a gyerekeken, nem elkallódtak, hanem éppen a Rajkóba zenészként tudták őket tanítani, és ebből profitot tudtak teremteni. Sikert, pénzt, lehetőséget, és ez így jött egymás után sorba, és ez mind egy összetett folyamat, egy összetett rendszer volt, ami jól működött.
1: Sőt, nagyszerűen működött. Pontosan. És ha csak arra gondolok, hogy például minden karácsonykor a Rajkó zenekar ott volt az Országházban. Pontosan. És ott léptek föl, melyet közvetített a televízió is, tehát ők országszerte is nagyon nagy hírnevet kaptak. Igen. Ha jól emlékszem, egyszerre 3 zenekar is futott.
0: Volt olyan is, igen.
1: Csermák, Lavotta, igen. Bihari talán, igen, az volt a harmadiknak a zenekarnak a neve, hiszen nem is tudtak annyi koncertet teljesíteni egy zenekarral.
0: Hát több volt a lehetőség, mint a zenekari tagok, igen, igen.
1: Sőt, az, hogy a hoteli fiúságban rendszeresen felléphettek a gyerekek. Ez megint egy olyan színpadi rutint adott nekik, ami megint csak hihetetlenül hozzájárult az ő sikerükhez. Hiszen ha megnézem a mai, mondjuk klasszikus zenei oktatást, akkor azért ez kevésbé jellemző, hogy ilyen sok koncerten játszanak a gyerekek. Akár a legtehetségesebbek is. Tehát az, hogy rendszeresen felléphettek, muzsikálhattak, ezzel olyan rutint szereztek maguknak, hogy ez nem mindenkinek adatott meg. És így igazi, hát tulajdonképpen számtalan generációt, mondjuk így, felnevelt a nagypapát, Farkas Gyula. És az ő nevelése, oktatása által kinevelt egy olyan társadalmi réteget. Pontosan. Egyébként, akiket még az utcán is felismerünk. Tehát, hogyha látták elmenni az egyik Rajkóst bármelyik kis utcán, akkor felismerték, ó, biztos Rajkós, mert úgy néz ki. Igen. Azért, mert úgy viselkedett, úgy öltözködött, hiszen pontosan. Azért beszéljünk erről is, hogy nagypapád nagyon erősen nevelte ezeket a gyerekeket.
0: Hát igen, ő neki egy külön plusz erőssége volt az, hogy őtől elfogadták azt, amit ő átadott, nevelt, tanított. Uh-huh. És mondhatni, hogy tényleg nagyon szigorú volt, és nagyon, nagyon sok gyerek sokszor úgy érezt, hogy nagyon nehéz ott tanulni, és nagyon nagy elvárások vannak, de amit ő elvárt, ő azt meg is tanított, az ő pedagógiájának, én azt gondolom, hogy az egyik nagy erőssége volt az, hogy nem egy olyan dolgot várt el, amit nem tudtak a gyerekek. Uh-huh. Vagyis tudtak. De lehet mondani, hogy inkább azt várta el, amit ő megtanított. Szóval nem azt kért a gyerekektől, hogy te hogy ülsz, meg miért nem viselkedsz szépen, és mit csinálsz, mert nem így kell, hanem először ő megtanította neki.
1: Így van.
0: Én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekektől, vagy éppen a tanulóktól, zenészektől mit várunk el? Hát miért várjuk, hogy tudjon valamit, amikor nincs megtanítva rá? És ő ezeket tudta, hogy ezeket meg kell tanítani nekik, mert nem egy helyről jöttek, nem egy helyen szocializálódtak, uh-huh. nem egy családban nőttek föl, nem két testvérről beszélünk, akik egyformán nevelődtek, hanem az egyik vidékről, a másik jobb helyről, a másik egy zenekari muzsikus volt az apukaja, a másik egy kocsmába, vagy egy éppenembe muzsikált, a harmadiknak meg Pesten muzsikált egy öcsillagos szállodában az apukája. Mindenki másképp szocializálódott, és másképp mást látott otthon. Viszont ő ezt a fajta képet, ezt a fajta rendszert, ami ehhez kellett, ezt ő egységesítette. Uh-huh. Hogy kell ülni, hogy kell viselkedni, hogy veszem fel a hangszert, hogy intem be a zenekart, uh-huh. hogy fordulok átra, mikor a mosolygok, mikor megyek előre a színpadon, mikor kell visszamenni a zenekar fele, és hogy intem a hegedűsöknek, vagy éppen a cimbalmos, mikor nézek föl, vagy éppen a cimbalmot, hogyan kell használni a pedált, mert ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanítani a gyerekeknek, és erre kellett, hogy energiát, tudást ebbe bele kelljen tenni. És ő ebbe beletette, és én azt gondolom, hogy ez a hoteli fűság is egy olyan dolog volt, egy olyan jó dolog volt, ami mai napig kellene, és mai napig nagyon szükséges lenne, hogy tegyük fiatal gyerekek, vagy éppen fiatal zenekarok, akik összeállnak, és ügyesek, és megvan minden lehetőségük ahhoz, hogy kiváló muzsikusok legyenek rövid időn belül, de éppen nincs annyi fellépési lehetőség. Nincs egy gyakorlási lehetőség, nincs olyan próbatelen, vagy éppen nem közönség előtt tudnak gyakorolni. Például a hoteli fűság az erre adott nagyon nagy alkalmat, lehetőséget, hogy ugye fölmentek a rajkósok, és lehet, hogy még nem volt 100%-os egy szám, de el tudták musikálni, és ez napról napra jobb lett, és már amire elmentek az előadás, vagy éppen egy vitre, egy akármilyen zenei találkozóra, amit meg is nyertek egy versenyt, ott már kiforrottan tudtak muzsikálni. Szóval ezek a dolgok, ez így mind összetevődött, ami őket építette, segítette, és hát ez így lett kerek. És ő ezt tudta, ezt ő mind föl tudta használni, és tudta, hogy abból a gyerekből majd vendéglátós lesz, primás lesz belőle, éppen jól tud pénzt keresni, vagy éppen egy kiváló szólista cimbalmon, vagy klarinéton, vagy cellón, és mindenkinek ismerte azt a fajta gyengét, erősségét, de például azt is tudta, hogy kit miben kell segíteni, vagy mi a gyengéje, abba ő erősítette. Ha nem volt önbizalma, akkor tudott neki nagyon bizalmat is adni, és ezért szerettek tőle tanulni. Ha pedig valamelyik gyereknek nagy volt az önbizalma, azt tegyük föl, azt is tudta kezelni, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy jön valaki holnap, aztán lemuzsikálja, lehegedüli éppen annak az egóját, aki éppen ma nagyra tartja magát, mert tudta azt, hogy a tudás az egy olyan dolog, hogy azt karban kell tartani, nem lehet rutinból muzsikálni. És ő is azt mondta, hogy amikor már rutinból muzsikál, az nem jó. Az ember azt mindig gyakorolni, kézbe kell tartani, és hát ezzel foglalkozni kell rengeteget.
1: Nagyon fontos az alázat a zenészek között. Biztos te is láttad már azt a kulcstartót.
0: Igen.
1: Ami legendás, igen, mondjuk így, hiszen egy kulcsnak a végén volt egy nagy ilyen körte alakú, igen, kulcstartó féleség, ami a színházteremnek...
0: Fából.
1: Igen, fából.
0: Jó, kemény fából, igen.
1: Ami az egyik teremnek az ajtaját nyitotta, és hogyha esetleg valaki nem úgy viselkedett...
0: Akkor az repült.
1: Az a fa kulcstartó, az kemény lehetett.
0: Igen.
1: De én azt hiszem, hogy megtanulták akkor a gyerekek, hogy hogyan kell viselkedni. Igen. És valójában szükség volt rá.
0: Persze.
1: Nyilván lehet, hogy ezek a módszerek ma már nem divatosak, mondjuk így, mert akkor azért sokkal keményebb nevelést kaptak a gyerekek. Tehát, hogy nem volt mindegy, hogy milyen frizurával megy be, vagy hogy volt kivasalva, vagy kitisztítva a cipője. Pontosan. Tehát azért ezekre is nagyon odafigyelt. Nem, igen, csak arra, hogy akkor kit milyen hangszere irányítson, hiszen ez is az ő sajátossága volt.
0: Igen, ő nem csak a zenében nem engedett a 21-ből, hanem a nevelésből, a tanításból, a módszerből, amit ő felépített, abból sem engedett, hogy valaki nem volt, tegyük föl, éppen megborotválkozó. Hát ilyen, hogy egy nyakkendő nélkül nem lehet venni próbára se. És hiába jött az a gyerek, tegyük föl Borsodból, vagy Szabolcsból, vagy éppen nagyon szegény családból származott, lehet, hogy minden nap ugyanazt a nyakkendőt kellett fölvenni, mert nem volt másik. De akkor is kellett. És akkor is szépen kellett ülni a szépen, és a cipőnek ki kellett lenni tisztítva, és ebből sem engedett, mert tudta az, hogy ez is mennyire fontos és értékes dolog, amit beléjük kellett nevelni, mert ha nem, akkor lehet, hogy atlétába mentek volna be, vagy éppen újatlan pólóba muzsikálni, vagy próbára, és ha ezt hagyja, akkor ez én azt gondolom, ez a fajta kultúra, ez a fajta értékrend, ez már mind hanyatlott volna.
1: Uh-huh. Ő nem fontos ezt. Volt?
0: Én azt gondolom, hogy föl ez a régi rendszerben, igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez mindig fontos volt, nézzük meg a régi 1800-as évek végétől kezdve a magyaros öltözetet, a cigány zenészeknek, utána jött ugye a smokingos öltözet, frakkos öltözet, amikor az uraknak muzsikáltak, királyoknak, hercegeknek, kávéházakban, palotákban, aztán jött az együttesi öltözet, ami éppen tegyük fel a bőszáruink, vagy a parasztink, így lehet nevezni, jött a mellény, és ezek mind azt a fajta értékrendet képviselték, ami a cigányzenéhez hozzátartozott. Most mondhatni azt, hogy jóformán egyikünk se szeret már piros mellényben muzsikálni, mert elmúlt a divatja, de régen természetes volt.
1: Sőt, mindenki kékben akart muzsikálni, pontosan, hiszen a prémásoknak kék volt.
0: Pontosan, és az ember az büszkén vette föl, és hát az előbb, amit mondtál, hogy visszatér, hogy hát például a rajkok környékén szerintem, akik ott laktak a 6-7 kerületbe, vagy 8-ba, az mind tudta, hogy hú, ez a gyerek biztos a rajkóba tanul, mert vitte a tokot, lóbálta, és föl volt öltözve csinoson, vagy ment a villamoson öltönybe, akkor az biztos, hogy tudták, hogy a rajkóba megy, vagy megy előadás, vagy éppen megy a fellépni valamelyik étterembe. És hát ennek meg volt a rendje módja, és én azt gondolom, hogy ez a fajta értékrend, ez nem csak a zenészeket nevelte, hanem a magyar kulturális réteget is. Akik ezt hallgatták, elmentek előadásra, mindegy, a kongresszusi központba, vagy a hotelifőságba, vagy étterembe, kávéházba, azok, én például velem még előfordul, hogy mentünk be este muzsikálni a Huszár étteremben, ahol zenéltem, és 6 órakor kezdtünk, ezt tegyük fel, 17:30 volt, és bementünk, és ott ült egy idősebb házaspár, csinosan fölöltözve, látszott rajtuk, hogy vacsorázni jöttek, és mentünk be, és akkor mondta a hölgy a párjának, ugye, aki valahogy az asztalnál, hogy hú, megjöttek a cigányzenészek. Hát látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, ugye? Lehet, hogy éppen a tok nem is látszott a kezünkbe, vagy az öltözőben volt, de attól látta rajtunk, hogy mi vagyunk a zenészek, mert az embernek van egy megjelenés, egy kisugárzása, és vártak minket, és azt szerették volna, igen, várták a vacsorótól, hogy eljátszunk nekik, zenéjünk nekik. Én azt gondolom, ez a fajta értékrend, ez a fajta tanítás, tudás, iskola, ez mindezt alakította, hogy az emberek régen egy nótaműsoron teltház volt, mentek egy előadásra, mentek egy zenésztől meghallgatni valamit, vagy hogyha bármilyen verseny volt, bármilyen előadás, akkor azt szívesen hallgatták, és vágytak arra, hogy ők ezt hallják, és ott lehessenek.
1: Még egy picit visszakanyarodva, azért azt is meg kell mondani, hogy akik a Rajkóban tanultak, és ezt a fajta színpadi muzsikát elsajátították, hát tulajdonképpen alapot adtak még a 100 tagú cigányzenekarnak a megteremtésére is, hiszen jelenleg is, mai napig is, akik a 100 tagúban muzsikálnak, azoknak a többségük rajkós volt.
0: Pontosan.
1: Tehát aki ilyen színpadi muzsikát játszik, azok mind onnan jöttek.
0: Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy az Állami Népi Együttes is a Rajkó zenekar volt, ez a kettő, de talán a Rajkó még jobban, még erősebb, nagyobb számban, akik ez a két zenekar együttes, akik a következő generációkat formálták, a következő együtteseket. Innen kerültek ki a legtöbb zenész, kerültek be ugyanúgy innen Rajkóból, ugye az Állami Népi Együttesbe a későbbi időszakban, már a 70-es években ugye itt mondhatjuk a zenészeket, nem lehet rengeteg nevet sorolni, akik ugye az Állami Népi Együttesbe átmentek a Rajkóból, ott kaptak lehetőséget, és hát az mind rajkósok voltak. Aztán mentek Honvéd Együttesbe, Törekvés Együttesbe, egy csomó olyan zenekar volt, ami a 100 tagúból, ugye 80-as években megalakult a 100 tagú cigányzenekar, és hát ott is a 4 zenekarból állt össze a 100 tagú cigányzenekar, ami mai napig világhírű, és én azt gondolom, hogy abban az időben a legjobb zenekarokból állt össze, ugye az Állami Népi Együttesből, Honvéd Együttesből, Budapest Együttesből és a Rajkóból.
1: Budapest Együttes.
0: Igen, igen, igen. Hát ezek legendás zenekarok voltak, akik olyan nevek köztük szerepeltek köztük, akik a számunkra is, meg hát a közönség számára ezek mind mai napig legendák.
1: Aztán jött a 80-as évek, és akkor már azért valahol érezhető volt, hogy a cigányzene az nem feltétlenül már az aranykora irányába tart, hanem inkább abból kifelé. És nyilván számos nagy muzsikus dinasztia gyermekei is, illetve hát a szülők úgy döntöttek, hogy esetleg a gyereket nem feltétlenül a cigányzenére tanítatják, hanem akár elmentek a jazz, illetve a klasszikus zene irányába. És hát jött a rendszerváltozás. És akkor halt meg abban az időben, 1990-ben Farkas Gyula is a nagypapád, a Rajkók atya. Tehát az egy egészen másfajta időszak volt. Hogy látod a 90-es éveket?
0: Hát én azt gondolom, hogy a Rajkó és ez a fajta iskola életében egy nagy törés volt, amikor a nagyapám már sajnos nem volt, elment közülünk. Én azt gondolom, hogy az előző rajkós iskolai felvételiknél hát tömeges jelentkezések voltak, és sorban álltak a gyerekek, és a szülők úgy szintén, hogy hallgassák, hogy a gyerekük felvételizik, és a Rajkóba készültek, mindegy, hogy milyen hangszeres
1: több
0: volt.
1: Több napig tartott egy felvételi.
0: Pontosan,
1: több százan mentek.
0: Pontosan több száz jelentkező volt, és hát a 8-10 évestől a 15 évesig jelentkeztek mindenhonnan, az egész országból. És hát ahogy megtudták, hogy május elején ugye meghalt a nagypapám, május 12-én, utána volt azt hiszem pont a felvételi a Rajkóban, és hát egyszer csak alig mentek el a gyerekek felvételén. Ez egy nagy törés volt a Rajkó, mint iskola életében is.
1: Na de akkor viszont ez tényszerűen mutatja, hogy a nagypapád miatt mentek kevesebben, nem azért, mert rendszerváltozás volt.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az ő neve, az ő tudás egy olyan garancia volt a Rajkóban, ami hogyha tegyük fel mai napig élne, akkor ez mai napig működne olyan szinten a Rajkó, mint ahogy működött. De sajnos nem is. Ez egy nagy hiányosság, én azt gondolom maga a cigányzenészek körében és ebben a rétegben, hogy hát nincsen, aki ezt a fajta műfajt hasonlóan tanítsa, vagy éppen ezt a fajta rendszer tudja tovább vinni, tovább tanítani, és a fiataloknak egy olyan képzés legyen, amit ő tudott adni, meg hát ez iskola tudott adni.
1: Habár abban az időben alakult át a Rajkó zenekar egy hivatalos iskolai képzését tulajdonképpen. Igen. Ott is volt több neve, most igen. Végül is Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, ami tulajdonképpen még mindig a cigányzene fellegvára, és még mindig az egyetlen olyan iskola, ahol lehet a cigányzenét iskolai keretek között tanulni.
0: Igen.
1: Ez nyilván azért ment tovább valamilyen formában, csak nyilván lehet, hogy már nem egy olyan ikonikus alaknak a vezetésével, a művészeti vezetésével, mint a nagypapád. Tehát az 1990-es évektől ott nyilván megváltozott sok minden. És aztán, ha jól emlékszem, 97-ben került oda Gerendási István az iskolának a vezetésének az élére, illetve a Rajkó zenekarnak az élére. A vezetését akkor ő látta már el. Tehát egy zenekarnak a menedzselése a 90-es években azért az egészen más,
0: igen,
1: mást igényelt, mint mondjuk a rendszerváltás előtti, igen, időszakban, amikor most volt egy...
0: Igen. Igen. Ezek, én azt gondolom, ez egy három időszakra lehet osztani, hogy például a rendszerváltás előtt egy teljesen másfajta, igen, rendszer, egy teljesen másfajta felépítés működött. Aztán jött a rendszerváltás, utána, uh-huh, is teljesen más volt. Én azt gondolom, akkor volt talán a legnehezebb, mert nagyon, igen, sokan nem is tudták, hogy mihez, hogyan kéne ehhez nyúlni, kezdeni, mit lehet ezzel, honnan kellene erre forrást találni, ugye már nincsen a kis ebben az időszakban, és mi az, ki az, aki ezt éppen propagálni, vagy éppen menedzselni tudja ezt a fajta iskolát.
1: És a zenekart külön.
0: Maga a zenekart, és igen, ugye hát minden megváltozott. És hát a mostani korszak, ez megint egy más világ, én azt gondolom, megint egy másfajta korszakot élünk. Úgyhogy ez a három korszak, ami én azt gondolom, egyik sem volt könnyű, de hát talán a 90-es évek előtt, rendszerváltás előtt talán volt a legkézenfekvő, legkönnyebb, legadottabb maga a Rajkónak, maga a tanulásnak ez a fajta időszaka. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen iskolát és egy ilyen zenekart összetartani, és úgy képezni a fiatalokat, hogy ez értékálló tudást és sikereket eredményezzen, ez egy nagyon nehéz és nagyon kihívó feladat. De én azt gondolom, hogy nem csak az iskolán múlik, vagy múlott ez a fajta hanyatlás, hanem azt gondolom, hogy az a fajta nyitott világ, ami beköszöntött a 90-es évek után, az egy olyan zenei más világot hozott, ami mai napig megtette eredményét. És én azt gondolom, hogy nem jó irányba. Mert az a fajta értékrend, az a fajta tudás, az a fajta szemlélet elmúlt. Más lett, van, de másféle módon, más megjelenésben. És hát én azt gondolom, hogy akik még abban fölnőttek, és abban még volt részük tanulni, én azt gondolom, hogy az mindjárt hiányzik, vagy éppen azt keresjük, azt várjuk. Mert én azt gondolom, hogy zenésznek nem csak az a siker, amikor megfizetik, hanem először nekünk kell a siker. Kell az, akiknek tudunk muzsikálni, kell az, aki ezt értékeli, kell az, aki ennek tapsol, mert előadtunk valamit, be szeretnénk mutatni, bemutatjuk azt, amit tudunk, amit szeretnénk, hogy a közönség, vagy éppen az érdeklődő érezze, hallja, és átélje azt a fajta zenei élmény. Aztán jön az, hogy persze megkapjuk érte a fizetést, és az egy dolog. De én azt gondolom, hogy az a fajta értékrend, ami akkor volt, hogy fantasztikus, nagy sikerek, elismerés, újságcikk, egyik napról a másikra meghívások, tömkelege itthon és külföldön, nemzetközi porondokon, ez sajnos elmúlt. Úgyhogy ez egy nagy szívfájdalom.
1: Most térjünk át egy picit a te életedre, hiszen ezt is szeretnénk egy kicsit kibontani. Mikor fogtál először kezedbe hegedűt, és ki volt az első mestered?
0: Azt gondolom, hogy olyan 6 éves lehettem, amikor apukám, meg hát ugye a bátyám már akkor hegedült.
1: Szomorapál.
0: Igen, Szomorapál a bátyám. Testvérem, ketten vagyunk testvérek. És hát őtől láttam legjobban, uh-huh, ezt a fajta műfajt. Ő már 5 évesen a Rajkóval színpadon muzsikált, úgyhogy volt kitől mit látni. De hát én azt gondolom, hogy olyan 6 évesen kezdtem el hegedülni. Akkor még elég játékos voltam, és nem tudott se a nagyapám, se apukám úgy befogni tényleg a zenére, mint ahogy szerettek volna. és később a nagypapám, a Szomara Kálmán nagypapám kezdett el tanítani cimbalmozni. Ő is tanított egy darabig cimbalmozni, aztán a Gyula nagyapám egyszer csak, amikor tanította a bátyámat, akkor úgy valamit észrevett, hogy hallott valamit, és akkor azt mondta, hogy holnaptól hegedűs leszek.
1: Ismét Farkas Gyula unokája, Szomora Zsolt prímás volt a mai vendégem, akivel a Rajkók atyának kiemelkedő munkásságára emlékeztünk a beszélgetésünk második részében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország

0: külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, nagyden nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Borog Szabina az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Köszöntöm a kedves DIK hallgatókat, Borog Szabina vagyok, és nagyon örülök Armandó, hogy ebben a műsorban is tudunk egy picit beszélgetni.
3: Igen, most egy kicsit a komolyabb Szabinát szeretném bemutatni, akit nem is ismernek egyébként annyira a nézők, a hallgatók, az emberek, úgy ámblok, mert hogy neked van egy keresztény, egy érzelmesebb oldalad, és ezt szeretnénk most előtérbe helyezni, ugyanis neked nagy hited van, így az embereknek a gondolataival szembe állítva, tehát hogy szerintem sokan úgy gondolnak rád, hogy egy nagyvilági csaj vagy, és hogy ilyen istentelen vagy bármi, közben pedig egy nagyon jó kapcsolatod van Istennel, és hiszel benne, és hát ugye közeleg a karácsony,
4: így van.
3: És már itt van a nyakunkon. Mit jelent számodra a karácsony egyébként?
4: Fontos, hogy ugye ilyenkor az ember nyilván készülődik, meg próbál a szeretteinek kedveskedni egy szép szóval, egy szép gesztussal, vagy ajándékkal, vagy amire már régóta nagyon vágytak. De a fiamnak is azt próbálom tanítani és belenevelni, hogy ilyenkor az a legfontosabb, hogy ugye a vallási nézeteinket nézzük, és tudjuk azt, hogy ugye Jézus Krisztus születése napjáról emlékezünk meg, ami most már 2024 éve ugye már Krisztus után vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon nagy történelmi pillanat volt, én úgy gondolom, amikor ő a világra jött, és aztán felnőtt korában elvitte a világnak a bűneit, Úgyhogy én próbálom úgy élni az életemet egyébként a hétköznapokban is, hogy a vallást azt mindenféleképp belecsempészem a gyermekemnek is a neveltetésébe, és szoktam mondani, hogy ez nem mindig abban rejlik, hogy az ember hányszor jár el templomba vagy gyülekezetbe, ki éppen hogy teszi le a, úgymond az imatételét, hanem az, hogy tényleg az emberekkel való kapcsolat is, én úgy gondolom, nagyon fontos, nem csak ünnepekkor kell szeretni egymást, hanem az év minden napján, és az év minden napján tisztelni kell, és meg kell tudni bocsátani egymásnak, mert hogyha harag van az embernek a szívébe, az egyébként szerintem nem Istentől van.
3: Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Illetve az, hogy a születés az mit tükröz számunkra, ugyanis te egy olyan csaj vagy, akire ha ránéznek, akkor csili-vili vagy, exkluzív, minden téren a ruháid, az autód, a stílusod, a megjelenésed adsz magadra, és adsz ezekre a körülményekre, miközben a belső az meg teljesen más. Tehát, hogy így külsőre úgymond ilyen, hogy mondjam, ilyen távoli vagy a közve aztán az emberek számára, és ezért mindig nagy kellemes csalódás az embereknek, amikor találkoznak veled, hogy Jia Szabina milyen jó fej, milyen kedves, milyen aranyos, mert közben meg a külső az mást mutat, de te nem azért csinálod ezt, hogy féljenek tőled, vagy hogy te ilyen feljebbrangúnak gondold magadat.
4: Nem, igazából szeretem nyilván én is a szépet és a jót, és világéletemben neveltetésből adódóan mamám már arra nevelt régen is, hogy amikor kevesebb is volt nekem, akkor is mindent ő megteremtett, meg nekem ő egy nagyon nagy példakép volt az életemben, hogy nőként megmutatta számomra, hogy egy nő is bármit elérhet az életbe, és ő is arra törekedett, hogy én mindig a legszebb ruhákba járjak, és hogy legyen meg mindenem, és én is most már így nevelem a gyermekemet, de hogy valójában én úgy gondolom, hogy ezek ugye ilyen felszínes dolgok, azt, hogy kinézett, vagy az, hogy ki hogyan próbálja magát előadni. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ne ítélj elsőre, hanem próbáld megismerni az emberi lényt, akinek a lelki világát úgymond meg tudod ismerni. Fontosnak tartom azt, mivel ugye tévészereplő vagyok, illetve sokan ismernek a közösségi oldalakon is, hogy nekem, ha akarom, hanem úgy képzeld el, nekem akkor is tip-toppon kell lennem, amikor a legrosszabb időszakaimat élem meg, például reggel, őszinte vagyok veletek, olyan nehezen tudtam elindulni, mert nagyon fáradt voltam, tegnap hajnali 3 óráig én is tévéztem, rádióztam, és egyszerűen nem győztem magamat utolérni, aztán nem is esik jól sok esetben nekem sem szép ruhát felvennem, vagy elmenni egész nap a fodrászatban ott üldögélni, de ugye elvárnak az embertől valamit. Az, hogy mindig legyen tökéletes. Bár tökéletes ember nincs. Csak is Isten volt tökéletes, és hát még Jézus Krisztus ugye megszenvedte azt, hogy elvitte a világnak a bűnét, és nagyon hiúak tudnak egyébként lenni az emberek. És sokszor azt mondom, hogy amikor például valaki fentebb valónak érzi magát bárkitől, legyen akár egy cigánytelepen élő család, vagy legyen egy kukás bácsi, számomra ők egyenlőek, ezt már többször is kihangsúlyoztam live-okon keresztül, vagy műsorokon keresztül, mert szerintem egyenlő azzal az emberrel, aki például ismert, vagy világsztár, avagy rangos, vagy gazdag. Tehát nem pozíciótól függ az, hogy ki milyen ember. És aki többnek érezteti magát, én úgy gondolom, hogy az kevés ember, mert szerintem a lelki szegénység jellemző valójában ezekre az emberekre, hiszen mindig akkor többre tartja magát a másiknál, és akkor lehet, hogy valami komplexusban igazából szenved. Tehát én egyébként tök jól érzem magam, hiszen te is ismersz engem, adácson én lemegyek a cigánytelepre, bárkinél, ha kell, eszek, iszok, meglátogatom őket, nálam nincsen olyan, hogy kivételt teszek. De természetesen bemegyek a gazdag cigányok felé is, hiszen attól függetlenül, hogy valaki gazdag vagy jómódú, ő is lehet jó ember, most miért lehetne gonosz vagy rossz? Biztos sokat dolgozott, vagy tett érte azért, hogy ott van, ahol van. Csak nagyon fontos, hogy mérlegén tartsuk ezt az egészet, tehát, hogy ne menjen át a másik oldalra.
3: Így van, hiszen sokan Jézus Krisztus születését, egyébként ugye a születésről jött ez a téma, azért kanyarodtunk ide, mert ugye azt veszik sokan példának, na de ez nem azt jelenti, hogy nekünk szegényesen kell lennünk, vagy igénytelennek kell lennünk egyébként, de Jézus ugye az élő Istennek a fia. És ő lejöhetett volna királyként is ide a földre, de ő nem a nagy dicsőségbe leszállott a mennyből, hanem ha megnézi az ember, akkor egy jászolban született, egy istálóban. És hogyha az ember belegondol abba, hogyha csak oda megy, ahol lovak vannak, vagy tehenek vannak, hogy ott milyen körülmények közt született meg Jézus?
4: Jó, de ha ugye ezt tényleg konkrétan átgondolja. Csak azért született meg, ugye csak a jászolban, mert hogy a szegénységre utalva, hanem mert ugye ők menekültek, mert hogy ő ugye halálra voltak ítélve akkor a gyerkőcök, mindenki, aki ugye az ő korosztályában volt, tehát a pár hónapos gyerekeket leszerették volna ugye mészárolni, és így ugye van. Ők menekülés közben éppen ugye az istállóhoz értek, és akkor ott történt meg az a isteni csoda.
3: Igen, de viszont akkor is jelképezi azt, hogy tehát ez az ő alázatát jelképezi. Persze. Azt, hogy ő lejöhetett volna, mint egy dicső király, de ő megszületett ott egy istállóban, és tényleg, hogyha az ember belegondol, hogy milyen egy istálló, akkor tényleg átélheti azt, hogy Isten milyen áldozatot hozott érte Jézus Krisztus, hogy nem csak a kereszt halála volt
4: az egész
3: egy durva
4: életét
3: dolog,
4: hanem
3: már a születése is egy brutális körülmény volt, egy brutális, tehát milyen bűz van egy istálóban, meg milyen rossz oda születni, meg a persze, szalmákra, a szénákra, meg mindenhova, úgyhogy ő tényleg nagy áldozatot hozott.
4: Hát igen,
3: értünk.
4: Mert tudod,
3: hát gondold el, hogy ő Isten fia, ott van a mennybe, és lejött ide a földre, csak azért, hogy minket megváltson a bűneinkből.
4: Így van, és miért sikeredett így is ez a történet, arra is vissza lehet kanyarodni, hogy ugye a gonosz nem hagyta, hogy ő tényleg istenként úgymond méltó helyre szülessen, akár egy szép helyre, mert minden áron azon volt, hogy ezt megakadályozza, hogy ő ne jöjjön ide. És ugye ez a hétköznapunkban is folyamatosan felmerül amúgy az embereket is, hogy megkísérti a rossz, meg a gonosz, és lehet, hogy egyébként nagyon sok esetben úgymond jó lehetne az ember, és nem lennének egymással szemben rosszak, de valamiért, valamilyen szinten úgy, hogy észre sem veszik. Valójában a rossz folyamatosan azon ügyködik, hogy ne így legyen. Úgyhogy ez jó lenne, hogyha sokan a hallgatók is észrevennék, hogy próbáljatok mindig tényleg úgy hozzáállni a másik ember felé, ahogyan ti is elvárnátok azt.
3: Ez egy nagyon-nagyon jó zárószó volt. Most hamarosan egy jó kis dicsőítő dalt fogunk meghallgatni, aztán folytatjuk a beszélgetést, ne menjetek sehova, tartsatok velünk.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Stolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Borog Szabina az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Isten áldása legyen mindenkinek, kedves hallgatókon, és rajtad is, Armandó!
3: Nos, Szabina, te hogyan töltöd majd a karácsonyt egyébként? Mi a karácsonyi programod? Szoktál karácsonyi filmeket nézni?
4: Igen, és most kijött egyébként a Mária című film egyébként, és szerintem lesz ennek még folytatása. Egy picikét közelebb be tudja mutatni, hogy Máriát is megkísérten több alkalommal egyébként a gonosz, meg folyamatosan próbatételbe rakta, hogy igazából ő ne szülje meg Jézust, és kicsit úgy el tud képedni az ember, hogy egyébként Mária, ha minden igaz, egyébként a film szerint az alkotó, illetve a rendező, meg a színészek úgy adták elő a történetet, hogy ugye nagyon sokáig gyermekkorában ő nem tudta, hogy ő egyébként egy kiváltságos, meg ő egy kiválasztott személy, csak a szülei tudták ezt, és menet közben őt berakták egy ilyen intézménybe, ahol apácák között volt, illetve hogy Isten szolgálja majd 12-13 éves korában, mert mindig megjelent a szüleinek Gabriel angyal. Mindig csak egy kék ruhás angyalként mintázzák valójában a filmben, de hogy a kék ruhás angyal mellett egyébként mindig felbukkan a hát kevésbé kedves Lucifer barátunk is, aki mindig barátságosan próbál egyébként rafináltan megközeledni, és különböző képeket és alakokat vesz föl, hogy Máriát megkísértse. De hála az égnek és Lucifer és a Gabriel angyalnak, hogy mindig valahogy ezt sikerül úgymond kikerülni, és megmarad picit erősebbnek Mária. Aztán nem akarom elmondani egyébként az egész filmnek a lényegét, de én úgy gondolom, hogy egy picikét vallásosak vagytok, akkor ez is egy úgymond közelebb visz benneteket, hogy megismerjétek úgymond a történetnek az elejét, mert ugye a fogantatást mutatja be, leginkább ez a film, hogy miért pont Bánélre esett a választás, és hogyan élt, hogyan tudja elfogadni az az ember, például József, azt a szerepet, hogy valójában terhes már a kiszemeltje, a mennyasszonya úgy, hogy még nem is közösült vele, nem volt hozzá semmi köze, és megvédte a megkövezések ellen, megvédte azt, hogy nehogy megszégyenítsék a párját, a szerelmét, mert igen, neki is megjelent ugye Gabriel angyal, aki elmagyarázta neki, hogy mi szerint fog történni ez az egész dolog, és számtalan esetben ő nem csak megvédte, de oltalmazta is minden veszedelemtől, úgyhogy itt az esély és itt a lehetőség szerintem, hogy ti is ezt a történetet egy picit jobban megnézzétek, és képzeljétek, amikor voltam egyébként Izraelbe, akkor én el is mentem oda, ahol Mária eltemették, meg ott voltam, ahol ő egyébként felnevelkedett ebbe az apáca rendbe, és hát eléggé érdekes és izgalmas lehet még ezen kívül is, hogy ugye a vallásban több alkalommal, ugye, hogyha csak Rio de Janeiro-ra gondolok, ugye ott van egy óriási, Brazíliában egy óriási nagy Mária szobor ugye feltüntetve. Na most nyilván vallás és vallás között rengeteg különbség van, mert ugye vannak a keresztények, meg vannak a katolikusok, akik teljesen másképp működnek és gondolkodnak, de egyet nem tudunk elvenni a Mária személyétől, hogy ő egy kiválasztott ember volt, aki egy óriási nagy áldásban vehetett részt, és igazából tudjuk azt, hogy utána természetesen lettek még gyerekei ezen kívül, akik ugye jó néhányan egyébként Jézusnak voltak a tanítványai is közben. Kik is voltak ezek a személyek, Armando, segíts?
3: János.
4: Igen, és ugye ezt nagyon sokan nem tudják, hogy egyébként ő a testvére volt egyébként Jézusnak, mert erről nem beszél senki. És ilyenkor, amikor belegondol az ember, hogy lehet, hogy az ő leszármazottai, Jézusnak a leszármazottjai, barátai, testvérei, bocsánat, azok lehet, hogy egyébként körülöttünk vannak valahol, mert mindenki valakinek a testvére, és ez egy nagyon-nagyon szép.
3: Mi is azok vagyunk.
4: És mi is azok vagyunk. Tehát, hogy én ennek nagyon örülök, ismerjük meg, mert nyilván ezek a filmek, ki mit csinál karácsonykor, nyilván az ember a családjával van, közelebb tudja egyébként vinni a valláshoz azokat a személyeket, akiknek egyáltalán nincsen semmiféle közük a valláshoz. De a legfontosabb szerintem az, hogyha Bibliát kinyitjuk, és olvasni kezdjük, és megpróbáljuk értelmezni. És kevés az, hogy egyébként olvasgassuk, mert az, hogyha valaki olvassa a Bibliát, akkor én úgy gondolom, hogyha csak így átnyálazza, annak nincsen semmi értelme. Nagyon fontos, hogy be kell, hogy engedje az embernek a szívébe magát ezt az egészet, hogy igen, befogadod, igen, az hogyan történik meg. Hát sajnos az ember, amikor bajba kerül, akár egy egészségügyi problémája adódik, vagy egy anyagi válságba kerül, vagy egy veszteség éri, akkor fordul leginkább a jó Istenhez. De azt kérem tőletek, hogy ha lehet, akkor ne csak ezekben a bajokba próbáljátok, vagy a bajok előtt próbáljátok keresni az Istennek a társaságát, mert akkor higgyétek el, hogy sokkal, de sokkal erősebbek ki is tudtak válni. Ennyit kívánok egyébként mindenkinek, hogy karácsonykor is legyetek persze azokkal, akiket ti nagyon-nagyon szerettek, de tudom, hogy nagyon sokan tényleg egyedül vannak, sőt, nagyon sokan nem is úgy tartják a karácsonyt, mint ahogyan nagy családban, szeretetben, boldogságban, mert ugyanolyan napnak tűnik, mint a többi, vagy igazából nem is akarják azt hallani, hogy Jézus születése, de bízom benne, hogyha egy picit a lelketek most üres, akkor legalább a beszélgetés halva kívánom azt, hogy a Jóisten Jézus Krisztus nevében betölti az űrt a szívetekben.
3: Amen. Most meghallgatunk így ismét egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Borók Szabina az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Én is köszöntelek téged. Engedd meg, Armandó, hogy picit átvegyem a szubot, mert te mindenkit meginterjúvolsz, de viszont tőle senki nem kérdezi azt, hogy számodra mit jelent a vallás. Elárulod ezt nekünk?
3: Hát a vallás keresztény karácsony szempontjából, vagy hogy most...
4: Hát úgy ámblok, nem muszáj csak a karácsonyra gondolnunk, mert nyilván a karácsony az Jézus születése, ezt mindenki tudja, de az, hogy maga a vallás, az, hogy Isten fogalom, az számodra a te lelkednek mit jelent?
3: Az én lelkemnek azt jelenti, hogy van egy otthonom, egy tényleg igazi hazám, ahova hazatérhetek, és van egy barátom, egy társam, egy apukám, egy haverom, egy anyukám, egy mindenem igazából, tehát önmagában Jézus Krisztus az Isten, az a mindenem, és van egy támasz az életedben, egy olyan támasz, amire mindig tudsz támaszkodni, meg mindig ott van neked, és ha örömöd van, ha bánatod van, akkor az tényleg segít feldolgozni ezeket a dolgokat, és úgy gondolom, hogy nem vagyok tökéletes attól, hogy hiszek, mert én nem vagyok tökéletes, de a vallásom az. És ez a nem mindegy, hogy sok ember ezt várja el a keresztényektől, hogy ne kövessen el bűnt, makulátlan legyen, teljesen tökéletes legyen. Ezt senki nem fogja megcsinálni. Ezt mindenki bűnös, és mindenki hiával van az Isten dicsőségének, de a mi megváltásunk, az, hogy nekünk örök életünk lehet, az teljes lett Krisztusban, méghozzá az ő feltámadásában. Mert az egész élete Jézusnak egy nagy-nagy-nagy okozat. Meg kellett, hogy szülessen ahhoz, hogy meg is tudjon halni.
4: Ezért milyen nagy dolog ez, hogy ezt végig csinálta úgymond az emberiség, meg hogy ezt engedték, hogy egy büntetlen előéletű úgymond ember, úgyhogy nem volt vétkes, csak azért, mert más volt szimpatikusabb, igen, egy bűnöst választottak, hogy inkább azt szabaduljon ki. Tehát, hogy őt elítélték, és nem volt bennük sajnálat, nem volt bennük együttérzés, nem volt bennük lelkiismeret, hogy figyelj, ne csináljuk. És egyébként nem csak Jézusra belegondolva, mert én ilyenkor egyébként tovább szoktam ilyenkor gondolni ezt a történetet, hogy ez abban az időben, ez egy standard dolog volt, hogy keresztre feszítsenek az embereket.
3: Így van.
4: És hogy ezt senki nem akadályozta meg, és ebben lelték az örömüket. Hogy milyen drasztikusak vagyunk mi egyébként emberek. Nincs nagyon, lelkünk. Komolyan. Ilyenkor elgondolkozok.
3: Igen, durva ez az egész dolog, igen. És az, hogy igen, Jézusnak meg kellett, hogy szülessen. Sokan azt szokták mondani, hogy a karácsony a legnagyobb ünnep. De a kereszténységben nem.
4: Nem, hanem a húsvét.
3: A húsvét, a feltámadás. Hiszen ott teljesedik ki Jézus Krisztusnak az egész mi voltja. Oké, meg kellett, hogy szülessen, persze szép dolog ez a karácsony. Megszületett, tökéletes életet élt és meghalt. És mindez mind hiába való lett volna, az egész tökéletessége, az egész születése, az egész élete felesleges lett volna, ha ő harmadnap nem támad fel. Mert a feltámadással nyert az egész kereszténység. A feltámadással győzte le a gonoszt igazából, mert ha csak az lett volna, hogy Jézus Krisztus meghalt, és ott egy pont van a mondat végén, akkor az egy ugyanolyan halál, mint bármilyen más halál a világon. De mivel ott nem pont van, hanem egy vessző, hogy Jézus Krisztus meghalt, vessző, de harmadnap feltámadt, és csak utána van a pont. Szóval az, hogy feltámadt, ezzel győzte le a halált igazából. És ez lehet a mi reménységünk Jézus Krisztusban. Tudod, amikor valaki meghal, akkor szokták írni ilyen koszorúra, hogy szívünkben örökké élsz, meg hogy hiányozni fogsz, meg, tehát hogy ilyen szívünkben örökké élsz, meg emléked örökké él, meg ilyeneket szoktak írni. Én azt szoktam ráírni, Krisztusban való reménységben egy nap majd találkozunk. Képzeld el.
4: Azt a mindenit.
3: Én ezt írtam a mamámra. Hogy búcsúzik tőled unokát, Krisztusban való reménységben egy nap találkozunk. Mert ez a kereszténységnek az egész lényege. Ez a feltámadás. Mikor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, tulajdonképpen nem csak az ő feltámadását ünnepeljük, hanem azt, hogy onnantól van feltámadás, mert onnantól van örök élet. És mindazok, akik meghaltak, mind meg fel fogunk támadni, és mind együtt az Istennél leszünk, és az Urat fogjuk dicsérni. Ezt leírja a Biblia. És a Bibliában eddig több, mint a fele az ilyen proféciáknak beteljesült. Kérdezem én, ha azok mind beteljesültek, akkor amit megír a jövőről, amit megír a mennyről, amit megír arról, hogy fel fognak támadni a mi szeretteink, és együtt ott teszünk az Úrnál, és ismerni fogjuk egymást, akkor az miért nem fog létrejönni, érted?
4: Igen, mert ugye vannak a hitetlen emberek, meg vannak azok az emberek, akik Isten félő emberek, mint hogy inkább vallásosak. Most mi arról a véleményed, hogy nyilván azért mi is félünk a saját apánktól is, nemhogy még akkor az Istentől, főleg, hogyha rosszat csinálunk. Tehát ez akkor egy természetes folyamat az emberi életben, hogy félsz is az Istentől, és nem csak a támaszod?
3: Abszolút az Isten félelemnek meg kell lennie. De nem azért. Tehát mondok egy példát. Nem azért nem akarok bűnt elkövetni, most mondok egy példát, hívnak engem a srácok egy buliba, és kínálnak droggal. Én nem azért nem akarok elmenni a buliba, és nem akarok káros szenvedélyeket csinálni velük, mert félek a jó Istentől, mert fönt van egy szakállas öreg bácsi, és megver engem, hogyha én rosszat csinálok. Nem. Sőt, mondok egy durvát, teljesen szabad, keresztényként teljesen szabad vagy mindenre. Attól, hogy megtérsz, ugyanúgy azt csinálhatsz, amit csak akarsz. De nem minden használ neked, ezt is írja, képzett Pál apostol azt írja a Bibliában, minden szabad a hívőnek, de nem minden használ. És a lényege az egésznek az az, hogy a krisztusi kegyelmet, a krisztusi szerelmet kell, hogy felfogd. Ugyanis, neked van egy gyermeked, Szabina. Most te itt vagy velem a rádióba, és innen, ha hazamész, és vár téged a gyermeked, egy csokoládéval, vagy egy csokorrózsával. Nagyon jól fog esni neked ez a gesztus, hogy milyen aranyos és gondolt rád a kisfiad, de már nem tudod jobban szeretni, mert ha nem csokival vár haza, meg ha nem virággal vár haza, akkor is maximálisan szereted.
4: Igen.
3: Ha csak simán fekszik otthon, és beérkezel a lakár, akkor is imádod, mindennél jobban szereted őt, ugye?
4: Igen.
3: Na, ugyanígy van az Istennel való kapcsolatunk. Ő a maximálisan plafonilag minden, hogy a világ mindenségbe imád minket a legjobban, az embereket. Imád Isten, plafonik szeret. Nem tudsz már jót cselekedni azért, hogy jobban szeressen, mindennél jobban szeret téged. Ha rosszat csinálsz, akkor is megbocsájt neked 70-szer-7-szer egy nap, mert imád téged, mindennél jobban imád. És amikor ezt felfogod, ezt kell megértened. Amikor az Istennek ezt a végtelen szerelmét az ember az agyába megérti, és az leesik a szívébe, amit gondolatban megértett, leesik a szívébe, és elkezdi érezni is ott belül azt a nagyon nagy szeretetet, felfogja az Isten végtelen szerelmét, akkor azt viszonozni akarja. És itt jön vissza akkor az, hogy én nem azért mondok nemet a bűnre, mert nem szabad, mert az Isten megver engem, hanem azért, mert én annyira szeretem Istent, hogy nem akarom csinálni, mert ő is annyira szeret engem, hogy ez neki nem kedves, és én azért nem csinálom, mert annyira szeretem őt, és nem azért, mert félek tőle, hogy megver. És ez az igazi Isten félelem. Tehát nem az, hogy félsz, hogy tényleg a jó Isten meg fog verni téged, hanem az az Isten félelem, hogy annyira szeretem az Istent, hogy tudom, hogy számára ez nem kedves dolog, és azért nem csinálom.
4: Tehát, hogy félsz, hogy meg ne bántsd.
3: Igen, így van. Tehát nem azért, mert ő meg fog verni, hanem azért, mert nem akarok neki fájdalmat okozni azzal, hogy én elkövetem azt a bűnt. Mert ez a lényege az egésznek. Tehát, hogyha én tisztellek téged, szeretlek téged, te miért bántanál? Mint ahogy a cigányok szokták mondani, pátyiv, pátyiv, az a hírél, ugye tisztelet tisztelettel jár.
4: Van egy másik téma is, ugye ahogyan van jó, úgy van rossz is, de nyilván ezt a rosszat is meg kellett teremtenie valakinek, és az a valaki az az Isten volt. Miért engedi ezt, hogy ez mindezt végig menjen ezen a világon, hogy próbatétel elé teszi az embereket, szükség van erre az embereknek, vagy ő hogyan képes egyébként végignézni akár a háborúkat, a lemészárlásokat, nem sajnálja ezeket az ártatlan gyerekeket, és tudjuk sokszor, mondjuk, hát meg tudjuk azt a lelkünk mélyén is, hogy valójában ez nem Istentől származik. De akkor miért nem lehet kiktatni Luci barátunkat?
3: El fog jönni az a nap, amikor ki lesz iktatva Luci. Tehát a sátán, ugye Lucinak szólított
4: el.
3: Na, tehát, hogy az ördögöt, a sátánt el fogja pusztítani egy nap Jézus. Megsemmisíti őt. Hogy jött a képbe Lucifer? Egyébként ő egy dicsőséges angyala volt Istennek, az egyik legdicsőségesebb angyala volt, és szeretett volna igazából az Isten dicsőségét átvenni, és szerette volna azt, hogy ő is dicsőséges legyen. Istenre hasonlítani akart, és fellázadt. És ugye az, hogy Ádám és Éva beleesett a bűnbe, ugye nyilván ez a kérdés, hogy miért kellett oda a sátán, hiszen tökéletes volt Ádám és Éva akkor, bűntelen. De akkor mi, emberek, nem szabad akaratba lettünk volna, hanem csak ilyen sima robotok lettünk volna, akik arra vannak teremtve, hogy Istent imádják. De így nekünk van lehetőségünk, van döntésünk, hogy akarunk hajolni a gonosz felé, vagy nem. Mert Ádám és Éva akkor tényleg csak egy ilyen döntéshozás nélküli robot lett volna. Viszont ettek arról a fáról, és utána Isten kiűzte őket a paradicsomból, tehát onnantól már nem volt tökéletes életük, de még akkor is tudták, hogy akarnak a sátán felé hajolni, vagy nem.
4: Tehát akkor Istennek van igazából arra szüksége, hogy mi a jót vagy a rosszat válasszuk, ezért van Lucifer?
3: Nem. Nem, szabad akaratot adott nekünk Isten, mert ő annyira szeret minket, hogy ő nem leuralni akar minket. Ez olyan, mint a neked van egy gyermeked, és te nem leuralni akarod őt, meg szobafogságban tartani őt, meg megszabni neki az egész életét, meg nem mondhatod te azt a kisfiadnak, hogy már pedig én műsorvezető vagyok, te is műsorvezető leszel erőszakkal. Hiába látod, hogy a fiad halálra jól tud főzni, meg imádja a főzést, meg minden, nem engednéd neki, hogy ő szakács legyen, vagy éttermet nyisson, vagy bármi, mert neki műsorvezetőnek kell lenni, meg mert te is az vagy. Nem csinálta ezt velünk, szabad akaratot adott nekünk. Ez az egyik része. A másik része, hogy sajnos, igen, uralkodik. Lucifer ezen a világon itt van. és nagyon vevő rá az ember. Nagyon szereti az emberiség a gonoszságot, a bűnt, a háborút és mindent. Olyan szinten elterjedt a gonoszság a világban, hogy Isten megfogta Noé idejében, és az egész világot ellepte vízzel, hogy meghaljanak a bűnösök. És az igaz embereket, akiket talált, Noét és a családját tartotta meg, és azt mondta, hogy minden állatból vigyél kettőt a bárkára. És csak te és a te családot fogtok megmenekülni az állatokkal. És képzelte azelőtt, 800 évig meg 1000 évig éltek az emberek. És mikor ellepte az egész víz a földet, onnantól a sok kátrány miatt, meg ahogy felment a víz, meg leapadt a víz, jöttek ezek a betegségek, ezek a baktériumok itt terjedtek el a világon. És onnantól vannak a betegségek a világon, képzeld el.
4: Hát ez szomorú.
3: Úgyhogy így alakult ki ez a dolog.
4: És megint ugyanott vagyunk, ahol voltunk.
3: Igen, igen, tehát, hogy így jött be a képbe ez az egész dolog, és Isten ad nekünk szabad akaratot arra, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust vagy váltónknak, vagy nem. És azt írja a Biblia, hogy aki hisz, és befogadja Istent a szívébe, tiszta szívéből, annak örök élete van, és örökli a mennyek országát.
4: Hát akkor folytassuk innen szerintem a beszélgetést, mert még van mit kibeszélnünk. Maradjatok itt velünk a Rádiódik FM-en, és 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Jövünk vissza.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában

0: 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé, a nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsor, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Borók Szabina az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Köszöntöm én is eddig hallgatókat, és eszembe jutott egy gondolat, mifelé ide jöttem, képzeljétek el, és elgondolkodtam azon, hogy persze közeledik, itt vannak a nyakunkon a karácsony, az új év és minden is, és így néztem így az utcán az embereket, és nem felejtem el a mai képet, amit láttam, egy egész család egyébként ült az egyik ismert bank előtt, mint koldusok. És így nézegettem, hogy az emberek nem csak Magyarországon, de szerte a világban igazából figyelem kívül hagyja, hogy vannak emberek, akik ugye a földön fekszenek a hidegbe a télen, főleg leginkább, ami sajnálatra méltó, és úgy elmegyünk amúgy az egymás mellett, mint hogyha nem tudom, tücskök, bogarak ugrálnának szerteszél, és mint hogyha ez ilyen természetes dolog lenne. Nyilván az ember tudja mérlegelni, hogy lehet, hogy van oka, hogy miért vannak ott azok az emberek, mert ahhoz dolgozni kell, illetve kell egy anyagi körülmény, hogy fent tudják magukat tartani, de sose lehet tudni egyébként, mert lehet, hogy vannak olyan emberek, akik önkívületi állapotból adódóan, vagy a anyagi helyzetekből adódóan, például kilakoltatták őket, és egyik pillanatról a másikra például kerültek utcára, és nem tudnak hova menni. Nyilván erre vannak már otthonok, meg minden, de én annyira sajnálom ezeket az embereket, hogy egyszerűen a szívem ilyenkor a lelkem, nem is tudom, fura érzések jönnek belém, és nagyon sajnálni kezdem őket, és nyilván nem megoldás az, hogy nyilván adsz egy pár ezer forintot, hogyha van rá módod, lehetőséged, vagy veszel nekik egy kaját. De nem oldódik meg a helyzetük, és vannak, akik tényleg még legalább karácsony idején sem próbálnának segíteni, hanem még ha kell, bele is rúgnának ezekbe az emberekbe.
4: De egyébként, aki ilyen helyzetbe kerül, és nem az ő hibájából, vagy hogy tényleg szeretne kitörni ebből, komolyan felszoktak állni, meg elfogadják a segítséget, nem elkezdenek inni, hanem tényleg elmennek a melegítő helyekre, melegedő helyekre, és elhelyezkednek dolgozni, elfogadják a tiszta ruhát, és kivesznek albérletet, stb., és akkor tényleg elkezdenek dolgozni és helyre rakni az életüket. De önmagában nagyon sok esetben ez egy döntés.
5: Igen.
4: Ugyanis ezek az emberek sajnos betegek, szenvednek az alkoholtól, és ezért nem, tehát inkább azt válasszák, hogy az utcán legyenek, kéregessenek, csak meglegyen az a napi adag ital, mint hogy tényleg elfogadnák a segítséget, a melegedő helyekre bemennének aludni, és elhelyezkednének dolgozni. Tehát igen, rossz dolog az, hogy nem segítünk azoknak, akiknek lehetne, mondjuk.
5: Nyilván,
4: de viszont vannak emberek, akik tényleg reményvesztettek, és nem tudsz rajtuk te segíteni.
5: Nyilván, hát igazából. Ugye ez is olyan, hogy ahány ember annyi féle, meg annyi fajta, de hogyha egy kutyára gondolok, és ugye az is az utcán kóborol, és éhez, és éhes, és fázik, és a többi. Én úgy gondolom, hogy ez meg egy emberrel egy kiborító helyzet. Tehát, hogy igazából bele se akarok ebbe jóformán gondolni, meg szerintem azok a személyek is, akik elsétálnak mellettük, nem szeretnének ebbe belegondolni, hogy mi lenne fordított helyzetbe velünk, hogy milyen rossz az, amikor kevésbé vagyunk rétegesen felöltözve, és akkor kint vagyunk az utcán, és megfázunk például egyik pillanatról a másikra, mert hideg van, mert várjuk a buszt, vagy bármit, és ezek az emberek meg ott kint aludnak a padon, és remélem, hogy egyébként ő bennük is egyébként, nem tudom, az a remény, vagy az a tudat majd elérkezik hozzájuk, hogy akkor keressenek föl normális olyan helyeket, ahol őket befogadják, mert hogy ez nem állapot, de arra kérem egyébként az embereket, hogyha esetleg most hallgatnak bennünket, hogy legalább karácsony idején, akiknek tudjanak, azoknak próbáljanak segíteni, és hogyha lehet, akkor egyre többen igazából fogjunk össze. Nem kell sok mindent csinálni. Egyébként vicces lesz, amit én mondok, de például én már azzal is próbálok segíteni az embereknek, hogy általában, amikor otthon vagyok, vagy megyek boltba, vagy bárhová, mindig több étket veszek a konyhába, a hűtőbe, mert ugye tartok attól, hogy mindenre meglegyen a gyerekemnek, nehogy az legyen, hogy valamiből hiánya legyen. És ami nagyon felgyarapszik, és már úgy látom, hogy hát ez már szerintem nem fogja megenni, akkor én azt nem eldobom például, hanem szépen tiszta zacskóba élelmiszereket becsomagolom, és azt odaadom egy tőlem hátrányosabb helyzetben lévő személynek. És én arra gondolok, hogy nem az, hogy most a csöveseket, hajléktalanokat karoljátok föl, de hogyha lehet, és tudjátok, akkor az ételeket ne bedobjátok a szemetesbe csak úgy, hanem csomagoljátok be, és adjátok inkább oda egy szegénynek, aki inkább megenni.
4: Különösen most karácsony tájt, ugye az ember hajlamos nagyon sokat főzni, feleslegesen sokat sütni, főzni tényleg. Ezeket érdemes ilyenkor összegyűjteni, és gondolni olyan családokra, ahol mondjuk sok a gyerek, nem tudják megengedni maguknak, szegényebbek, és szerintem a mai világban nem kell szégyenni bekopogni hozzájuk, és felkínálni a lehetőséget, hogy odaadni nekik.
5: Örömmel fog
4: szerintem
5: elfogadni.
4: Biztos elfogadják örömmel, így van. Nagyon szépen köszönöm neked, Szabina, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és beszélgettél velünk.
5: Hát nagyon szívesen, egy öröm élmény volt, és hát bármikor, hogyha hívtok, jövök vissza hozzád, főleg ebbe a műsorba, mert úgy gondolom, hogy a vallás az nagyon fontos az életünkben, és a sikerünknek leginkább ez a kulcsa. Tehát akkor vagy sikeres nyilván, hogyha kitartó vagy, de a kitartáshoz szükséges az, hogy vallásban szerintem egy picikét otthon légy, és érezd magadhoz közel a jó Istent, mert sok alkalommal már én is még így záró mondatként ezt befejezném, és ezt elmondanám még nektek ezt a történetet, hogy nagyon sok esetben ugye ismertek, meg követtek a közösségi oldalon, de higgyétek el, hogy voltak nekem is nagyon nehéz időszakaim, amikor próbáltam szerencsét próbálni, egyedül voltam, akár a kisfiúval, új körülmények között voltam, nem tudtam elmenni dolgozni, vagy azt sem tudtam, hogy mi az a munka, aztán egyik pillanatról a másikba el kellett mennem, akár gyárba, akár ápolónak, vagy bárminek, és egyetlen egy mencsváron volt az, hogy imádkoztam, és kértem az Istent, hogy adja meg nekem azt, amit csak szeretnék, hogy mindent meg tudjak a fiamnak adni, illetve hogy fel tudjam építeni az életünket, és igaz, hogy kellett hozzá 10 év, hogy minden, de minden helyre álljon, és mindent meg tudjak teremteni, hogy most már nyugodtan hátradőlve élvezzem az életet, de ennek az egész bástyája, és az egész támaszom, oszlopom, templomom, úgymond a lelkemnek, az maga az Isten volt, mert amikor kértem tőle, ő mindig adott annyit, amennyire volt szükségem. Úgyhogy azt kérem tőletek, hogy ti is higgyetek Istenbe, és nyilván tegyetek érte, mert nem fog a sült galamb beleszállni a szátokba, tehát nagyon fontos, hogyha tesztek érte, akkor a jó Isten adni fog nektek. Mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánok.
4: Ebben teljesen igazad van, tehát Jézus is azt mondta, képzeld el, van egy ilyen bibliai történet, hogy a tanítványoknak mondja, hogy menjetek ki, dobjátok ki a hálótokat, és fogni fogtok halat, és akkor mondják neki, hogy nem, hát mi halászok vagyunk, hát mi tudjuk, hogy mikor kell menni, mert tényleg ez volt a szakmájuk, ők tudták, más árok voltak egyébként, tehát hogy halászok, tényleg. És akkor mondta neki Jézusnak, ugye ő mint szakember, hogy hát ez nem úgy van. És akkor Jézus mondta neki, nem, menj ki, vesd ki a hálódat, és fogni fogsz, és kimentek, és egész életében az a halász nem fogott annyit, mint amikor Jézus mondta neki. És itt ez a lényeg az egészben, hogy Jézus mondja neked, hogy menjél, és legyél gazdag, és vedd az áldást, amit ő ad neked. De ahhoz neked menned kell. Az nem úgy van, hogy te otthon ülsz, és akkor meg bekopog a postás, és ad neked egy zsák pénzt, meg egy zsák vagyont, hanem menjél, és csináljad a dolgodat, és amikor valamit csinálsz, azt meg fogja áldani Isten, és az fog neked hozni. Tehát azt is írja a Biblia, aki nem dolgozik, ne is egyék.
5: Így van.
4: Én is áldott boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, most szóljanak ismét, szuper jó keresztény dicsőítő dalok.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Borog Szabina volt az, akivel beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a drága kolléganőmnek azt, hogy itt volt, és beszélgetett velünk a hitéről őszintén, illetve így a karácsony témájáról. De mivel karácsony van, ezért egy rendhagyó alkalom is van a mai nap folyamán, és ezért az Urunk élete, cigányul Krisztuszko Trajó, ami című könyvből szeretnék olvasni nektek, amit Ruva Farkas Pál lovári nyelvű fordítása, igazából Ruva Farkas Pál írta ezt a könyvet, és fordította le, elmesélít Jézus életét, és úgy gondoltam, hogy itt most az évben nagyon sok történetet, nagyon sok Istennel való kapcsolatot hallgathattatok meg általam itt a Rádió Dikken, és úgy gondoltam, hogy hát mi is az élet? Az élet az maga Jézus Krisztus. Ugye az ő születése jön el, nem sokára itt van, egészen pontosan ugye kedden lesz neki a születésnapja, és ezért úgy gondoltam, hogy most nézzük meg, hogy is volt ez a születés, hogy mit jelent egészen pontosan maga a karácsony, mit ír róla a Biblia. És hát a nevemhez méltóan lovári cigány nyelven is, és magyarul is meg fogjuk nézni. Úgyhogy hallgassátok nagy-nagy szeretettel. Ugye az első fejezetben megszólít bennünket az író, Ruva Farkas Pál, úgyhogy egy kicsit személyesen nekünk szól. Mureguk lesavóra. Zurális fajlasz ment, és hápinzsára vasz, pevariszodé, Jézus Krisztus eszkó história, kép a lesztet robújt és anél. Én kicsit ráink dász, konik, kon keszavolásod drágó, haj faj mo a viló szárvój. Kon szonszi szárdino, szakonis. Kon variszoszko, naszul kérdó, saj ande variszoszko, naszvalimo, haj ando csorrimo, te szenvedin dász. A kanák, abba ando mennyországoj, Kajgindi, szavóra zsénére szasza, pala amáro mérimó, kaj palé, arak hagyú vasza, haj ketáne a vasza, andokamimó, szár, epúrne luma. Keszakolásod, tani o mennyországú, kodó, csina csízsa nász, te gindi nász, te nazsanén, ke vojszász, haj szokerdász. Nagyon szeretném, ha megismernétek, ugye itt, mint mondtam, megszólít minket a küldő, tehát édes gyermekeim. Nagyon szeretném, ha megismernétek valamennyire Jézus Krisztus történetét, mert róla mindenkinek tudnia kell. Soha nem élt még senki, aki olyan jó, kedves és gyöngéd lett volna, mint ő, aki annyira sajnálta volna mindenkit, aki valamilyen rosszat tett, vagy bármilyen betegségben, vagy nyomorúságban szenvedett. Most már a mennyben van, ahová remélem mindannyian eljutunk halálunk után, ahol ismét találkozhatunk, és együtt leszünk boldogan örökkön örökké. Hogy milyen jó hely a menny, azt el sem képzelhetitek. Ha ha nem tudjátok, hogy ki volt ő és mit tett. Zurales, zurales dolmut, szárdul mi a bérsénca anglakadi, jeg Betlehem, ána veszkotán arak hagyilasz. Leszkodád, haj leszkidé, andon ázáret fórotra indé, de andaj arak hadime bútya, ando Betlehem otro bundas tezsán. Leszke dadész, Józsefeszke akharinasz, leszkáda Máriake. Nagyon-nagyon régen, csak nem 2000 esztendővel ezelőtt egy Betlehem nevű helységben született. Apja és anyja Názáret városában laktak, de hivatalos ügyben Betlehembe kellett utazniuk. Apját Józsefnek hívták, anyját Máriának. Desar o Betlehem perdosas manusenca, konpale andevarisasko akarimo pirdekote, andakadi e Józsefeszke hajamáriake csireszlasztán andopanziovo. De csi ante variszoszkok hér, kadé andek istáló vogéli, háj koté a világ péluma o Jézus Krisztus. Koté nász csiszoszki belcsőva, andakadé Mária, ecinnész andek jászlapas csárdasz lesz. Katár e grászt szicilete hán, koté szultasztarosa vóró. De mivel Betlehem zsúfoltságig tele volt emberekkel, akik szintén hivatalos ügyben jártak ott, Józsefnek és Máriának nem jutott hely sem a vendégfogadóban, sem valamilyen a háznál. Ezért egy istálóban szálltak meg, és ott született meg Jézus Krisztus. Ott bizony nem volt semmiféle bölcső, vagy ehhez hasonló, ezért Mária a kisgyermeket egy jászolba fektette, ahonnan a lovak szoktak enni. Ott aludt el a gyermek. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatni fogjuk a történetet. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel. Isten áldjon mindenkit, aztán folytatjuk tovább.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Tavenszaszte bachtálé romalau szumtud éltezsú títume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt meg keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és mivel ebben az évben már nagyon-nagyon sok bizonyságot hallhattatok meg ebben a műsorban, így úgy gondoltam, hogy az élet az maga Jézus Krisztus, és közeleg a karácsony, úgyhogy most az ő életét nézzük meg, hogy az ő születése hogyan történt, az előző szegmensben már elkezdtük, és most folytatjuk. Először felolvasom magyarul, aztán pedig lovári cigány nyelven is, tehát mindkét nyelven lehet hallgatni most Jézus életét. Amíg aludt a mezőn a juhokat őrző pásztorok, Isten fényes és gyönyörű angyalát látták a gyepen, közeledni feléjük. Először megijedtek, leborultak, és elrejtették arcukat. De az angyal így szólt. Egy gyermek született itt a közelben, Betlehem városában, aki arra tanítja majd az embereket, hogy szeressék egymást. Ne veszekedjenek, és ne bántsák egymást. Jézus Krisztus lesz a neve, és ez a nevet emberek imákba foglalják, mert tudják, mennyire szereti Isten, és ezért nekik is szeretniük kell. Ezután meghagyta az angyal a pásztoroknak, hogy menjenek el az istálóba, és nézzék meg a gyermekeiket a jászolban. Ezt meg is tették, s letérdelve mellé, amint ott aludt, ezt mondták, Isten áldja meg ezt a gyermeket. Még szút az, Pémál, Pengebákrén, aminti kérdé pásztora, edévleszké, Abjuno andales dikliné pe amál. Saravilás karinglende. Majanglal darájlé csangadine hajsara deping múj. Deo angyalika dédas duma. Jég savoró akarak gyilas. Durka tarando Betlehem eszko fóró. Konpeko doszítjár elajmanusén, hogy te kamen jég hávresz. te na kanpe, haj te na azban jég hávrész. Jézus Krisztusáv la lesz ko ánáv. Haj kodó ánáv le manusá, anda penger ugye mátura, pomorina, ke zsanena szárka melász od dél, haj andakadó, vilengetro bújte kamen lesz. Palakodó, muklas o angyali le pásztorenge, hogy te zsánándó istálóvó, haj te diken lesavó rész. Andej lászla. Kado vikadé, haj csangadine, pasaleste szarvojszovlas, haj kodipende, o delte áldi kadalesavó rész. Annak az országnak a fővárosa Jeruzsálem volt, ahogy London Anglia fővárosa. S Jeruzsálemben lakott a király, akinek neve Heródes volt. Egy nap egy távol-keleti országból bölcsek érkeztek, és ezt mondták a királynak. Láttunk egy csillagot az égen, s ebből megtudtuk, hogy egy gyermek született Betlehemben, aki olyan ember lesz, hogy az egész nép szeretni fogja. Amikor Heródes király ezt meghallotta, féltékeny lett, mert gonosz ember volt. Kodo lethanesko centruno o Jeruzsálem szesz szaro London angliako centru. Ando Jeruzsálem peslász traiász o kráj kaszko ánaf Heródes szesz. Jég gyész andak duralutno keletesko tem palatnikne púrereszle hajko diphende lekrajeszke. Diklam lekcsér hajpo cséri. Andak a dozsanglám, kék savú roarak hagyilaszandó Betlehemó, konke savó manus avla, ke andej cára juma szakon kamena lesz. Kano a heródás okraj a sundas, ham nokergyilasz, ke háló manus szasz. De úgy tett, mintha nem lenne féltékeny, s megkérdezte a bölcsektől, hol van ez a gyermek? A bölcsek ezt felelték, nem tudjuk, de úgy gondoljuk, hogy a csillag majd megmutatja nekünk, mivel előttünk járt egész úton, most pedig egy helyben áll az égen. Akkor Heródes erre kérte őket, hogy keressék meg a gyermeket, a csillag útmutatása szerint, s ha megtalálják, jöjjenek vissza hozzá. Így hát elindultak, s a csillag a fejük felett egy kissé előttük haladt, amíg meg nem állt, a fölött a ház fölött, amelyben volt a gyermek. Ez igen csodálatos volt, de Isten rendelte így. De kérdász, szárténe avlón, amnó, hajpus lász, kateré platnike manushá, kájszikodosa vóró, lephúré kodipendini, csizsanász, de kadégindi szárász, keocsér hajmájszik avlámingé, ke angla amende pírdász. Pesorrodrom, akánik palé, andek tántor gyolpocséri. A tuncsi o Heródes, pekodimán glaszlén. Ké te rodén lesavó rész, hajkan a rakna lesz, te aven palpále leszti. Kadé indulinde, ecsér háj o prepalengo séro, jég cérre ángla len dezsalasz. Szárcsitor gyilasz o prál, pekodok hér, ande szavó szász o savóró. Kadé zurá lesz, sukár szász, de o délkam laszkadé. Folytassuk tovább. Amikor a csillag megállt, a bölcsek bementek a házba, és meglátták a gyermeket, anyjával, Máriával. Nagy-nagy szeretettel ajándékokat adtak neki, majd eltávoztak. De nem mentek vissza Heródes királyhoz, mert sejtették, hogy féltékeny a gyermekre. Bár ő ezt nem mondta nekik. Éjszaka tértek vissza a házukba. De jött egy angyal, és ezt mondta Józsefnek, meg Máriának, hogy fogják a gyermeket, és vigyék el Egyiptomba, különben megöli Heródes. Így hát éjszaka ők is elmenekültek, apa, anya és a gyermek, és biztonságban meg is érkeztek. Kanai csér hajtor gyilász, ő platni ke andre géli andok her, hajdik le, lesavó rész peszkádasza. Báre-báre kamimosza, szuverundosza lesz, palakodi géletár. De cigéli palpálé kajó heródes kráj, ke hátyárdé, ke hálói posavóró. Báke voj, csiphendász, kadilengé. Rátyireszlé, kéré, andépengot hem. De a világ angyali, hajko diphendász Józsefészké, hajla Máriaké, te hútyilén lesavórész, tehát te ingren leszándó Egyiptomú, káver félomundár ellesző heródes. Hajka de rátyi, vivón nás letár. Dad, dej, hajosavóró. Haj virészlé, szekritész. De amikor az a kegyetlen Heródes rájött, hogy a bölcsek nem tértek vissza hozzá, és így nem tudja meg, hogy hol van a gyermek, Jézus Krisztus, hívta a katonáit és kapitányait, és meghagyta nekik, hogy öljenek meg országukban minden gyermeket, aki még nem töltötte be a két esztendőt. A gonosz emberek ezt meg is tették. Az anyák felele szaladgáltak karjukon a gyermekekkel, hogy megpróbálják megmenteni őket, valamilyen barlangban vagy pincében elrejteni. De mindez nem ért semmit. A katonák kardélre hánytak minden gyermeket, akire rátaláltak. Ezt az öldöklődést az ártatlanok legyilkolásának nevezték el. Kanako dohálo Heródes, hátyár dászképlat neki csiavél a palpál eleszté, hogy kadé csísájzsan él, kájsziósavúró Jézus Krisztus, ak hár dászpeszkeketanén, háj kapitányén, háj ávridász lengé, kete mondárén andot hem, szogodisavúrén koninke csíphér lász, André e dújbérs. Lehále bi íleszke manusa vikérdekadi. Ledeja opretéle nás nepelenge kuja és a vórenca, hogy témen tónlengo trajo, ande variszoszko barlango te gorovenlen. De szakodi csikérdás káncsi, leketane és a vóren téle puszatenge, hárnenge, sáve szarakle. Kadó mondárimó, le úzses a vórengo mondárimó pumonin. Heródes király ezt remélte, hogy Jézus Krisztus is köztük volt, de mint tudják, nem volt köztük, mert szerencsére elmenekültek Egyiptomba. Ott élt anyjával és apjával, amíg meg nem halt a gonosz Heródes király. Ó Heródes király, kodikindindász ke voj Jézus Krisztus maskár mundár deszi. Deszárzsanász, nász maskár lindé, Kepe bacht, bachtá lesz náslé, andó Egyiptomó. Kotetraink dasz peszkeda deszáj peszká dasza, szárcsimulász o Heródes okráj. Hamarosan ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatni fogjuk. Maradjatok velünk, kedves hallgatók!
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Jézus Krisztus életét olvassuk, hiszen itt van a karácsony, és ezért most a születésen megyünk végig. És mindezt megtesszük magyar nyelven is, és aztán novári cigány nyelven is. Amikor Heródes király meghalt, egy angyal jelent meg ismét Józsefnek, és ezt mondta neki, hogy most már elmehet Jeruzsálembe, nem kell félnie a gyermek miatt. József Mária és a fia Jézus Krisztus általában így hívták őket, a szent család. Útra keltek tehát Jeruzsálem felé, de útközben meghallották, hogy Heródes fia lett az új király. Attól tartva, hogy ő is bánthalmazni akarja a gyermeket, letértek az útról, és Názáretbe mentek, hogy ott telepedjenek le. Ott is éltek, egyhuzamba még Jézus Krisztus 12 éves nem lett. Kanao kráj, o Heródes múlász, jék angyali avilász, palékkáj o József, hajka diphendász leszké. Kiába sájzsán, andó Jeruzsálem, Csitro Bújté Darán, Andájsavóró, József Mária, Hajlakosávó, Jézus Krisztus. Kadépo Muninaszlén, Szunto Családó, Família. Dromkér de Karingo Jeruzsálem, Depo Drom, Asundé. Eherúdes Eszkosávó, Kérgyilász, Onnévo Kráj. Darájlon, Katarkodi, hogy dóre, vivolk a mell leszko trajotelél, téli részlé, podrom, hajándo názárat géliné, hák hoté tetráin. Vik hoté tetráin de, deszár o jó Jézus Krisztus, de su doj bérsengo csikergyi lesz. Innentől kezdve pedig már folytatódik a történet, ugye itt már Jézus 12 éves lesz. Tulajdonképpen ez volt a karácsonyi történetünk, amit magyarul is és lovári cigány nyelven is megnéztünk most itt a Trajo című műsorban. És a karácsonynak ez a csodálatos üzenete. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de a karácsonynak van egy ilyen meseszerű feelingje, hogy ez egy csodálatos történet, az ember végigmegy a jászlokba, végigmegy ezeken a karácsonyi vásárokon, és ott vannak ezek a jászolok az utcán, emberméretűek, ott vannak az állatok, Mária, József mosolyognak, nagyon aranyos, nagyon meseszerű a története ennek az egésznek a feelingje, és nem is szeretném elvenni ezt a csodáját a karácsonynak, de egy nagyon-nagyon torzult világban élünk, ami nagyon a külsőségekre megy rá, ami azt mutatja nekünk, hogy mennyire fontos karácsonykor megajándékozni a másikat. Mennyire fontos az, hogy mosolyogjunk, hogy a szeretetet megjátsszuk. Mennyire fontos az, hogy csili-vili legyen minden, és feldíszített legyen minden. Miközben, ha megnézzük az igazi tartalmát, hogy a megváltónk születik meg, és hogy ezt a gonosz mennyire meg akarta akadályozni, hogy már akkor meg akarta ölni őt, amikor megszületett, és már akkor nem akarta, hogy beteljesedjen mindaz, ami a kereszténységnek a lényege, hogy Jézus Krisztus megváltson minket a mi bűneinkből, és harmadnap feltámadjon, és aki ebben hisz, annak örök élete legyen. Ugye erről szól az egész kereszténység. És ennek a születéséről van szó, de manapság karácsonykor ez már említésre sem méltó, sokkal inkább a csili-vili dolgokról van a hangsúly. És szeretnék most üzenni azoknak a hallgatóknak, akiknek nincs meg ez a csili-vili dolog. Nincs meg az, hogy most a legújabb ajándék lesz karácsonykor, a legnagyobb dolgok lesznek, a legkomolyabb ételek, a nagyon díszes dolgok. Jézus Krisztus maga a megváltó, az egész világnak a királya, a mindenható egy istálóban, egy jászolban született meg. És mégis ő a legnagyobb, ő a legdicsőségesebb. Ő az, aki kifizette értünk az árat. Tehát nem kell, hogy rosszul érezd magad. Ha szeretet van, akkor minden van. Nézzétek meg, hogy Jézus Krisztus egy istálóban született, egy jászolban, és mégis napkeleti bölcsek és pásztorok is meglátogatták őt. Tehát tudjuk, hogy mi a különbség egy pásztor közt és egy nagy napkeleti bölcs között. Ez olyan, mint hogyha az egyik egy ilyen munkásruhába ment volna oda, a másik pedig egy nagyon gyönyörű, szép smokingban, egy öltönybe látogatta volna meg Jézus Krisztust. És mindez azt mutatja be, hogy nincs személyválogatás a szeretetben. Az Isten mindenkit szeret, mindenkit elfogad, a gazdagot, a szegényebbet, a szép tiszta ruhájút és a piszkosabb ruhájút is. Nincs különbség. Isten mindenkit egyformán szeret. Ez a karácsonynak a csodálatos üzenete, Jézus Krisztus születése. Nagyon boldog és áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Érezzétek jól magatokat a családotokkal, a barátaitokkal, szeressétek egymást, és aki egyedül érzi magát, nem vagy egyedül, hiszen mi itt a Rádiódikken egész nap végig kísérünk téged, és veled vagyunk. Szeretlek titeket, drága hallgatóink, én Sztojka Armandó voltam, Sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádió Dix. Rádió
1: Dix. Vorbinas.
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hátam, erre lát.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer.

0: A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 17-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A példaképek fontos szerepet játszanak abban, hogy inspirációt és motivációt nyújtsanak az életünk különböző területein. Segítenek abban, hogy célokat tűzzünk ki, és irányt mutatnak a fejlődéshez. Egy példakép sikerei és küzdelmei emlékeztethetnek arra, hogy az álmok eléréséhez kitartásra, elhivatottságra és kemény munkára van szükség. Ráadásul a példaképek értékrendje és hozzáállása formálhatja a személyiségünket, és segít abban, hogy saját utunkat még magabiztosabban járjuk. Időről időre megjelenik egy-egy fiatal művész is a műsoromban, mert nagyon fontosnak tartom a következő generáció bemutatását a hallgatóknak. Ezek a fiatalok példát mutathatnak társaiknak és a még jelenleg is tanulók számára, hogy érdemes kitartani a céljaik mentén és dolgozni, tanulni a jövő érdekében, hiszen így juthatnak előrébb az életükben. A mai napon Ganyi Róbert, fiatal jazzzongora művész tanár a vendégem, aki mesél nekünk a diplomáig vezető rögös útról, az életéről és a tanításról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mai vendégem Ganyi Róbert, fiatal jazzzongora művész és tanár, aki jelenleg a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium fiatal tanára, méghozzá november óta Mezőtárkányon. Szerbusz Robi, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Szia Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
5: Nekem nagyon fontos, hogy rendszeresen bemutassak olyan fiatalokat, akik már elsősorban végeztek például a Zeneakadémián, mint ahogy te is, és elkezdték a munkájukat, mondjuk már tanítanak, vagy muzsikálnak. Ugyanis ez egyfajta példaképként szolgálhat a tizenéveseknek, az egészen fiataloknak. Úgyhogy ezért is szeretnélek egy picit jobban bemutatni. Szóval jelenleg a Rajkóban tanítasz, ahol te régen tanultál, tehát tulajdonképpen visszamentél az alma materbe tanítani, dolgozni. Milyen érzés ez számodra?
6: Felemelő érzés, hogy gyerekekkel foglalkozhatok. Nagyon jó érzés, hogy kicsit visszavisznek abba a gyerekvilágba.
5: Mit gondolsz egyébként, te ebből tanulsz?
6: Igen, minden alkalommal úgy érzem, hogy tanulok.
5: Azért is kérdezem ezt, mert amikor én végeztem a Zeneakadémián és bekerültem a Rajkóba tanítani, akkor én rengeteget tanultam a gyerekektől. Tehát, hogy meg kellett nekik mutatni, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell játszani. Hiszen ez természetes volt számomra, de amikor egy olyan gyereknek kell ezt megtanítani, akinek fogalma nincs arról, hogy mi a hangpár, akkor bennem is sokkal jobban tudatosulnak ezek a dolgok. Kiket tanítasz most jelen pillanatban?
6: Most általános iskolás gyerekeket tanítok. Jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
5: Igen?
6: 18 gyerekkel foglalkozom.
5: Nagyon mennyi idősek egyébként?
6: 8 évestől 12 évesig.
5: És mindegyik teljesen kezdő?
6: Igen, hát félig meddig kezdők a gyerekek, de nagyon ügyesek, nagyon gyorsan tanulnak, szorgalmasak, és hát kedvesek, nagyon jó velük foglalkozni.
5: Tetszik ez a munka?
6: Igen, nagyon. Jó, hogy így egy kicsit visszanézek így a gyerekkori múltba, nosztalgiázom, bemegyek a tanárurakhoz, és akkor na most akkor mit kell tanulni, mit kell játszanom, nagyon jó érzés így átadni a tudásomat.
5: Akkor most térjünk vissza egy picit a gyökerekre, hogy honnan is indultál, zenés családból származol te is természetesen. Mondj valamit a szüleidről, nagyszüleidről, illetve a családodról.
6: Nekem az anyukám zongorázott, fiatal korában 10 éven keresztül tanult, végül abba hagyta, nem folytatta ezt a karrierjét, ezt az útját. Aztán nekem igazából gyerekkoromtól le volt ez tisztázva, hogy természetes, hogy a Robika zongorista lesz. Aztán az anyukám édesapja, nagypapám, ő egyébként roma zenész, brácsás. A felesége, aki a nagymamám, ő a Rigó családba tartozik.
5: Édesapád részéről?
6: Az apukám részéről nem teljesen. Van egyébként egy-két felmenőm, nekem a Gányi Miki kedves unokatestvérem, ő jazzzongorista, elég sokan ismerik a jazzvilágában, zenészvilágban, és akkor itt visszatérek egy picit, hogy a nagymamám Rigó családba tartozik bele, az újpesti zenész családban. Neki az édesapja a beceneven Lotyi Bőgős. A nagybátyja volt a Rigó János Kacsesz. Aztán nagypapámat Kiskeri Oszkárnak hívják. Neki az összes felmenője cigányzenész volt. Az unokaöccse, akit gyerekkorától tanított, a Lakatos Pál gitárművész.
5: Akkor neked természetes volt, hogy zenész leszel, igaz? Esetleg a kezedbe adták a vonót, amikor gyerek voltál? Mesélték neked ezt a szüleid?
6: Igen, nekem a kezembe adták, nekem Járóka Sándor adta a kezembe.
5: Ó, ez igen. Hát ez egy ilyen hagyományos aktus, ugye, amikor a kisbabának a kezébe adják a vonót, és hogyha ráfog a baba, akkor zenész
6: akkor
5: lesz belőle,
6: ugye? A kisgyerek, igen, igen.
5: Főleg, hogyha Járóka Sándor adja a kezébe a vonót a gyereknek. És akkor ez neked természetes volt, hogy zenész leszel, tehát nem is gondolkodhattál másban.
6: Nem, nem. Ez gyerekkorom óta el lett könyvelve, hogy én igenis már akkor is, ha nem akarom, ha akarom, én zenész leszek, zongorista leszek.
5: És megfordult aztán benned, hogy nem akarod?
6: Voltak pillanatok, nehezebb pillanatok, mikor azt mondtam, hogy nem szeretnék zongorázni, ez inkább gyerekkoromban volt, a kisgyerekkoromban. Aztán hát leginkább akkor, mikor úgy gyerek voltam, és akkor játszottam ugye a klasszikus zenét, és ugye tanultam gyerekkoromtól, 5 éves koromtól, és hát úgy valamilyen módon meguntam ugye a klasszikus zenét, és hát elkezdett nagyon érdekelni a jazz zene. Aztán így kezdtem el tanulni Rájtoni Robert tanár úrtól, ugyanúgy a Tóth Aladár zeneiskolában. Mellette tanultam Geiser Adrientől, klasszikus zongoratanárnőmtől, ugye kiskorom óta.
5: Miután befejezted a zeneiskolai tanulmányaidat, hol folytattad a zenetanulást?
6: A középiskolás éveimet a Rajkóban folytattam. Ökrös Ottótól tanultam, később Banyák Józseftől és Farkas Józseftől is tanultam. Ez a jazz zene volt, aztán klasszikus zenét tanultam Suki Andrius tanár úrtól.
5: Ja igen, tőlem, igen, a növendéken voltál, így van. Minden ismerjük egymást, ugye már régóta.
6: Igen. Aztán mellette még Imre Zoltán tanár úrtól is tanultam klasszikus zongorát.
5: Miért fontos a klasszikus zongora szerinted?
6: Én úgy gondolom, hogy azért fontos, és nagyon is fontos, mert a jazz zongorázáshoz muszáj az a klasszikus, alapfokú, klasszikus, középfokú, klasszikus tanulás, hogy a jazz zenében, hogyha improvizálni szeretnénk, vagy bármilyen gyors darabokat, technikásabb darabokat játszunk, ott el tudjuk játszani azokat a darabokat, és a saját ötleteinket megvalósítani improvizálva.
5: Tehát tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmányok adják az alapot, én azt gondolom. Te is így látod akkor.
6: Igen, úgy gondolom.
5: Tehát a technikai alapot természetesen zenében is nagyon sokat segít, hiszen olyan szabályok vannak benne, amiket, hogyha az ember megtanul, akkor szinte bármire képes lesz már a zongorával. És hogyha erre épül egyfajta jazz tanulmány, akkor tud igazán kibontakozni a zenésznek a technikája és a zenei képességei is. Egyébként neked otthon, amikor fiatal voltál, tanítottak valamit a rokonaid?
6: Igen, nagypapám tanított nekem sokat nótákat, uh-huh. szóval cigányzenét mutatott nekem, csárdásokat, uh-huh. nótákat, ilyesmiket. És hát ez is elég sokat segített nekem. Elég sokat segített nekem így a jazz zenében. Uh-huh. Mert így, hát úgy gondolom, hogy minél több műfajba belenyúl az ember, annál kreatívabb lesz, és annál több ötlete van, annál több ötlete lesz abban a bizonyos műfajban, amit éppen játszik.
5: Tehát ez a fajta szemlélet kiszélesítés, ez fontos. Tehát, hogy nem csak klasszikus zenét, nem csak jazz zenét tud játszani, vagy ismer az ember, hanem akár még a cigány zenében is járatosabb egy kicsit.
6: Igen, igen. Uh-huh. Szerintem erre szükség van. Minél több műfajban tudjunk játszani.
5: És vissza tudsz emlékezni, mi volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te a klasszikus helyett inkább mégiscsak a jazz irányába mész?
6: Sirtraut Vilmos nagybátyámnak volt egy fellépése a Tóth Aladár által szervezett koncerten. A zenekarral adtak elő egy jazz darabot, egyébként popzenei darabot, kicsit átdolgozva, a Sway című dalt játszották, ugye énekessel, és akkor itt kísérték, improvizáltak, és ez nagyon új volt nekem, nagyon tetszett. Még nem hallottam ilyet, hogy improvizálnak, meg ilyesmi. És hát így kezdett el érdekelni, hogy így latin zenei műfajt hallani, mégis ilyen koncertszerűen.
5: Uh-huh. És akkor innentől kezdett el érdekelni a jazz. És akkor a klasszikus háttérbe szorult abban az időben?
6: Igen, elég keveset gyakoroltam akkor a klasszikus zenét, de aztán hát ugye a rajkós éveim alatt kezdtem el úgy sokkal jobban foglalkozni vele, mint az előtt.
5: Igen, ha az ember már tulajdonképpen felfogja ennek a jelentőségét, akkor rájön, hogy ezt muszáj csinálni, hogyha az ember zenész akar lenni. Tehát nem véletlenül van, akár még a rajkóban is, a jazz tanszakon, zongora kötelező, ahol klasszikus zenét tanítanak.
6: Igen, igen. Hát erre szükség van, ugye technikailag is, meg hát nagyon sok olyan zenekari mű van, zongora szonátáktól kezdve zongora koncertek, hegedű koncertek, amiből lehet inspirációt szerezni, ötleteket szerezni, és hát ezt lehet alkalmazni jazz zenében, akár cigányzenében is, ezeket a klasszikus funkciókat, uh-huh. zenei funkciókat.
5: És miért pont a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumot választottad?
6: Én a Zökrös Otto tanár úr miatt mentem oda a Rajkó iskolába. Ugye a nagybátyáimtól, a családból hallottam, hogy a tanár úr tanít, és emiatt mentem igazán oda. Uh-huh.
5: Tehát nagyon fontos leszögezni, hogy a Rajkóban nem csak cigányzenét oktatnak, hanem jazzt, illetve hát szórakoztató zenét és klasszikus zenét is.
6: Így van, így van.
5: Milyen élmény volt számodra bekerülni a Rajkóba? Nyilván valami egészen más lehetett, mint a korábbi általános iskolai, illetve zeneiskolai tanulmányaid.
6: Nagyon jó érzés volt, hogy ugye bemegyek az iskolába, és akkor nem csak kimondottan a matek óra, történelem óra, meg ugye a közismereti tantárgyakat tanuljuk, hanem leginkább zenei tantárgyakat tanultunk. Volt ugye zenetörténet óránk, ugye zongora természetesen, kötelező klasszikus zongora, uh-huh. jazz zongora, volt többféle zenekari, több zenekarban is játszottunk, később még szalonzenekarban is tanultunk. Uh-huh.
5: Szóval zeneelmélet természetesen.
6: Természetesen, igen.
5: Ja igen, a szalonzenekart a Nyári László tanár úr tanította, aki itt nem is rég volt itt a műsorban.
6: Igen, igen. Uh-huh. Igen, szóval nagyon jó volt, hogy így nagyon sokféle műfajból tanultunk, popzenét tanultunk a zenekari órákon, jazzzenét, R&B-t is tanultunk, szóval nagyon, nagyon sokrétű az iskolai uh-huh. oktatás Rajkóban.
5: Tulajdonképpen pont ez az erőssége a Rajkónak, hogy tényleg igazán színes képzést nyújt a gyerekeknek, a diákoknak. És akkor ott érettségiztél a Rajkóban?
6: Igen, ott végeztem, ott érettségiztem. 2018-ban végeztem, aztán én onnan felvételiztem az Egressy Béni református szakgimnáziumba, OKI szakra mentem egyébként.
5: Tehát ötöd évre.
6: Ötöd évre, mm-hmm. igen. Mm-hmm. Oda mentem arra az egy évre, és akkor Szakcsillaghatós Béla tanár úrtól tanultam.
5: Igen, én abban az évben kerültem oda az Egresibe, mint igazgató helyettes. Milyen volt a viszonyatok Szakcsi tanár úrral?
6: Nagyon barátságos volt velem. Uh-huh. Nagyon jókat tanított, többféleképpen megmutatta azokat a bizonyos darabokat. Nagyon sokféle hangszerelést mutatott nekem, sok dalokat, sok jazz standardet, ugye még zenekarit is tanultunk tőle.
5: Én azt gondolom, hogy az eddigi tanáraid, akiket felsoroltál, mind nagyszerű zenészek, tehát akár Ökrös Ottótól kezdve a Szakcsillaghatós Béláig, mindegyiknek egyébként fantasztikus növendékei voltak, amikor én hallgattam őket a vizsgán, és mindig nagy élménnyel távoztam a vizsgáról, hogy fú, de jó volt most ez a vizsga, és milyen jó kis növendékek vannak itt. Te is közéjük tartoztál egyébként.
6: Köszönöm szépen.
5: Az Egresi miben volt más, mint a Rajkó?
6: Az Egresiben leginkább jazzzenei oktatás folyt, leginkább jazzzenével foglalkoztunk, ott csak jazz standardeket tanultunk, esetleg saját számokkal foglalkoztunk, de persze az is ugye jazzzene volt.
5: Uh-huh. Ott már csak zenei tantárgyak voltak, főként természetesen főtárgyóra, jazzelmélet, jazztörténet, klasszikus zenelmélet, klasszikus zongora, zenekari gyakorlat. Tehát ott tulajdonképpen reggeltől estig a zenével foglalkozhattál. És pontosan ez a lényege az ötödik évnek, az érettségi utáni ötödik évnek, hogy akkor már a közismereti tantárgyakkal nem kell foglalkozni, nem kell törődni, hiszen az érettségi már megvan, és abban az évben csak a zenére fókuszálhat a növendék, a diák. És ez valójában nagy mértékben előkészíti neked, vagy hát mindenkinek az egyetemi éveket, az egyetemi tanulmányokat. Mikor határoztad el, hogy te felvételizni akarsz a Zeneakadémiára?
6: Már gyerekkoromban én már elképzeltem, hogy a Zeneakadémián szeretnék tanulni, ott szeretnék végezni. Aztán, hát persze nem ment ez egyszerűen, ahogy nőttem fel, ugye éreztem, hogy ez nem csak úgy van, hogy...
5: Akkor neked ez egy nagy álmod volt, hogy bekerülhess a Zeneakadémiára, pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
6: Igen, gyerekkoromtól fogva már ez volt a tervem, ez volt a célom, életcélom. Igazán aztán, hála jó Istennek, sikerült ez. Hihetetlen érzés volt ez, hogy így megkaptam ezt a lehetőséget a jó Istentől, és hát igazán el se hittem ezt az első pillanatokban. Ugye SMS-t kaptunk a felvételi eredményről SMS-t kaptunk, így megkaptam az SMS-t, olvastam, és hát így néztem, olvastam, el se hittem, hogy ez tényleg megvalósult, ez az álom, és ez az életcélom.
5: És nagyon szerencsés voltál, hiszen Ulák Kálmántól, Kácsitól tanulhattál. Meddig tanultál nála?
6: Egy éven keresztül tanultam nála, ez még a Covid-ban volt, aztán leginkább ugye online órákat kaptunk mindenféle tantárgyból, hangszerelés órától kezdve ugye jazz zongora, klasszikus zongorát tanultunk, zenekari órát is fel kellett töltenünk egy alkalmazásra, és akkor ott stúdiózgattunk, egy kicsit ezt gyakoroltuk, a stúdiózást gyakoroltuk a zenekari órán, mivel hogy nem lehetett bemenni a Covid időszak alatt.
5: A Covid időszak az mindenkinek nagyon nehéz volt, főleg egy egyetemistának, aki próbálja elsajátítani a mesterétől az összes megszerezhető tudást. Ez hátráltatott téged valamiben?
6: Igen, hát az online óra az mégsem olyan, mint egy személyes óra, hogy bemegyünk, és akkor ugye a tanár elmondja, hogy mit szeretne hallani, mit kell, hogy játszak, mik a hibák. Ezt így azért személyesebben jobb megtanulni ezt, hallgatni ezt.
5: De azért megvan az előnye is, mert akkor mondjuk nem kell annyit utazni.
6: Hát ezzel nem is volt igazán problémám, mivel én a Corvinra jártam, aztán a Blaha Lujza téren lakom, Blaha Lujza tér környékén, aztán Corvintól egy perc sétára volt a jazz tanszak.
5: Egy évet tanultál akkor Kácsi tanárulnál, utána kihez kerültél?
6: Utána Olá Krisztiánhoz kerültem, neki a fiához, uh-huh. Tőle tanultam, tőle 2 éven keresztül tanultam, nagyon profi tanár, profi zenész, és hát nagyon sokat, nagyon őszintén tanított, ugye, minden megmutatott, amire ugye szükség lehet egy hangszerelésnél, egy előadásmódot is, mindenféle ilyesmi dolgot megtanultam tőle.
5: Hogyan készültél fel a diploma hangversenyedre?
6: A diploma hangversenyem az úgy nézett ki, hogy a zenekarommal, azaz triómmal játszottunk 8 szerzeményt, 8 jazz standardet. Igazából szeptembertől készültünk rá, szeptembertől a koncertig.
5: Kik játszottok a zenekarodban?
6: Mi egy jó felállásban játszottunk. Berki Tamás volt a nagy bőgős, Szigeti Mátyás volt a dobos.
5: És milyen érzés volt a diploma hangversenyen játszani? Ez a diploma hangverseny, ez ugyebár a BA diploma, tehát a 3 éves képzésnek a végén volt.
6: Így van, így van. Ez egy ilyen, igazán egy bemutató koncert volt. Ugye eljöttek nagyon sokan az iskolából a tanárok, az egyetemről a tanárok, az iskolatársaink, ugye szülők, család, sokan jöttek, és hát ez nagyon jó érzés volt, hogy itt színpadra felállhatunk, és ez igazából 45 perces koncert volt.
5: Hogyan állítottátok össze a műsort?
6: Jazz standardeket játszottunk, 8 jazz standardet játszottunk, gyorsakat, lassúkat, ugye 8-ados lüktetésű darabokat is játszottunk, és hát így állt össze a kép.
5: Az előző tanévben diplomáztál, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél, hiszen te már utána következő hónapokban már elmentél tanítani.
6: Igen, én tavaly nyáron kaptam meg a diplomámat, azután egyébként próbálkoztam hajózással, valamilyen ok folytán nem jött össze. Ez a hajózást egyébként próbálkoztam jazzkvartettekkel, próbáltam hegedűzongora felállással is. Végül nem jött össze, így elkezdtem tanítani most november óta, jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
5: És mi a terved a jövőre nézve? Szeretnél tovább tanítani, vagy inkább a koncertezés irányába szeretnéd folytatni az életedet?
6: Hát van egy pár tervem. Először is el szeretném végezni a jazz zongora masterképzést. Szeretnék lemezt felvenni jazz zenekarral. Terveim között szerepel még a koncertezés, és hát a tanítás is. Ezt az egészet szeretném így folytatni, és így összerázni valahogy. Mindent is szeretnék egyszerre.
5: Ez egy ilyen komplex dolog, de ez egyébként így jó, és így színes az embernek az élete.
6: Igen.
5: Miért tartott fontosnak, hogy készítsetek egy lemezt?
6: Hát ez is igazán a gyerekkori álmom, vágyam és a célom. Nagyon szeretnék egy kidolgozott munkát átadni, és hát magam felé is.
5: A jazz, illetve klasszikus lemez kiadás azért mostanában én úgy gondolom, hogy nem a fénykorát éli, és elég nehéz ezeket a lemezeket kiadni kiadó által, vagy hogyha esetleg az ember saját magának csinálja, ami egyébként sokkal egyszerűbb, és most már azért a mai technológiával könnyen megvalósítható, akár csak feltölteni a Spotify-ra is, de azért elérni a közönséget az egy másik nagy kihívás. Tehát itt tulajdonképpen rengeteg marketing szükséges ahhoz, hogy az ember egy kiadott lemezt, egy streaming szolgáltatóra feltöltött lemezt igazán hallgatottá tudjon tenni.
6: Mindenképp feltöltetném a streaming alkalmazásokra, minél több helyen tudják hallgatni, aztán természetesen ugye lemezformában is ki szeretném adni ezt a lemezt.
5: Van már terved, hogy miket szeretnél feljátszani a lemezen?
6: Igen, mindenképp saját szerzeményeket szeretnék, leginkább saját szerzeményeket szeretnék feljátszani lemezre, a felvételre, de természetesen azért egy-két jazz standardet is beleraknék, mivel hát nagyon szép dallamok ezek.
5: Hol látod magad 10, esetleg 20 év múlva? Milyen terveid vannak hosszú távon? Van valami, amit szeretnél konkrétan elérni? Ezt azért is kérdezem, hiszen nagyon fontos, hogy az embernek azért legyenek olyan hosszú távú tervei is, amik akár még neked is voltak gyerekkorodban, hogy szeretnél felvételizni és felvételt nyerni, majd elvégezni a Zeneakadémiát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. Ez egy nagyon konkrét cél, és hogyha az embernek vannak ilyenfajta céljai, akár a következő 10-20 évre előre, akkor az nagyon sokat segít, hogy tudja az ember, hogy merre akar menni.
6: teljesen konkrét céljaim nincsenek, de előre láthatólag igazán ezek. Szeretnék egyébként idővel mesterpedagógus lenni. Szeretnék 10 év múlva mondjuk 3 lemezt. Uh-huh. Addig 3 lemezt szeretnék megcsinálni. És minél több helyen szeretnék koncertezni, játszani. Minél távolabbi helyeken, közelebbi, távolabbi, minél nevesebb helyeken szeretnék fellépni.
5: Magyarország azért egy nagyon kis piac, főleg egy ilyen rétegzenének, mint a jazz, és persze még a klasszikus zene is ide tartozik. Azért én azt hiszem, hogy a magyarországi lehetőségek sokkal szűkebbek. Ezért kérdezném, hogy hol képzeled el a jövődet, inkább Magyarországon, vagy szívesen játszanál külföldön is?
6: Nagyon szívesen játszanék külföldön is, természetesen itthon Magyarországon is. Igen, hát elég korlátolt ez a zenei világ, ez a jazzzenei világ annál inkább talán. Ugye nagyon kevés jazzklub van itthon. Budapesten nagyjából maximum 5. És hát vidéken is, nagyvárosokban 1. Uh-huh. Abból is elég.
5: De hogyha ilyen szűkös egyébként a keresleti oldal, akkor nem lesz egyszerű jazzzenészként, jazzzongoristaként befutni egy olyan karriert, hogy az ember ebből igazán meg tudjon élni. Sőt, ez még a legnagyobb jazzzongoristáknak is nagy kihívás.
6: Igen, hát sajnos a legnehezebb zongoristáknak, jazzzongoristáknak és a jazzzenészeknek is ugye nagyon nagy kihívás ez, hogy itthon, ugye Magyarországon megélni a zenéből, vagy esetleg hogy olyan elegendő összeget keresni, hogy tényleg ugye lakhatásra, vásárlásra, meg mindenféle ilyesmi fontos dologra összeszedje az ember úgy a rávalót. Nagyon nehézkes.
5: Ráadásul hadd meséljem el neked azt a történetet, hogy én a napokban egyre többet foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és rátaláltam például most egy olyan szoftverre is, ahol hihetetlenül könnyen tudok olyan fantasztikus zenéket generálni, amiről elsőre nem is biztos, hogy megmondanám, hogy ezt mesterséges intelligencia készítette. Tehát azt érzem, hogy az utóbbi, akárha csak az 1-2 évet nézem, rengeteget fejlődött ez a technológia. És legutóbb beírtam mondjuk 5 szót a mesterséges intelligenciának, generált nekem egy dalszöveget, és a dalszövegre pedig egy bizonyos megadott stílusban pedig zenét komponált. És ezt a szöveget felénekelte egy női hang, egy férfi hang, és hihetetlenül jól szól. Ezt az előbb meg is mutattam neked egyébként itt a műsor előtt. Neked mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja elvenni a zenészeknek a lehetőségeit?
6: Hát nagy valószínűséggel még nem. Én úgy gondolom, hogy nem most, egy pár éven belül, de később nagy valószínűséggel igen. Zeneszerzőknek a munkáját el fogja venni. Hát elég ijesztő egyébként, hogy így ennyit haladt a technológia, hogy egy-két szót beírunk, és akkor ír egy dalt. Miközben elég sok időbe telik egy szép dal, egy jó dal írása. Szöveggel meg annál inkább.
5: Tehát tulajdonképpen te most majdnem 20 évet tanultál, 20 évet zongoráztál ahhoz, hogy lediplomázz. Ha nem kapsz lehetőséget, vagy esetleg a mesterséges intelligencia hatására például beszűkülnek még jobban a lehetőségek, akkor azért az nem kecsegtet túl sok kilátással.
6: Hát elég félelmetes, igen.
5: Így visszanézve az utóbbi 10-15 évre, van valami, amin változtatnál, vagy másként csinálnád ma már?
6: Ha visszamehetnék az időbe, többet foglalkoznék nyelvtanulással, illetve stúdiózással, otthoni stúdiózással. Uh-huh. Hogy a saját gondolataimat le tudjam jegyezni a kottalapon kívül más helyre is. Uh-huh. Megszólaltatni.
5: És mit tanácsolnál egy fiatalnak, aki most kezdi a tanulmányait, vagy zenei tanulmányai közepén jár?
6: Ezt tanácsolnám igazán, hogy ugyanezt, amit én is úgymond, hát talán elhibáztam, hogy nem foglalkoztam teljesen a nyelvtanulással és a stúdiózással. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy zenész számára ez, hogy ha külföldön esetleg játszunk valahol, koncertezünk, akkor meg tudjunk szólalni. És hát úgy tudjunk megszólalni, hogy ne legyen kellemetlen. Angolul, esetleg németül, spanyolul, franciául, minél több nyelven. Nekem ez a véleményem erről. Ez lenne az üzenetem. És hát kitartás nekik.
5: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? És ki lenne rajta az előadó?
6: Először is Miles Davis-től a Miles Ahead című album.
5: Ez egy nagyon specifikus választás. Ez jó.
6: Ez egyébként egy ilyen big bandes, ez egy ilyen big band album lett. Ugye Miles szólozik rajta, ő a szólista rajta. Aztán egyébként Gil Evans hangszerelte ezt az egészet. Nagyon izgalmas album lett egyébként. Nagyon izgalmas dalokkal. És hát gyönyörű szép hangszereléssel. Egyébként a My Ship a kedvenc darabom. My Ship a kedvenc dalom erről az albumról. A második album pedig Bill Evans és Tony Bennett közös albuma lenne. Gyönyörű szép darabokat játszanak rajta.
5: Erről mi a kedvenced?
6: You Must Believe in Spring című dal a kedvencem. Gyönyörű szép szerzemény. Egyébként Michel Legrand írta. Keith Jarrett-től vinnék még egy Standards albumot, a Keith Jarrett triótól. Ez is nagyon, nagyon izgalmas album. A negyedik album az...
5: Csak jazzben gondolkodsz, vagy esetleg más műfajok is szóba jöhetnek?
6: Természetesen más műfajok is. Mindenképp vinnék még legalább egy klasszikus albumot, az pedig Richard Strauss-tól lenne a Metamorphosen című album. Vagy darab?
5: A Metamorphosen a tanulmány 23 szóló húrra, Richard Strauss kompozíciója 10 szegedűre, 5 brácsára, 5 cselóra és 3 nagybőgőre.
6: A Metamorphosen darab azért tetszik nagyon nekem, mert nagyon, nagyon különleges. Már mikor megírta Strauss ezt a darabot, egyébként 20 éven keresztül írta ezt a darabot, és hát mindig tett hozzá egy picikét. Mindig tett hozzá, és végül megszületett, ezért lett a címe Metamorphosen. Egyébként ezt Olá Kálmán tanár úrtól hallottam. Olá Kálmán tanár úr mesélte ezt a sztorit nekem. Uh-huh. És nagyon, nagyon érdekes, nagyon hát kitartó, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, hogy így ennyi ideig foglalkozott egy darabbal egy zeneszerző. Az ötödik pedig, és mindenképp vinnék valamilyen cigányzenei albumot is magammal. Uh-huh. Mégis a hagyományokat egy kicsit ápoljam.
5: Itt most nem kell.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrzik.

0: őrizni fogják.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Almafolk. Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: harmadik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, csak!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Jó reggelt, szép szombatot kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. Végre itt a hétvége. Egy kicsit lassíthatunk, egy kicsit tovább maradhatunk az ágyban, viszont ha már ébren vagytok, akkor maradjatok velem egész délelőtt, mert remek témákkal és nagyszerű zenékkel foglak benneteket megörvendeztetni. Mindezek előtt jöjjenek a kötelezők, az időjárás és a közlekedés.
1: Időjárás.
0: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges, öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes, napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt 10:30 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézzen rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vójatu menge!

0: környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Időjárás.
1: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
0: Közlekedési hírek.
1: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt 10:30 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézze rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Szombat van, végre egy kicsit ráérősebben indulhat a reggel. Egy finom kávé, egy jó reggeli, és ami a legfontosabb, az a jó zene. Előtte azért mondok egy kis információt az időjárásról, és természetesen a közlekedésről.
0: Időjárás.
1: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes, napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
0: Közlekedési hírek.
1: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt 10:30 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézzen rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Van egy mondat, amit szerintem minden pár életében eljön az idő kimondani. Mama, köszönjük, de ezt majd mi eldöntjük. És ezt persze könnyű mondani. Csak aztán ott áll az ember vasárnap az ebédlő asztalnál, előtte a húsleves, szemben az anyós, és hirtelen valahogy sokkal nehezebb lesz az a határhúzás. Mert az anyós legtöbbször tényleg segíteni akar. Csak hát a segítségnek is vannak fokozatai. Az első fokozat. Ha szükségetek van, rám szóljatok. Ez csodálatos. A második. Hoztam nektek egy kis süteményt. Még jobb. A harmadik pedig az, amikor egyszer csak hallod a kulcsot a zárban, és megérkezik azzal, hogy ne is törődjetek velem, csak erre jártam. Na, valahol itt kezd fontossá válni az, amit a pszichológia egészséges határoknak nevez. Amikor két emberpárt alkot, létrejön egy új kis családi egység. A szülők és nagyszülők továbbra is nagyon fontosak, de bizonyos döntések már a párhoz tartoznak. Például, hogy hogyan rendezik be a lakást, mire költik a pénzüket, hogyan nevelik a gyerekeket, és igen, az is, hogy minden vasárnap délben kötelező-e megjelenni a húslevesnél. Mert lehet szeretni a mamát úgy is, hogy néha vasárnap otthon maradunk pizsamában. A legfontosabb pedig, hogy a határhúzás ne támadás legyen. Nem azt kell mondani, mama, ne szóljon bele semmibe, hanem inkább köszönjük, hogy segíteni szeretnél, vagy szeretne, de ezt most szeretnénk mi ketten eldönteni. És van még egy fontos szabály. Lehetőleg mindenki a saját szülőjével beszélje meg a kényes dolgokat. Sokkal könnyebb, ha a fiú mondja az édesanyjának, hogy anya, ma nem megyünk, mintha a menyecske közölné, hogy a maga fia ma sehova nem megy, mert abból már nem vasárnapi ebéd lesz, hanem vasárnapi boxgála. Szóval az egészséges családi kapcsolatban van szeretet, segítség, közös ebéd, és jó esetben még sütemény is, de van egy kis láthatatlan kerítés is. Nem azért, hogy kizárjuk egymást, hanem azért, hogy mindenki tudja, eddig a mama dolga, innen pedig már a pár saját élete kezdődik. És ha ezt szeretettel sikerül kimondani, talán még sértődés sem lesz belőle. Én mindig azt vallottam, hogy a legjobb távolság a szülőktől az, amikor nem tud átjönni anyós vagy após papucsban.
1: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
1: Időjárás.
2: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes, napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
1: Közlekedési hírek.
2: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt 10:30 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézzen rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: Ha azt mondom anyós, valamiért rögtön beindulnak a viccek. Az anyós beleszól, az anyós kritizál, az anyós váratlanul megérkezik, az anyósnak természetesen kulcsa is van, amit senki nem tud pontosan, hogy honnan szerzett. De álljunk meg egy pillanatra. Mi van akkor, ha valaki tényleg imádja az anyósát? Mert ilyen is van. Sőt, vannak anyósok, akik nem nehezítik meg a párkapcsolatot, hanem egyenesen a család titkos szuperhősei. Ő az, akit felhívsz. Mama, nagy baj van. Mi történt? Összevesztünk a fiaddal, és a mama nem azt mondja, hogy az én fiam biztosan nem csinált semmit, hanem azt, hogy ismerem a fiamat. Mit csinált már megint? Na kérem, itt kezdődik az igazán jó anyós menny kapcsolat. Egy jó anyós ugyanis érti, hogy a felnőtt gyereke már egy másik család része is. Nem akar minden döntésben ott ülni harmadik félként. Nem kérdezi meg naponta, hogy mit főztél neki, mert pontosan tudja, hogy a fia felnőtt ember, és ha nagyon éhes, valószínűleg képes lesz megtalálni a hűtőszekrényt. A pszichológia szempontjából az egyik kulcs éppen a határok tisztelete. Sokkal könnyebben alakul ki jó kapcsolat, ha az anyós nem versenytársnak tekinti a menyét vagy a vejét, hanem elfogadja, hogy a család bővült. És persze a másik oldalnak is van feladata. Nem kell minden mondat mögött kritikát keresni. Mert ha a mama azt kérdezi, kérsz még egy kis levest? Lehet, hogy tényleg csak azt kérdezi, hogy kérsz-e még levest, nem pedig azt üzeni burkoltan, hogy látom itthon, megint nem ettetek rendesen. És milyen az igazi jó anyós? Segít, amikor kéred, nem sértődik meg, amikor nem kéred. Vigyázz az unokára, ha tud, elhozza a vasárnapi sütit, és ami talán a legnagyobb szeretetnyelv, amikor azt mondja, menjetek csak el kettesben, majd én vigyázok a gyerekre vagy gyerekekre. Na ott szerintem még az is elérzékenyül, aki addig azt állította, hogy őt nem lehet megvenni. És ha egyszer-egyszer mégis becsúszik egy kéretlen tanács, hát család vagyunk, ilyen előfordul. Talán nem is az a jó anyós, aki soha nem szól bele semmibe, és nem is az a jó menny vagy vő, aki mindent mosolyogva elfogad, hanem az a jó családi kapcsolat, ahol lehet beszélni, lehet nemet mondani, lehet nevetni, és utána ugyanúgy le tudunk ülni együtt vasárnap ebédelni. Úgyhogy ma egy kicsit törjük meg az anyós viccek hagyományát, éljenek a jó anyósok, akik nem elveszik tőlünk a párunkat, hanem befogadnak minket a családba. És egy jó anyósnál azért mindig van egy kis süti, mert valljuk be, azzal elég nehéz összeveszni, aki éppen egy tepsi friss sütivel érkezik. Úgyhogy, ha van jó anyósotok, akkor becsüljétek meg és szeressétek.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vójatú menge!
3: De te arra...

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Innen volja
1: 100.3 Rádiódik.
2: 10 óra van, jó reggelt annak, aki már rég talpon van, és annak is, aki most tárgyal a párnájával az elalvásról, vagy visszaalvásról. Itt a Dik Rádió, Völgyi Zsuzsi vagyok, és megyünk tovább együtt ezen a délelőttön. Mielőtt érkezik a következő adag zene, nézzük meg, mit tervez mára az időjárás, és hogyan alakul a forgalom, mert az idő és a közlekedés néha ugyanazt az elvet követi, bármi megtörténhet.
1: Időjárás.
2: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
1: Közlekedési hírek.
2: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt 10:30 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézze rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

Megszületett a baba, jön az örömhír, a családi csoportban már repkednek a szívecskék, és valaki nagyjából 3 percen belül felteszi a kérdést, és mikor mehetünk babanézőbe. Na, itt kezdődik a csecsemő látogatási etikett első és talán legfontosabb szabálya, akkor, amikor a szülők hívnak. Nem akkor, amikor mi már nagyon kíváncsiak vagyunk, nem, nem. Az első napok és hetek ugyanis nem feltétlenül úgy néznek ki, mint a gyönyörű babás reklámokban. Az anyuka regenerálódik, a család összeszokik, kialakul az etetés és az alvás ritmusa, már amennyiben egy újszülött hajlandó tudomásul venni, hogy az emberiség feltalálta az éjszakai alvást. Ha pedig megkaptuk a meghívást, jön a második fontos szabály, betegen nem megyünk. Nem számít, hogy csak egy kis ha biztosan allergia, vagy hogy már alig köhögök, egy újszülött immunrendszere még éretlenebb, ezért ami egy felnőttnek enyhe fertőzés, az egy pici babánál komolyabb problémát okozhat. A harmadik szabály pedig a kézmosás. Megérkezünk, kabát le, cipő le, és mielőtt a babához nyúlnánk, alapos kézmosás történik. És lehetőleg ne az legyen az első mozdulatunk, hogy végig puszilgatjuk a picit, különösen az arcát és a kezét jobb békén hagyni. Aztán következik egy kényes kérdés. Felvehetjük-e a babát? Nem automatikusan. Megkérdezzük a szülőt, és ha azt mondja, hogy most inkább ne, azon nem sértődünk meg. Nem kell hazafelé azt mondani, hogy na hát én csak szerettem volna egy kicsit megfogni. És van még egy szabály, amit szerintem aranybetűkkel kellene felírni minden baba látogatás elé. Nem kell órákig maradni. A friss szülőknek lehet, hogy az a legnagyobb ajándék, ha fél óra után azt mondjuk, nagyon örülünk nektek, most pedig pihenjetek. Sőt, ha igazán jó vendégek akarunk lenni, ne csak egy óriási plüsmacival érkezzünk, amelynek aztán külön szobát kell bérelni, hanem vigyünk valami praktikusat, vagy akár kérdezzük meg, hozzak-e nektek ebédet. És végül ne adjunk kéretlen tanácsokat. Szerintem éhes, szerintem fázik, szerintem túl sokat van kézben, bezzeg, amikor az enyém kicsi volt. Egy friss anyukának és apukának ezekből általában már van elegendő a padláson. Sokszor sokkal többet jelent egy egyszerű mondat. Nagyon ügyesek vagytok, szóljatok, ha valamiben segíthetünk. Mert a babalátogatás valójában nem arról szól, hogy mi végre jól megnézhessük az újszülöttet, hanem arról, hogy szeretettel köszöntsük az új kis jövevényt, és közben tiszteletben tartsuk azt a pici új családot, amelyik éppen most tanulja az életet együtt. És ha a látogatás végén még a mosogatógépbe is bepakolunk, na akkor garantáltan mi leszünk a kedvenc vendége. Hold a hangunk!

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
1: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
0: Közlekedési hírek.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Menge Penas.
0: Rólunk, neked.
2: Ha megszületik egy kisbaba, vele együtt általában megszületik még valami. Körülbelül 15 új családi szakértő. Anyuka olvassa a gyermekorvos tanácsait, apuka próbálja megfejteni, melyik pelenkának hol van az eleje, közben pedig megérkezik a nagymama, aki már az ajtóban közli, jaj, kislányom, ne olvas annyit, mi is felneveltünk benneteket. És tulajdonképpen igaza van, csak hogy a babagondozással kapcsolatos tudás rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Vegyük például az altatást. Régebben sok családban teljesen természetes volt hasra vagy oldalra fektetni a babát. Ma viszont a biztonságos alvással kapcsolatos ajánlások szerint az egészséges csecsemőt háton érdemes elaltatni, kemény, sík fekvő felületen, a kiságyban pedig nincs szükség párnára, vastag takaróra, rácsvédőre vagy plüss állathadseregre. Vagyis a kiságy ma nem úgy néz ki, mint egy lakberendezési magazin címlapja, inkább kicsit olyan, mintha még nem érkezett volna meg a bútor, de éppen ez a biztonságosabb. Aztán ott van a hozzátáplálás. Régen sokszor egészen más időpontban és más ételekkel kezdték, és családonként is rengeteg szokás élt. Ma már jóval részletesebb szakmai ajánlások segítik a szülőket abban, mikor és hogyan találkozzon a baba az új ízekkel. És természetesen minden családban előkerül a kérdés, nem szomjas az a gyerek? A nagymama már indulna is a vízért vagy a teáért, pedig egy kizárólag anyatejjel táplált egészséges baba az első hónapokban általában nem igényel külön vizet, még meleg időben sem, mert az anyatej biztosítja számára a szükséges folyadékot. Ez egy nagyon megosztó kérdés, mert én például személy szerint úgy gondoltam, hogy ha a növényeimnek adok inni, akkor a gyermekem is, ha szomjas, akkor inni kapjon, és ha éhes, akkor pedig tejecskét kapjon. De szerintem itt jön a lényeg, nem arról van szó, hogy a nagymamák rosszul csinálták. Ők az akkori tudás és ajánlások alapján gondozták a gyerekeiket. Az orvostudomány viszont folyamatosan fejlődik, kutatások készülnek, és ami 30-40 éve elfogadott volt, arról ma már lehet, hogy többet tudunk. Szóval, amikor mama azt mondja, én 3 gyereket neveltem fel, akkor erre nem az a válasz, hogy mama maga ehhez már nem ért, hanem inkább az, hogy tudom, mama, és pont ezért számít a segítséged. Csak néhány dolgot ma már egy kicsit másképp csinálunk. Mert a receptek, a tanácsok és a babakocsik változnak, de egy dolog azért generációk óta ugyanaz. A nagymama szerint a baba nincs eléggé felöltöztetve. Lehet odakint 35 fok, a mama akkor is megkérdezi, egy kis zoknit azért nem adunk rá?

0: 1000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 11 óra elmúlt 6 perccel a Bitó duótól hallhattátok az Introvertált dalt. Szerintem ez nagyon jó egy reggeli pörgéshez, így szombaton. Ma nincs bizony rohanás, nincs kapkodás, csak egy kellemes hétvégi délelőtt jó társasággal és sok-sok jó zenével itt a Rádió Dikken. Ha otthon sűrögsz, forogsz, vagy éppen takarítasz, vagy csak lustálkodsz, akkor én veled vagyok, úgyhogy legyen ez a nap pont olyan, amilyennek te elképzelted, és amilyenné te alakítod, vagy ti alakítjátok. Most elmondom, mi újság az időjárással és a közlekedéssel, aztán jönnek a témák. Tartsatok velem!
1: Időjárás.
0: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes, napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt fél 11 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézzen rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: neked. Rádió D.
1: Gondoltátok volna, hogy miközben egy újszülött látszólag egész nap csak eszik, alszik, sír, majd kezdi előről, odabent elképesztő munka folyik. A baba agya ugyanis az első hetekben olyan, mint egy vadonatúj szupergyors számítógép, amelyre folyamatosan érkeznek az adatok. Csak itt nincs használati útmutató. Anya és apa pedig időnként szintén úgy érzi, hogy jó lenne hozzá egy útmutató. Egy újszülött agyában már születéskor több 10 milliárd idegsejt található. A nagy változás azonban nem az, hogy hirtelen rengeteg új idegsejt keletkezik, hanem hogy az idegsejtek között elképesztő ütemben épülnek és erősödnek a kapcsolatok. Minden új élménynek számít. Anya hangja, apa arca, egy érintés, a ringatás, a fények, az illatok, a fürdés, még az is tapasztalat, amikor a baba először érzi azt, hogy hideg a popsi törlő, amit általában azonnal rendkívül határozott hangerővel véleményez is. Az érzékszervek közül a hallás már nagyon fejlett. A baba már az anyamében hall hangokat, ezért születés után különösen ismerős lehet számára az édesanyja hangja. A látása viszont még fejlődésben van. Kezdetben leginkább közelre lát jól, nagyjából arra a távolságra, ahonnan etetés közben egy szülő arcát vagy mellét nézheti. És ez nem véletlenül fontos, mert az emberi arc különösen érdekes számára. Közben az agya folyamatosan tanulja az összefüggéseket. Ha sírok, akkor valaki odajön. Ha meghallom ezt a hangot, biztonságban vagyok. Ha megérzem ezt az illatot, akkor közel van anya. És itt jön egy nagyon szép része a történetnek. Amikor egy kisbabát felveszünk, beszélünk hozzá, ringatjuk vagy megnyugtatjuk, azzal nem egyszerűen elkényeztetjük. Az érzékeny válaszkész gondoskodás segíti a biztonságérzet és a kötődés kialakulását, ami a korai fejlődés szempontjából nagyon fontos. Vagyis amikor egy újszülött hajnali 3-kor úgy dönt, hogy most szeretne ölben lenni, ő nem feltétlenül arra készül, hogy átvegye a család irányítását, bár hajnali 3-kor kétségtelenül úgy tűnik. Az első hetek tehát kívülről talán csak etetésből, pelenkázásból és altatásból állnak, de a baba agyában közben óriási fejlődés zajlik. Tanulja a hangokat, az arcunkat, az érintésünket, és lassan magát a világot. És talán ez benne a legszebb. Miközben mi azt hisszük, hogy csak ringatunk egy kisbabát a karunkban, az ő agya közben éppen azt tanulja, ilyen érzés biztonságban lenni.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Időjárás.
1: Gyönyörű őszi szombat elé nézünk, úgyhogy aki szabadtéri programot tervez, annak jó híreim vannak. A mai napon alapvetően napos, száraz időre számíthatunk, komolyabb csapadék jelenleg nem látszik. A reggel viszont már határozottan őszi lesz, országosan 0 és 12 fok közé hűlhet a levegő, tehát aki korán indul útnak, annak bizony elkél a kabát. Budapesten reggel 8 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, napközben viszont gyorsan melegszik majd a levegő, és délután 24 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. Országosan a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti értékek várhatók, vagyis igazi réteges öltözködős napunk lesz, reggel kabát, délután pedig már könnyen lehet, hogy a kezünkben cipeljük. A szél többnyire mérsékelt marad, így összességében kifejezetten kellemes napos és száraz őszi szombat körvonalazódik. Kiránduláshoz, sétához, szabadtéri programokhoz tehát remek idő érkezik, csak a reggeli hűvöst ne becsüljük alá.
0: Közlekedési hírek.
1: Ha szombaton autóba ültök, Budapesten érdemes egy kis plusz idővel számolni, mert több helyen is lesznek ideiglenes forgalomkorlátozások. Délelőtt fél 11 és déli 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Bajcsi-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon, a Hősök tere irányában. Később este 6 és 8 óra között pedig a Széchenyi tér és a Lánchíd közötti szakaszt érinti időszakos lezárás. Emiatt a belvárosban és az Andrássy út környékén torlódások, lassabb haladás is kialakulhat. A Terész körúton szintén érvényben van ideiglenes korlátozás szombat délután 4 óráig. Aki teheti, indulás előtt nézzen rá az aktuális forgalmi helyzetre, tömegközlekedéssel pedig érdemes a Budapest Go friss információit figyelni, és ahogy mindig mondjuk, inkább 5 perccel később érjünk oda, mint 5 perccel korábban, de idegesen. Vigyázzatok egymásra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Képzeljétek el, hogy leültök vacsorázni, és a 4 éves gyerek egyszer csak azt mondja, anya, ne ülj oda, ott ül Bence. Anya ránéz a székre, a szék meg üres. Milyen Bence? Hát Bence, a barátom. És ezen a ponton a szülőnek 2 gondolata támad. Az első, milyen cuki, a második, ugye Bence nem fog velünk lakni 18 éves koráig. Pedig a képzeletbeli barát a gyerekkorban, kisgyerekkorban egyáltalán nem feltétlenül aggasztó jelenség. A fejlődés lélektan szerint a fantáziajáték természetes része lehet a gyermeki fejlődésnek. Egyes gyerekek plüssállatoknak vagy babáknak adnak személyiséget, mások pedig kitalálnak egy teljesen láthatatlan társat. És ezek a barátok néha meglepően részletes karakterek. Van nevük, kedvenc ételük, saját véleményük, sőt, néha olyan igényeik is, amelyek feltűnően egybeesnek a gyerekével. Anya? Bence azt mondta, hogy ma nem kell zöldséget enni. Érdekes, Bence, nagyon érdekes. De mi történik ilyenkor a gyerek fejében? A szerepjáték és a fantázia világ lehetőséget ad arra, hogy a gyerek különböző társas helyzeteket, érzelmeket és szerepeket próbáljon ki. A játék közben gyakorolja a kommunikációt, történeteket alkot, problémákat old meg, és egyre jobban kezdi megérteni azt is, hogy másoknak lehetnek az övétől eltérő gondolataik és érzéseik. A képzeletbeli társ pedig ebben remek szereplő lehet. Ráadásul nem feltétlenül azért talál ki valakit egy gyerek, mert magányos vagy nincsenek valódi barátai, sokszor egyszerűen azért, mert óriási a fantáziája és élvezi a saját maga által létrehozott világot. A szülőnek ezért általában nem kell lepleznie a történetet azzal, hogy de hát nincs is ott senki, nyugodtan bele lehet menni egy kicsit a játékába. Ha a gyerek azt mondja, hogy Bence is kér palacsintát, akkor mondhatjuk rendben, de Bence után nem mosogatok. Persze, ha a gyerek nagyon fél a képzeletbeli alaktól, úgy érzi, hogy az irányítja vagy fenyegeti, illetve a jelenség komolyan zavarja a mindennapi életét, akkor már érdemes szakemberrel beszélni. De a legtöbb esetben egy képzeletbeli barát egyszerűen a gyerekkori fantázia egyik különleges megnyilvánulása, és tulajdonképpen van benne valami gyönyörű. Mi felnőttek belépünk egy üres szobába, és látunk egy asztalt meg 4 széket. Egy kisgyerek belép ugyanoda, és az egyik széken már ott ül Bence, aki ma összeveszett egy sárkánnyal, délután űrhajós lesz, és egyébként kér még palacsintát. Ilyen a gyerekkori fantázia. Egy ideig a világ még pontosan akkor lehet, amekkorának el tudjuk képzelni. És hogyha ajánlhatok nektek egy remek filmet, akkor nézzétek meg a Szűnj meg Fred című filmet, mert ebben rendkívül jól ábrázolja a gyerekkori barátokat a film rendezője. Ennyi fért a mai közös délelőttünkbe, vigyázzatok magatokra, és legyen igazán szép napotok. Völgyi Zsuzsi voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok, most pedig érkezik Patai Anna, én minden jót kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Rádió D. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a

0: szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseményen ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Elmegyek a falu végén, balomba, de bánatom a cselöntöm a karakterát.

0: a magas rendi fenyves erdő.
1: Ez a Húsdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

tudok vívan élem világom, nem törődök senkivel a világon. Mi csak szól a szenebb vívan, énekerek, táncot járok, amíg írja a lábam.

0: kerek táncot járok, amit hívja a lábam. Nem búsulok vígan, én nem világom, nem törődök senkivel a világon. Csak szóval szeret vígan, énekerek táncot járok, amit bírja a lábam.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: délben ismét jelentkezünk.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
0: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mindfél

0: Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Egész hétvégén korlátozásokra kell számítani, a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonalakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik, majd és nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnövekedett autóforgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Rádió Dick 100.3, csoda szép napot kívánok mindenkinek, én Patai Anna vagyok, és együtt köszönhetjük az első októberi hétvégénket, ami szerintem egyébként valami csodálatos, mert én nagyon vártam egyébként ezt az őszi időszakot, és egyébként pedig nagyon várom a hűvöset is. Azért egész héten napsütéses őszi napok voltak, és tudom, hogy ennek nagyon sokan örülünk, de én azért már vágyom arra az igazi őszi időjárásra. Kérlek, mondjátok, hogy nem én vagyok ezzel egyedül, és mit várok még? Hát a jó dalokat várom természetesen, itt a 100.3 Rádió Dicken azonnal kezdünk.

0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű, szép napot kívánok mindenkinek. Hát azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, illetve mi újság az utakon, úgyhogy ezek következnek most.
1: Közlekedési hírek.
0: Egész hétvégén korlátozásokra kell számítani. A pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása, ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart, a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonalakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik, majd és nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnövekedett autóforgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és hát ígértem ugye bár, hogy jó kis zenéket játszunk, ami egyébként meg is lesz, viszont csak a következő órában, mert hogy kérem szépen a hírek után lezárjuk az órát, aztán pedig a következő órában folytatódik ez a történet. Nagyon jó zenékkel várlak titeket, jó hangulattal és sok szeretettel itt a Rádió Dikem.
1: 100.3 Rádió Dik.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is.

0: egész hétvégén korlátozásokra kell számítani, a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart, a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonalakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik majd, és nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnövekedett autóforgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot kívánok, elindítjuk ezt az órát. Említettem nektek, hogy hiányolom az őszi időjárást, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokan inkább örültök ennek a napsütéses meleg időnek, úgyhogy benneteket szeretnélek megnyugtatni, hogy egészen jövő hét csütörtök péntekig marad ez a fajta, hát inkább mondanám nyárias napnak, vagy napoknak, mert hogy tényleg amikor napon vagy, akkor hiába mondják azt, hogy 23-24 fok, amikor napon vagy, akkor érzed 28-29-nek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy inkább nyárias napok vannak mögöttünk, és ezek még maradnak is jövő hétig, jövő hét hétvégéig, jövő hét hétvégétől sem lesz hideg, 20-21 fok. Én azt gondolom, hogy azért ez már egy korrekt őszi időjárás, és októberben igenis itt van az ideje, hogy megérkezzen, mert aztán majd nehezebben érkezik meg a nyár, meg a tavasz. Egyébként ez tényleg sajnos így szokott lenni, hogy amikor nehezebben megy el a forróság, a hőség, akkor egyszerűen nehezebben is érkezik meg a tavaszi jó idő. Nem tudom, ti észrevettétek-e. Na mindegy, sok a duma, kevés a zene, azonnal orvosoljuk. Tartsatok velem!

0: megfogjuk adásunkat. Rendkívüli esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Timon Junior és Bitu Bei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos rendületben interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy találatos

0: vagyok. Igyekszem tényleg a legfrissebb adatokat mondani nektek, de ha lemaradnék valamiről, 0630 3030 100-as telefonszámra kérlek írjátok meg nekem SMS-ben, és én pedig beolvasom azt.
1: Időjárás.
0: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Egész hétvégén korlátozásokra kell számítani, a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonalakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik, majd is nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnövekedett autóforgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!

0: 95.3 rádiódikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és le is zárom a mai óránkat, ezt az órát. A következő órában találkozunk egymással, érdemes lesz akkor is velem tartani. Jó hangulat, jó zenék. Itt a 100.3 rádiódiken.
1: Rádiódik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok

0: Ra kell számítani a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonal alakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik, majd és nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnövekedett autóforgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Patai Anna vagyok, ez itt a Rádió Dick 100.3. Gyönyörű, szép, mosolygós délután kívánok mindenkinek. Remélem, jól vagytok. Remélem, hogy jól telt a mai napotok, és bízom abban, hogy nem a munkából hallgattok, ha pedig mégis, akkor kitartást kívánok hozzá. Nem tudom, észrevettétek-e, de amióta azért picit hűvösebbek vannak, és nem plusz 40 fok, és tényleg elbúcsúztunk attól a forró nyártól, azóta bizony az a helyzet, hogy a sötétedés az egy picit megváltozott. Egyrészt későbben kell fel már a nap, egyébként 6:40-kor, és a nap pedig 18 óra 30-kor nyugszik, én pedig emlékszem még azokra a nyári estékre, amikor 8:30-kor még sütött a nap, és akkor kezdett el gyönyörű szépen lemenni. Hát ez ennek a rendje, kérem szépen, de gondoltam, hogy ez egy fontos információ, és azt gondolom, hogy ahogy érkezik a tél, ez még jobban fog kitolódni. Ez az életrendje, kérem. Szerintem ezzel semmi gond nincsen, mint ahogy a következő jó zenékkel sem, amivel készültem nektek.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka.
1: Rádió Dík. Hallod?
2: 103 Rádió Dík, Románytól Romántai Anna vagyok, és azonnal jönnek a friss hírek, időjárás, közlekedés, ahogyan azt már megszokhattátok, tartsatok velem.
1: Időjárás.
2: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Egész hétvégén korlátozásokra kell számítani, a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart, a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonalakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik, majd is nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnövekedett autóforgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Jó estét, jó

Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben az órában is, de most egy búcsúzkodásra jöttem, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Szerintem egy szuper izgalmas óra lesz, változatos hírekkel. Érdemes lesz a következő órát is a Rádiódikkel tölteni. Rádiódik.

0: szemei úgy.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Egész hétvégén korlátozásokra kell számítani, a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől.

0: forgalommal járhat. Szép napot kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát alig vártam, hogy elérkezzen ez az óra, mert hogy ebben az órában roma hírekkel foglalkozunk. A héten rengeteg roma hír hangzott el, én ezeket ugye hét közben szerkeztem is, és én is olvasom be ezeket a híreket. Rengeteg izgalmas téma volt, mint például a roma táncok titkos nyelve. Én ezeket tényleg nagyon szeretem, vagy például arról is meséltem nektek, hogy milyen roma tudósokról és kutatókról tudunk. Szerintem ezek nagyon izgalmas témák, ezekre igenis szükségünk van, úgyhogy ezeket fogjuk majd meghallgatni, de csak

0: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, legyen szép napotok, azonnal indul a Roma Hír blokk. Kettőféle roma hírt fogunk meghallgatni egyébként, és hát ahogy említettem, nekem ez a kedvenc órám, szerintem nagyon fontos Budapest egyetlen roma rádiójaként, ezt kiemelem minden alkalommal, hogy igenis ilyennel foglalkozni kell, és hogyha megtehetjük, hogy foglalkozzunk a roma hírekkel, akkor foglalkozzunk velük, azonnal indulnak. Városi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az Utcu felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az Utcu hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot. A részvételt alkalmanként 10-20 ezer forinttal támogatják, a találkozó hosszától függően. A 3 és 10 év közötti gyermekek számára a foglalkozások idején gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Olyan jelentkezőket keresnek, akik vállalják, hogy a teljes, több hónapos folyamatban rendszeresen részt is vesznek, jelentkezni október 5-ig tudnak az Utcu alapítványnál, messenger üzenetben, vagy pedig a megadott e-mail címen. A jelentkezéskor telefonszámot is kérnek, az alapítvány munkatársai kapcsolatba tudjanak lépni a jelentkezőkkel. A közelgő kutatásról Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense is beszélt egy külön vele elkészített interjúban. Arról kérdezték őt az interjúban, hogy milyen romaügyi referensnek lenni. Szeretem, mert nagyon sokrétű. Foglalkozom a roma gyakornokokkal, pályázatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartással, események szervezésével is az egyik legfontosabb feladatom most a roma stratégia monitorozása. Sok minden történik egyszerre, ami nehézség, az inkább az, hogy egy ötlettől a megvalósításig néha hosszú az út, nyilatkozta.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
0: Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő ez Marece Bova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ez Marece Bova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Cei a sztoika munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is. Művészetével hozzájárult ahhoz, hogy a roma áldozatok története ne merüljön feledésbe. 1992-től az ausztriai roma és szinti népirtás elismertetésének egyik fontos szószólója lett. A roma női irodalom egyik jelentős alakja Katarina Taikon is. Svédországban született roma családban és színésznőként, valamint íróként vált ismerté. Munkásságában gyakran jelentek meg a roma közösség életének nehézségei, a diszkrimináció és az oktatás fontossága. Életútja azt mutatja, hogy az irodalom és a művészet nem csak önkifejezésre, hanem társadalmi változások elősegítésére is alkalmas lehet. A híres roma nők történetei között fontos helyet foglalnak el azok is, akik nem feltétlenül a színpadon váltak ismerté, hanem a roma közösségek jogaiért és társadalmi elfogadásáért dolgoztak. A roma női aktivisták munkája azért is jelentős, mert egyszerre képviselik a közösség érdekeit és a nők társadalmi helyzetének javítását is. Ez már a Cepova zenén keresztül, Cejja Sztojka a festészeten és az íráson keresztül, Katarina pedig az irodalom és a társadalmi szerepvállalás segítségével hagyott maradandó nyomot. Történeteik azt bizonyítják, hogy a roma nők nem csupán a roma kultúra őrzői, hanem annak alakítói és megújítói is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik.

Romáktól nem csak romáknak, Patai Anna vagyok. Nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Nos, hát lezárom az órát, viszont úgy döntöttem, hogy a következő órában is roma hírekkel foglalkozunk, érdemes lesz velem tartani.

0: lehet itt.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Napos szombat, kevés fátyol felhővel. Ma folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, a hajnali minimum 7 fok körül alakult, délután pedig egészen 25 fokig melegedhet a levegő a térségben. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: Egész hétvégén korlátozásokra kell számítani, a pesti alsó rakpart hétvégi megnyitása. Ahogy a megszokott szezonális rend megkívánja, a pesti alsó rakpart, a Margit híd és a Közraktár utca között a hétvégére teljesen le lesz zárva az autóforgalom elől. Ezt a szakaszt szombat hajnaltól egészen vasárnap késő estig kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel, például kerékpár közlekedők vehetik igénybe. Az autósoknak a felső rakpartokat vagy a kiskörúti alternatív útvonalakat javasolt használni. Podmanicki utca környéke, Terézvárost illetően a 72-es trolibusz vonalán zajló munkálatok miatt a járat terelve közlekedik, majd és nem érinti a nyugati pályaudvar megállót Zugló felé. Ez a környező utcákban kisebb lokális sávlezárásokkal, parkolási tilalmakkal és természetesen megnőtt

döntöttem, hogy ezt az órát is roma hírekkel szeretném eltölteni, mert tényleg egy annyira fontos órának tartom ezt, és olyan fontosnak tartom azt, hogy igenis hangozzanak el minél több különböző romákkal kapcsolatos hírek, hogy hát ezt nem lehet kihagyni, úgyhogy ezért ezt az órát is erre fordítjuk a zenék között. Most tehát jönnek a legeslegjobb zenék itt a Rádió Dikken, tessék feltekerni a hangerőt, aztán pedig kifejezetten romákkal kapcsolatos hírekkel foglalkozunk majd.

0: 100.3 Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát sziasztok, ez itt a 100.3 Rádiódi, romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és akkor, ahogy ígértem, ebben az órában is roma hírekkel foglalkozunk. Ezeket a híreket én szerkeztem, ahogy az előző órában meséltem nektek, és hát igen, ezekkel foglalkozunk, mert ezt tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartom. Figyeljetek! A városi cigányzene élő öröksége. A Fecskehajtó Fesztiválon mutatkozott be a Rooted in Roma Music. A városi cigányzenei örökség megőrzését, dokumentálását és továbbadását szolgáló új online oktatási platformot, a Rooted in Roma Musicot mutatta be szeptember 25-én a Hagyományok Háza, a Hagyományok Háza Napok Fecskehajtó Fesztivál keretében. A program 13 órától neves roma zenészek részvételével zajló nyilvános zenei gyűjtéssel kezdődött, majd 15 órától a platform hivatalos bemutatójával, dr. Bot Miklós prezentációjával és szakmai kerekasztal beszélgetéssel folytatódott. A délután során a gyűjtésben résztvevő zenészek a Magyar Állami Népi Együttes kíséretével koncertet is adtak. Az ingyenesen látogatható rendezvény egyszerre enged betekintést a városi cigányzene még élő hagyományába és abba a hosszú távú szakmai munkába, amelynek célja e különleges zenei örökség feltárása és hozzáférhetővé tétele a következő generációk számára. A Hagyományok Háza az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a digitális és online oktatás fejlesztési módszerekre, valamint a hagyományos kultúra különböző területeinek korszerű, nemzetközi szinten is hozzáférhető bemutatására. A korábbi fejlesztések elsősorban a népzene, majd a népi kézművesség területére koncentráltak, a most bemutatkozó Rooted in Roma Music platform pedig ezt a munkát folytatja a városi cigányzenei örökség feldolgozásával. A fejlesztés hátterében az a felismerés áll, hogy a városi cigányzene a magyar zenei és kulturális örökség meghatározó része, miközben dokumentálása, megőrzése és továbbadása egyre sürgetőbb feladat. A népzene és a városi cigányzene viszonyáról az elmúlt években számos szakmai vita zajlott, és felmerült az a kérdés is, hogy a Táncház Mozgalom intézményeként működő Hagyományok Házának milyen szerepet érdemes vállalnia ezen a területen. Az intézmény álláspontja szerint ugyanakkor a városi cigányzenei hagyomány olyan szorosan kapcsolódik a magyar kultúrához, hogy feltárásának és továbbadásának elmaradása hosszabb távon jelentős hiányt eredményezne kulturális örökségünkben. A Rooted in Roma Music egy olyan átfogó online oktatási platform, amely lehetőséget teremt a városi cigányzene mélyebb megismerésére és tanulmányozására. A projekt egyszerre szolgálja a dokumentálást, az oktatást és a hagyomány továbbadását, miközben a még élő cigányzenei tudás és az ahhoz kapcsolódó személyes emlékezet feltárására is hangsúlyt helyez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: Kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha három ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel három évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén a töltött káposzta áll. Bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos, gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban, a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítottunk össze. Ezt követően kinyújtottuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük. Miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvira. A leves sem hiányozhatott a menüből, ezúttal pikáns hagymaleves készült a konyhában. Az ételt őrölt paprikával és füstölt tarjával ízesítették, végül pedig tejföllel tették még gazdagabbá. A hagyományos roma konyha egyik fontos jellemzője, hogy sokszor egyszerű, könnyen hozzáférhető alapanyagokból készülnek, igazán tartalmas ételek. A fűszerezésben gyakran fontos szerepet kap a paprika, a hagyma és az állati zsíradék, az ételek pedig általában gazdag ízvilágúak és laktatóak. A roma konyhában megtalálhatók a különféle húsételek, pörköltek, lecsós fogások, káposztás ételek, tésztafélék és levesek is. Az egyik jellegzetes étel a bodag, amelyet több néven is ismernek, például vakaróként, vakarcsként vagy punyaként. Ez egy egyszerű lepénykenyér, amely hagyományosan lisztből, vízből és sóból készül. A punyát különösen jól lehetett párosítani szaftos ételekkel, például pörkölttel, lecsóval vagy töltött káposztával. A roma gasztronómia egyik érdekessége, hogy a takarékosság gyakran találékonysággal párosult. A kevés rendelkezésre álló alapanyagból is igyekeztek kiadós és ízletes fogásokat készíteni. Ez nem egyszerűen a szegénység története, hanem egy olyan konyhai kreativitásé is, amelyben az étel elkészítője megtanulta, hogyan lehet a rendelkezésre álló hozzávalókat a lehető legegyszerűbben felhasználni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok a mikrofon mögött, és szeretnék elköszönni tőletek, de csak azért, mert lejárt az időnk. Ha volna arra lehetőség, hogy tartsak még veletek, akkor az így lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, akár egész nap, akár csak ebben az órában csatlakoztál be, akárhogy is történt, mindenképpen továbbra is maradj a Rádió Diken, mert szuper műsor érkezik a következő órában is, és azt gondolom, hogy szuper dalok is várnak benneteket, úgyhogy továbbra is tartsatok a 100.3 Rádiódikkel, velem pedig minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig tarthattok. Sziasztok!
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódikkel. Romákról, nem csak romáknak.
2: Akkor itt az ide, hogy elkezdjük az albumot, nem?
3: Itt az ide, hogy elkezdjük az albumot.
2: Sokan vártátok, már tudom. Gyere velem!

és emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát, és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Október 3-a szombat van, és 18 óra múlt. A következő 2 órában remek zenével és programajánlóval várom önöket itt az FM 100.3 Rádiódikben. Indítunk is egy nagyon izgalmassal, egy gasztró fesztivállal, mert mi romák azért nagyon szeretünk jókat enni. Vendégem pedig Rosta László lesz a vonalban, aki éppen ilyen fesztiválokat szervez.
5: Hát először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szeretettel fogom várni majd őket a következőben beharangozott rendezvényünkön.
4: Én tudom, hogy a mi hallgatóinkat, ahogy engem is, legelőször a Töltött Káposzta Fesztivál fogott meg. Megmondom az igazat, ezért hívtalak fel, mert engem ez annyira érdekelt. Tudunk erről egy picit beszélgetni, mikor lesz ez, hol lesz, hogy működik egy ilyen fesztivál?
5: A rendezvény Velence Korzón lesz, ez már a 6. Töltött Káposzta Fesztivál, ezt mindig ősszel tartjuk, és mindig október 23-ai ünnephez kötődően nagyjából, mert akkor ugye szabadon ráérnek az emberek, kirándulni tudnak,

0: Aha. Nagyon megelégedettek a rendezvényel, és hát készülnek is többféle töltött káposztával ilyenkor a rendezvényre. Ugye töltött káposztának nagyon sok variációja van a magyar konyhában.
1: Igen.
0: És ezt általában szokták kedvelni a látogatóik.
1: Tehát igény van arra, hogy többféle tájegységnek a káposztáját kóstolják meg. Azért úgy alakítjátok, hogy legyen mindenféle, gondolom.
0: Igen, hát a hagyományos savanyú káposztás, csomboros erdélyi, szabolcsi édeskáposztás, cigány töltött káposzta, ami nem pejoratívan értendő, hanem ugye a szalonnával, füstölt húsokkal, kicsit feltúlgózott töltött káposzta, szóval számtalan variációval létezik.
1: Úgy látom, hogy két napos lesz ez a töltött.
0: Három
1: napos, bocsánat, hát. Igen. Tényleg 23, 24, 25 a fesztivál, igen. És akkor körülbelül hány főt szokott ez befogadni, te mennyi fővel számolsz?
0: Hát a három nap alatt azért egy ilyen 5-10 ezer fő meg szokott látni.
1: Azt a mindenit! Azt a mindenit!
0: Hát, időjárás függő itt. Időjárás függő is. Reméljük, hogy akár hasonló időjárás, mint mai napon.
1: Legyen ilyen szép!
0: Mert akkor nagyon sokan lesznek, és természetesen ugye nem csak töltött káposzta lesz, hanem egyéb gasztronómiai kínálat is.
1: Például mire gondolhatunk itt?
0: Hát gluténmentes ételek például, lángos, kürtös kalács, elmaradhatatlanul ugye, ami alap termékek, és akkor még a kézművesek, légvár, vidámpark, játszóház, gyerekeknek is programok. Hát a időjárás engedi, akkor fagylal, sörös kiállítók, egyéb italosok, üdítők, limonádék,
1: nagyon jól hangzik. Én még mindig ott vagyok leragadva ennél a több ezer érdeklődőnél, és arra gondoltam, hogy egyáltalán lehet ennyi káposztát főzni, hogy kiszolgálni ezt a rengeteg embert.
0: Hát a tavaly évben árulok egy titkot, hogy az egyik kiállítónk, ha nem tudom, mondhatom el.
1: Bármit,
0: elmét,
1: nyugodtan.
0: A Kővári Kft. Békés Csabai Próbás Fesztiválról hozott föl hozzánk előre elkészített töltött káposztát, mert nálunk elfogyott szombaton.
1: Azt a mindenit!
0: Ott megmaradt.
1: Pótolni kellett.
0: Igen.
1: Úr, és bele nem tudok gondolni, hogy hány töltés káposzta fogy el egy ilyen. Több ezer töltés. Fantasztikus. Hány órára menjenek az érdeklődők? Tehát, hogyha mondjuk én el akarok menni, és azt mondom, hogy szeretnék ilyen káposztát tenni, mikor érhetek már oda, és mi a legkésőbbi időpont, amikor még gondolhatom, hogy kapok egy töltés káposztán?
0: Jó. Pénteken 14 órakor kezdődik a rendezvény.
1: Oké.
0: Okay. És általában sötétedéskor este 7-8 órakor vége van. Ez nem egy éjszakában nyúló gasztronómiai rendezvény. Szombaton és vasárnap 11 órától vagyunk nyitva, akkor már érdemes jönni, és estig továbbra is. Szombaton a Deciben zenekar játszik, vasárnap egy sétáló fúvó zenekar lesz, pénteki napra még nincsen meg a pont a zenei programunk, de folyamatos zenei alapszolgáltatást biztosítunk, hangulatzenét.
1: Értem. Tehát, hogy jó hangulatba teljen a sétálgatás, evés, nézelődés. Hát ez fantasztikus. Én nagyon sok fesztivált láttam a Magyar Fesztivál Facebook oldalán, és azon gondolkodtam, hogy mi alapján dönti el egy szervező, hogy melyik az az ételtípus, ami megír egy fesztivált. Megkérdezettem, hogy te ezt hány éve csinálod, mióta foglalkozol ezzel?
0: 20.
1: Az igen. Akkor már nagyon rutinos. Rutinosan működsz.
0: Ebben. Igen. Hát próbálunk egy olyan különbséget megszólítani, akik bizonyos tematikus ételek fele tendálódnak. Ugye nemrég zárult le a Süllőfesztiválunk szeptemberben, ami kifejezetten a halételekről szólt. Október 9

0: 11-e között lesz a Lecsó Fesztivál, ami össze lett vonva a Pacalpörkölt és Palacsinta Fesztivállal, arra is szeretettel várjuk a látogatókat, szintén Velence Korzón, a Velencén, a Korzón, a sétányon, és ezt úgy döntjük el, hogy, hogy nézzük azt a lehetőséget, amit a magyar konyha kínál.
1: Így.
0: Szóval a magyar gasztronómia ételeknek próbálunk mindig teret adni. Februárban mi szoktuk a Miskolci Kocsonya Fesztivál előtt csinálni a Kocsonya, nem Kocsonya Fesztivált ugyan, mert disznótoros, de mi szoktunk lenni az elsők január végén.
1: Említetted a Lecsó Fesztivált, ahol ugye pacalpörkölt és palacsinta is meg fog jelenni. Tudom, hogy ez ilyen gyerekes kérdés, de akkor nektek ilyenkor megvan az, hogy kik fogják vinni, tehát kik akarnak megjelenni, kik akarnak főzni, stb. Vagy ez mennyi idő erre egy ilyen szervezés?
0: Hát legalább 2 hónap.
1: Legalább két hónappal,
0: akkor is már kitesszük a Facebook posztot, hogy a kiállítók is tudjanak készülni. Ugye országszerte sok rendezvény van, és nekik is tudni kell, hogy na akkor ebbe az időpontba erre, és tematikusan tudjanak készülni ugye azzal a termékkel, mert a nagy vendéglátós kiállítóink azok ugye sok mindennel foglalkoznak, de ilyenkor, amikor Lecsó Fesztivál van, akkor lecsót hoznak. Ha töltött káposzta fesztivál van, akkor töltött káposztát hoznak.
1: Szerinted miért van az, hogy egy ilyen fesztivál, beharangozóra, az ember jobban azt mondja, hogy szeretnék ott enni. Megmondom, azért én nem nagyon utazgatok azért, hogy egyek, de most, ahogy láttam ezeket a programokat, rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy hogy tudok oda menni vonattal, meg hogy működik ez. Szóval mi a vonzereje szerinted egy ilyen fesztiválnak?
0: Velence Korzónak most a sok rossz hír, nincs víz, stb. Ellenére azért van egy nagyon varázslatos közelsége. Nagyon 20 perce van Budapesttől, 10 perce Fehérvártól. Vonattal fél óránként jön a vonat.
1: Aha.
0: Hogy még lehet, hogy sűrűbben. 10 percre van a vasútállomás.
1: Ez nagyon jó.
0: Szóval aki mondjuk inni is akar valamit, nem kell gépjárművel jönnie. Kelenföldi pályaudvaron felszáll a vonata, hip-hop ott van.
1: Szuper. És szerinted ez neki a vonzere, hogy nagyon szép táj élvezhetünk közben, jó levegő lehet tenni, meg hát gondolom a közösség.
0: Igen, meg jó hangulat. Azért a Velence Korzónak van egy szépsége, annak ellenére, hogy sajnos a túlba kevés víz van, de van még.
1: Uh-huh.
0: És ezért ott nagyon jól lehet sétálgatni gyerekekkel, kutyával, biciklivel, bármivel lehet jönni. Szívesen látjuk a látogatókat ezzel.
1: Lesz-e még valami érdekes fesztiválotok, amit érdemes lenne esetleg megemlíteni?
0: Hát ebbe az évben ez a 2 lesz, a Lecsó Pacal, meg a töltött káposzta. Jövőre folytatjuk.
1: Szoktál szervezni karácsonyi vásárokat, ilyesmit, ha jön az ünnep?
0: Régebben igen, Budapesten majdnem szinte minden közterületen szerveztem 20 évvel ezelőtt karácsonyi vásárt. Adminisztratív okok miatt most ez nehezebben
1: megy. Most már nehezebb.
0: Igen, de most én is inkább kitelepülök. Forradbora, sörökkel, stb.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, és hogy egy kicsi hangulatot hoztál így a hallgatóknak, ha esetleg szeretnének kimozdulni. Egyébként, aki nem tudta megjegyezni az időpontokat, az a Magyar Fesztivál Facebook oldalon meg tudja nézni újra. Engem még egyetlen dolog érdekelne, az egy kicsit személyes. Te megbírod-e állni ezeken a fesztiválokon, hogy meg ne kóstoljad az összes ételt, vagy egyáltalán neked még egy ilyen fesztiválon érdekes-e az, hogy egyél?
0: Természetesen nem bírom megállni.
1: Nem bírom megállni.
0: Alig várom, hogy a hal fesztivál után töltött káposztát egyen.
1: Egyébként most milyen fesztiválon is voltál a hétvégén? Mert mondtad, hogy...
0: Most hétvégén Győrbe voltam, de kiállítónak voltam, nem szervezőnek, ott egy halfesztivál volt.
1: Az igen. Megkérdezhetjük, hogy mivel érkeztél Győrbe?
0: Csesörökkel, magyar pálinkákkal, magyar borokkal.
1: Az igen. Hát ez nagy örömhír, hogy a magyar bor, magyar pálinka még mindig ennyire izgalmas a fesztiválozók számára. Meg azt hiszem magyarok büszkék is vagyunk arra, hogy ilyen jók a boraink meg a pálinkáink.
0: Igen, ez így van.
1: Na, hát nagyon jó fesztiválokat kívánok neked. Én nagyon-nagyon szeretnék valamelyikre megérkezni. Nekem most nagyon tetszik ez, hogy 20 perc alatt vonattal oda lehet érni Velencébe. Én meg fogom nézni a menetrendet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Szeretettel várlak a rendezvényen.
1: Köszönöm szépen.

0: Rádió Dík.
1: Zsali Vója.
2: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió Díkben október 9-én. Kürtös Kalács Fesztiválra várják az érdeklődőket. Őszi Kürtös Kalács Piknik Tihanyban Mini Kürtös Festnek nevezték el ezt a fesztivált, ami Tihanyban lesz, azaz Őszi Kürtös Kalács Piknik, az apátsági sétány Támfalánál. Ugyanaz idén elmaradtak a nagy Kürtös Kalács fesztiválok Budapesten, de Tihanyban tartanak egyet. Ez az esemény egyébként már 2 éve sikeres, és éppen ezért idén sem marad el. Lavender, Tihany és Piszki Villa közreműködésével lesz megszervezve október 9 és 11 között, tehát egy különleges őszi piknikre invitálják az érdeklődőket. Hát egyébként a Kürtös Kalács, nem tudom, hogy élte első fénykorát, de az biztos, hogy valahanyadikat éli, mert én emlékszem rá, hogy akár egy 10 évvel ezelőtt is talán volt egy-kétféle Kürtös Kalács, mondjuk volt fahéjas, porcukros, vaníliás cukros, talán néhol megszórták dióval, de hát amit most ment a Kürtös Kalács az elmúlt években, amilyen változásokon átment, egyrészt megváltoztatták néhol a formáját is, tehát lehet tölcsérformába kapni, fagylaltal, mindenféle öntetekkel, cukrokkal, szórásokkal a Kürtös Kalácsot, és annyiféle ízben lehet most már kapni, és ezek a töltött változatok miatt úgy érzi az ember, hogy ki kell próbálnia többször, és én úgy emlékszem, régen egy évben egyszer-kétszer ettünk, de most annyi ízt és élményt kínálnak ezek a mindenféle új töltelékek, hogy egy új gasztro élmény lett. Szerintem a Kürtös Kalácsból is jó azt látni egyébként a turista negyedben, hogy a turisták folyamatosan Kürtös Kalács sétálgatnak az utcán. Én gondolom, hogy ezen a fesztiválon is nagyon sokféle Kürtös Kalács fog megjelenni. Glutén és tejmentes Kürtös Kalács is lesz, 100% mentesen, hangulatos zenével, szervezett programokkal és játékkal várják az érdeklődőket, és Kürtös Kalácsból készült desszerteket kínálnak, hát gondolom itt arról van szó, amiről az imént beszéltem, a mindenféle töltelék, szórás, öntet, nutellától kezdve minden érkezik már a Kürtös Kalácsra, tehát október 9, 11 és Tihany.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kőkény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló. Badacsonyban az Egri József strandon október 9-én Fügefest 2026-tal nyilvánvalóan Fügefesztivált rendeznek. Az esemény egyébként két napos lesz, tehát 9-től 11-ig tart, de lássuk a programot. 9-én pénteken 15 órakor nyitják meg a rendezvényt, és 22 óráig Fügefest gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Ugyanebben az idősávban Füge mini piac lesz, ahol nyilván fügét lehet majd venni, illetve lesz képbemutató, illetve vásár is. 22 óráig tart a rendezvény. Ami még érdekes a fügén kívül, hogy lesz különleges kávé kínálat, illetve Fáraó projekt a nagy színpadon. Szombaton pedig gyakorlatilag ugyanez a program fog megvalósulni, de a gyerekeknek egy picit más lesz, hiszen 13 órától 18 óráig fanyűvő játékparkot biztosítanak. Ezen alapon is 22 órakor zár a rendezvény. 11-e a zárónapja ennek a Fügefestnek, amelyben 13 óra 30-tól kerekasztal beszélgetést hallhatnak. Mi lesz veled Balaton címmel a nagy színpadon? Egészen megdöbbentő, hogy ez valóban téma. Szerintem idén volt az, hogy mindenki egy kicsit komolyan vette már ezt a Balatonnak a veszélyeztetettségét. Érdemes róla beszélni. Viszont a jazz rajongóknak egy jó hír, hogy vasárnap 12-től 14 óráig Babos Piller Jazz Duo lesz a nagy színpadon, illetve főző workshopot tart Pallag Dávid. Főző workshopján vehetnek részt, amelynek címe Kacsa és Füge. Egyébként nagyon jól hangzik, én mind a kettőt szeretem. Illetve gyerekkorunk ízei gasztró színpad. Ez nincs részletezve, hogy mit jelent ez, mit takar, de szerintem biztos ez is egy nagyon izgalmas program lesz. Szintén lesz ártfestő workshop, és 14 órakor a Balaton sütie 2026 verseny hivatalos eredményhirdetése lesz. Azt nem tudom, hogy majd meg lehet-e kóstolni a győztes sütemény, de az is izgalmas lenne. Szóval ez lesz a Füge Fesztivál, amely október 9-től 11-ig

0: 100.3 Rádiódik.
1: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádiódikben, én pedig Kökény Anna vagyok, és csak most kezdődnek az izgalmak. Velemi gesztenye napok október 10 és október 11-én természetesen Velemben. A régió legnagyobb gasztronómiai és hagyományőrző ünnepe 33. alkalommal lesz megrendezve, és amit kínálnak, hagyományok, ízek, zene és közösségi élmények. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a fesztiválra, ahol a gesztenye, a gasztronómia, a hagyomány őrzés és a közösségi élmények kerülnek középpontba. És akkor gesztenyézek egy kicsit itt a programok között. Lesznek koncertek, lesznek hagyományőrző kulturális műsorok, például fellép a Flórián tűzoltó férfi kar, aztán a Derű néptánc együttes, Csalafinták vadhajtás néptánc együttes, szóval egy elég nagy showműsor lesz a színpadon, illetve mindkét napon gyermekudvarral várják a gyerekeket, mondókával, játékokkal, kézműves bemutatókkal, valamint civil szervezetek és egyesületek bemutatkozásával csalogatják a látogatókat. Vasárnap délután, mese délután, Becska Zsókával, mesék kicsiknek és nagyoknak. Szóval együtt lehet hallgatni a gyerekkel ezt a mesét. És a lényeg a rendezvény ideje alatt gasztronómiai különlegességek, gesztenyés finomságok, kézműves termékek és vásári forgatag várja a látogatókat. De nem csak itt ünneplik a gesztenyét, hanem a Kertészeti Centrumban is a 11. gesztenye fesztiválon, amely Keszthelyen lesz a napfénysor 25 szám alatt színes, vidám programokkal és felejthetetlen gesztenyés finomságokkal várják az érdeklődőket egésznapos gasztroworkshop keretein belül. Megmutatják, hogyan lehet házilag gesztenye masszát készíteni. Ez például engem is nagyon érdekel. Gesztenyesütés rejtelmeibe is beavatják az érdeklődőket, illetve lesz rajzverseny és receptverseny. Fantasztikus programokat ígérnek kicsiknek és nagyoknak. És ha hiszik, hanem a csodás Csehiben is ünneplik a gesztenyét. Itt lesz egy nagyon érdekes dolog, mert hogy itt lehet kapni majd nyers gesztenyét adagonként, és azt mondják, hogy te sütöd meg a forró parázs felett, majd élvezed a saját magad sütötte gesztenye édes ízét. Tehát itt valóban együtt sütögetés lesz ezen a helyszínen, de aki fél attól, hogy önmaga sütögesse a gesztenyét, az egyszerűen megvárja, hogy megsütik neki. Kézbeveszés már ropogtathatja is, gondoltak azokra is a szervezők, akik nem szeretnék maguk megsütni. Október 10-én szombaton 13 és 17 óra között hagyományos gesztenyesütést szerveznek a Csehi Csodás Vásárkertben. Jó vidéki levegő, őszi színek, vaskályha, ropogó tűz, forró vasedény, kormosan hulló gesztenyehéj, édes sült gesztenyeillat és finom, ízletes sült gesztenyével csalogatják az érdeklődőket. Mindez pedig a Kossuth utca 4 szám alatt lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romák. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
3: Üdvözlöm a Rádió Dík hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Október 3-a van, és 19 óra múlt. És itt az FM 100.3 Rádió Díkben folytatódik a programajánló. November 8-án vasárnap 11 órakor a MOM Parkban egy fantasztikus koncertre invitálják az érdeklődőket. A Sláger DNS-e a Fürelésztől a Despacitóig interaktív szórakoztató zenei nyomozást tart, nem más, mint a budafoki Doknányi zenekar. De lássuk is a meghívót. Hollerung Gábor és Szűcs Apor rendhagyó zenei nyomozásba kezdenek, hogy kiderítsék, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A nyomozás megmutatja, hogy a legnépszerűbb dallamok mögött gyakran évszázados zenei ötletek, ismerős ritmusok és időtálló érzelmek rejtőznek. A két zenei detektív gyanús zenei rokonságokat kutat fel, bizonyítékokat gyűjt, és lépésről lépésre megfejti, miből épülnek fel azok a zenék, amelyeket ma milliók hallgatnak nap mint nap. A közönség, mely végigköveti a nyomozást, megtudhatja, hogyan működik együtt dallam, ritmus, harmónia. Vagyis, hogy a jó zene műfajoktól függetlenül ugyanazt a nyelvet beszéli. A klasszikus mesterek és a mai slágerszerzők között sokkal kisebb a távolság, mint elsőre gondolnánk. Közreműködik a budafoki Doknányi zenekar. A Sláger DNS-e Fürelésztől a Despacitóig, tehát november 8-án vasárnap 11 órától a Momkultban.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Hey! A gyere öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: 88.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló. Október 17-én szombaton 13 órától Budapesten a Blaha Lujza téren Roma Büszkeség napjára invitálják az érdeklődőket, de lássuk is a meghívót. A méltóságot a romáknak mozgalom, a civil bázis, a Farkas Gyula Tradíció Egyesület, az Új Roma Innováció Alapítvány, az Avla Gyermekekért Innovációs Egyesület, az Egy Magyarország Egyesület, az Utcú Roma Informális Oktatási Alapítvány, a Roma Sajtóközpont és partner szervezetei az idén is megszervezi a Roma Büszkeség napját. Az eseményt október 17-én szombaton Budapesten rendezzük meg. Az érdeklődőket szeretettel várják 13 órától a Blaha Lujza téren. Yeah!

0: 103.3 Rádiódik.
1: Folytatódik a programajánló itt az FM 103.3 Rádiódikben, és Kökény Anna vagyok, és én a hét elején megígértem, hogy gasztrofesztiválokkal fogok foglalkozni, és most találtam egy még izgalmasabbat is talán, mint az eddigiek. Mert hogy október 10-én szombaton, 10 órától Rádpuszta gasztro élmény birtokon rendezik meg a 6. országos hal és vadpörkölt főző versenyt. Tehát ez nem fesztivál, ez verseny. De lássuk is a meghívást. Kedves főzőmesterek és gasztrorajongók, örömmel jelentjük be, hogy megvan a dátum, tehát 2026. október 10. szombat. Készüljetek, mert ismét egy különleges nap vár rátok, tele ízekkel, élményekkel és fergeteges hangulattal. És mivel ez egy főző verseny, így jelentkezni is lehet rá. Természetesen az infókukat radpuszta.hu e-mail címen tárgynak kérik, hogy jelöljék meg főzőverseny 2026. Na hát szerintem ez izgalmas, aki úgy érzi, hogy remekelni tud hal, illetve vad ételek elkészítésében, annak én ajánlom, hogy jelentkezzen erre a versenyre. Én szívemből remélem, hogy lesz itt roma szakács, és azt is remélem, hogy a győztesek között lesz, ha így lesz, be fogjuk mutatni, beszámolunk róla. Most megyünk tovább muzsikálni, és érkezem vissza további programajánlóval.

0: a hangunk.
1: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió Digben november 7-én szombaton 19 órától a Páva utca 30 szám alá várják a színház kedvelőket a Kaméleon lány című előadásra. De lássuk is, miről szól ez a történet. Egy átlagosnak tűnő kamaszlányt kérdezget segítője, hogy megértse, miért tette, amit tett, miért akart úgy dönteni, ahogy. A lány emlékeket, élményeket elevenít fel, amelyek közül nem mindegyik a sajátja. Dédszülők, nővérek, tanárok és osztálytársak viszontagságait követhetjük végig a különös képességekkel rendelkező lány meséjén keresztül, aki bármihez és bárkihez tud hasonulni, belenézni mások gondolataiba, emlékeibe, és nem szeretné mások példáját követni, a saját életét akarja élni inkább. A szuperhős történet a Független Színház Roma Hősök workshopjain résztvevő roma fiatalok és környezetük valóságos történetei alapján készült. Új megvilágításba helyezve a sokszínű és tudatos generáció tagjait, a színdarab számos a roma fiatalok számára ismerős élethelyzetet, kihívást mutat meg. Mégis pozitív perspektívát mutat, és sztereotípiákat cáfol meg. 2026. november 7-én 19 órától a Füsziben Budapesten a Páva utca 30 szám alatt tekinthető meg ez a színdarab.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
1: Kökény Annát hallották itt az elmúlt két órában a Rádiódikben programot ajánlani. Köszönöm, hogy velem tartottak, és van egyfajta program, amihez én nem annyira értek, de van szakértője itt a rádiónkban, ez pedig a sport, illetve a foci. 20 órakor átadom Völgyi Zsuzsinak a mikrofont itt a rádióban, aki a Dig buliban remek zenékkel várja az érdeklődőket, a hallgatókat. Na de, ha sportról meséltem, miért meséltem? Mert hogy most egy jó kis beszélgetést hallhatnak Baranyi Rolanddal és Baranyi Gyulával, és ha ehhez hasonló beszélgetésekre vágynak, illetve érdekli a foci önöket, akkor minden csütörtökön érdemes hallgatni. Este 8 órától a Regenerációt. Mindenkinek nagyon kellemes szombat estét kívánok, és maradjanak a Rádió Dikkel.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók, Baranyi Roland vagyok. Elkezdődött a Nemzetek Ligája, ami azt jelenti, hogy a klubfutball szünetel, és a nemzeti csapatok versengenek egymással. Ezeket a mérkőzéseket fogjuk kibeszélni, és áttérünk még egyéb témára is, nem mással, mint Baranyi Gyulával. Szia, nagy szeretettel köszöntelek újra.
4: Sziasztok, Baranyi Zinyó vagyok, a Dik Rádió hallgatóit üdvözlöm.
3: Hát kezdjük át beszélni ezeket a meccseket. Látom egyébként, hogy készültél meccs témából, én is készültem most így komolyabb kielemzésre. Ugye csütörtökön kezdődtek meg az első mérkőzések, és már is játszottak hatalmas európai klasszis csapatok. Hollandia Németországgal találkozott. Ez a meccs egy 1-1-es döntetlennel zárult. Az első fél időben Németország szerezte meg a vezetést, majd a meccs legeslegvégén a 92. percben Cody Gakpo, akit a Liverpoolból nagyon jól ismerünk mi, egyenlített, és szerezték meg ezzel a hollandok az egy pontot. Egyébként a statisztikák alapján Hollandia sokkal jobban játszott, tehát kétszer annyi helyzetet sikerült kialakítaniuk. A várható góljaik is 3 fölött voltak, ugye a hollandok voltak otthon, ez adott némi lelki előnyt nekik. Nem tudom, nézted a meccset? Ez kifejezetten igen, néztem, élőbe. Igen. Hogyan értékeled?
4: Hát a hollandok jól játszottak, nem tudtak az a gólhelyzeteket kihasználni. A német csapat az szerintem Klopp most behívott 40 új fiatal futó játékosokat, és azokat próbálja. És egy-egy lett a meccs, utolsó percben Kapku rúgta a gólt a hollandoknál. Nem volt olyan színvonalas. Szerintem a közepes meccs volt.
3: Én is úgy, ugye érdekes egyébként, hogy a Klopp majd mit tud kihozni ebből a német válogatottból. Ő az az edző egyébként, aki a Mainznál elkezdve, ugye a Mainzzal is már hatalmas sikereket ért el, ő teljesen megváltozott a futballjuk a Klopp alatt. Ez már az a Mainz volt sajnos, amelyikbe, ha jól tudom, már nem volt egy magyar se, hogy több magyar játszott a Mainzba, a Klopp az utánuk tűnt fel, majd átment a Dortmundba, ott is egy hát erős középcsapatnak számított a Dortmund a Bundesligába, igazán nem volt nagy esélyük bajnokságot nyerni, vagy a bajnokok ligájában komoly eredményt elérni, ott is hatalmasat ment a Dortmunddal a Klopp, majd átment a Liverpoolba, és szintén bajnokok ligája győzelem, Premier League győzelem, stb. És egy hosszú ideig tartó, nagyon színvonalas csapatot, domináns csapatot sikerült összeszednie. A német válogatottból, tehát ő az, azt akartam csak mondani, hogy ő az az edző, akit még nem igazán láttam egy csapatnál se úgy felsülni, a Klopp. Kíváncsi vagyok, hogy a német válogatotta, amit fog tudni kezdeni.
4: Én szerintem a Bundesligát nem ismeri annyira. Most behívta a Bundesliga első csapataiból a jobb játékosokat, és azokat próbálja ki, és ez a két meccs arra ment el. De viszont hát vannak ott nagyon jó játékosokat, amit nem rakott be, majd kialakul, és akkor ő kiválasztja a tehetségeket. Én szerintem én bízok benne, de a németek már így is a kommentek belé sok mindent írnak, de ő azt mondja, nyugalom, nyugalom, én tudom, mit csinálok. Én bízom benne.
3: Én kíváncsi vagyok arra, hogyha csak egy kérdés erejéig kicsit elkanyarodunk a konkrét meccsektől, hogy magára a Nemzetek Ligájáról mit tudunk gondolni, ugye volt most egy világbajnokság, kibővítették a BL főtáblás keretet, tehát sokkal több bajnokok ligája meccset játszanak a játékosok, sokkal több így már nemzetközi meccsük is van, ugye az UEFA Nemzetek Ligája, világbajnokság, kibővített BL csoportkör,
4: hazai
3: kupák, bajnokság, stb. Közben még felkészülési meccsek, barátságos meccsek, meg mit tudom én. Mennyire tesz ez jót szerinted a játékosoknak? Mert hogyha mondjuk visszamegyünk 10 pár évvel ezelőttig, akkor egy évben simán játszottak 10-15 meccsel is, akár kevesebbet az élvonalbeli futballisták.
4: Én szerintem itt a pénz dominál. Annyira felgyorsult a futball, a csapatok hozzá vannak szokva, például az angol bajnokság, a spanyol bajnokság, de a kisebb országoknál ez nagyon nehéz. Én szerintem ez a játék rovására fog menni, nem fognak úgy brusztolni, ahogy kellene, mert nagyon sok a meccs is elfáradnak, és ezt nem tudják teljesíteni. Mindenki spórol az erejével. Ha egy gólt rúg, akkor rögtön beállnak védekezni, és ha rúgnak, kiegyenlítenek, akkor újra elindulnak és támadnak, és gólt rúgnak. Ez a taktika. Úgyhogy én szerintem a közönséget kiszolgáljuk, de rengeteg pénzről szól az egész.
3: Arra gondoltam én, hogy ezekből a meccsekből, mondjuk a Nemzetek Ligája meccsekből lehet-e levonni tanulságot arra, hogy melyik nemzeti válogatott milyen szinten játszik, mondjuk egy következő esetleges Európa bajnokság, ugye van most 28-ban, és igazából ezek azok a tétmeccsek, ami alapján le lehetne szűrni azt, hogy melyik válogatott hogyan játszik. Na most mondok egy példát, mondjuk, hogyha egy alsó közép csapat, mondjuk Albánia, vagy Montenegro, vagy nem tudom még kit mondjak, tehát nem egy élmezőnybe tartoz európai csapat játszik mondjuk Németországgal, Franciaországgal, akkor nyilvánvalóan a montenegrói focistáknak, vagy az albán focistáknak nagyon nagy lehetőség az, hogy játszhatnak az Mbappé ellen, vagy nem tudom, játszhatnak az Adeyemi ellen, vagy a Kimmich ellen a német válogatottba, viszont lehet, hogy ő nekik mivel bajnokok ligájában kupa van, német bajnokság van, Premier Liga van, túl vannak egy világbajnokságon, stb. Már nem akkora öröm nekik ez a Nemzetek Ligája, tehát nem fognak 1000%-on pörögni, úgy, mint az ellenfél kis csapat, akinek nem ennyire megterhelt a naptára, és nincs benne ekkora motiváció, tehát csalók a dolog ez, hogy milyen eredmények születnek szerintem ezeken a meccseken.
4: Hát eleve, hogy a gazdag kluboknál 40 játékos van jelölve, kis csapatoknál 25, mert hát nincs olyan annyi pénzük. De viszont, ha megnézzük a világbajnokságot is, nem sok különbség volt azért a kis csapatok és a nagy csapatok között.
3: Igen.
4: Mert, ahogy mondja is a szerkesztő úr, hogy ő kevesebb meccset játszottak, és sokkal jobban tudnak koncentrálni és focizni. Erről szól az egész szerintem. Hát, hogy mi lesz ebből, nem tudom, mert itt a pénz forog, hatalmas pénzek. Nem tudom, hogy mi lesz majd 10 év múlva.
3: Térjünk vissza szerintem a konkrét meccsekhez. Csak annyiba érdekelt a véleményed, de szerintem akkor ebbe egyetértünk, hogy nem biztos, hogy jót tesz ez, hogy ennyire sűrű a program mondjuk. Ha jól tudom, körülbelül úgy lehet számolni, hogy egy profi futballista, hogyha nem sérült, hanem minden meccsen, a válogatott meccseken, a felkészülési meccseken, barátságok és kupa, nemzetközi bajnokság, stb. Mindenen részt vesz, akkor körülbelül olyan 65 meccset játszik le egy évben. Régen ez 50 meccs volt körülbelül. És szerintem ez nem tesz jót. Egyébként sok profi futballista, például a De Bruyne is szót adott ennek, hogy a Nemzetek Ligája őt már egyáltalán nem érdekli, nem is kéne megrendezni.
4: Mert öreg már.
3: Hát igen, lehet, hogy az is benne. Megyünk tovább, ugye Norvégia játszott Dániával, és 3-2-re győzni tudott Norvégia. Hatalmas meglepetés, hogy a Haaland megint rugott 2 gólt. Ugye? És ez a norvég csapat, ez még mindig úgy működik, olyan fajta támadó focit játszik, nagy meglepetésre, amilyet el is várunk tőlük.
4: Hát tulajdonképpen a norvég csapat, hát ezelőtt gyengék voltak, mindenki tudja, ki nézi a futball. Hollandra van építve az egész, és akkor körülötte gyors ellentámadásokból tulajdonképpen Haaland képes a gólrúgásokra, hát erről híres. Ő azért tehetséges, mert gólokat tud rúgni. Úgyhogy nekem tetszik a Haaland, nagyon ügyes, de ha én lennék mellette, hogy lefogjam, akkor szoros emberfogással megfognám. Mert erről szól a foci. Akkor nem tud megmozdulni, legyen az bármilyen híres játékos. Szoros emberfogás, és akkor vége van. Nem engedem, hogy átvegye a labdát, stb.
3: De összességében akkor lehet azt mondani, hogy a norvég válogatott az még mindig hasonlóan erős, mint a világbajnokságon.
4: Ja, kikaptak a portugálok 2-1-re.
3: Igen.
4: 3 pontjuk van.
3: Azzal is megyek tovább. Ugye viszont Portugáliáról még fogunk beszélni.
4: Persze.
3: Abból a tekintetből, hogy nekik az első meccsük az nem a norvégok ellen volt, hanem Wales ellen, és itt ja. João Félix szerzett egy gólt, azzal lett 1-0, és érdekesség, utána majd beszélünk a Cristiano Ronaldónak a szerepéről. Ezen a meccsen még kezdőként lépett pályára, és 67. percben jött fel a Gonzalo Ramos. Na most a portugál válogatottról, hogyha beszélünk, azért nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy nem beszélünk a Ronaldónak a szerepéről.
4: Persze.
3: Hogy látod te ezt a portugál válogatottat? Ugye a VB-n lehet azt mondani, hogy abból, amit kinéztünk belőlük, nem igazán teljesítették az elvárásokat.
4: Én úgy gondolom, hogy azért Ronaldo hány éves most pontosan?
3: 41.
4: 41 éves.
3: És fél.
4: Ő már nem robbanékony. Elvesztette. Ezáltal a nagy rutinjával tud gólt szerezni. De viszont nem védekezik, nem megy középpályára vagy hátra, azért egy fiatal játékos, azért dolgozni kell a csapatba. És szerintem Ronaldót, ha én edző lennék a portugáloknál, olyan 10-15 percbe tenném be a végén, hogy hát, ha tud gólt rúgni, mert ő erre képes, legmagasabbat ugorja, stb. Nem tudom, de Ronaldo megsértődött, és ott hagyta válogatottat. Nem értek vele egyet, szerintem.
3: Igen, érdekes.
4: Tudomásul kell venni neki, hogy már megöregedett.
3: Igen, igen. Én azt láttam, hogy ő nem nagyon akarja tudomásul venni. Szerintem a Ronaldónak az a szerep passzolna a legjobban, hogy mivel neki van, amilyen van. Tehát most sokat beszéltem én már arról, hogy mi nincs már meg benne. Ugye nyilvánvalóan az a fajta cselekvőkészsége, az a fajta robbanékonysága, az a fajta gyorsasága, teherbírása, az, hogy nyomást tesz az ellenfél védőire letámadással, az, hogy megelőzi a védőt a boxon belül, a 16-oson belül. Ezek miatt volt. Ezek miatt volt a Ronaldo Ronaldo. Nem más miatt, hanem emiatt a mentalitás miatt, a robbanékonysága miatt. És hogyha ez elveszett belőle, akkor ő már nem ugyanaz a focista, mint eddig. Ami még megmaradt belőle, az maga a feljáték még mindig nagyon erős, hogyha ha kiszolgálják, akkor egy érintésből még mindig jó ballal, jobbal fejjel, viszont már nem hiszem, hogy arra, hogy ő egy érintésből megoldja a 16-oson belül lehet csapatot építeni, mert hogyha arra van épülve a játék, hogy a Ronaldót ki kell szolgálni, akkor nem biztos, hogy annyiszor eljut a labda hozzá egy érintésből, hogyha ő nem tesz bele magába a letámadásokba, a leptaszerzésekbe, itt ez a probléma így szerintem.
4: Van, így igaz.
3: Neki el kellene fogadni azt a tényállást, hogy 20-25 percig még mindig magas szinten tud futballozni, a fontos pillanatokban egy érintésből meg tudja oldani a helyzetet, mint csapatkapitány, mint vezér, nagyon sokat számíthat a csapatnak, hogyha megfelelő hozzáállása van neki is, de hát muszáj lenne átadni a helyet egy olyannak, aki az első percről a 70. percig képes pressingelni, visszalépni, stb. Megvan még a gyorsasága, és el kéne fogadni azt, hogy neki egy nagyon jó 20-25 percet szánnak a válogatottba, csak nagyobb az egója ennél, mint hogy ezt elfogadja. Hogy látod?
4: Hát, megsértődött szerintem. Nem értek vele egyet. Tudomásul kell benne, hogy 41 éves, és már nem robbanékony.
3: Szerintem egy kicsi gyerekes, amit előadott. De menjünk tovább. Ugye fontos meccs. Hát mondhatjuk, hogy két a legutóbbi pár nemzetközi világeseményen vagy részt nem vevő, vagy leszereplő csapat, aki játszott itt az A-ligában a pénteki játéknapon, Belgium és Olaszország. A belgák nyertek 2-0-ra. Az olasz válogatott igazándiból hatalmas esély sem tudott kialakítani, ugye Mancini visszavette a válogatottat, a 2021-es Európa-bajnokságon is a Mancini vezette az olasz válogatottat, akkor megnyerték az Európa-bajnokságot 5 évvel ezelőtt, és rengeteg új név van a válogatottban. Mit gondolsz erről a
4: hát az olasz az olasz-belgium meccset, hát kikaptak tulajdonképpen az olaszok 2-0-ra. Egyszerűen sok helyzetük volt, de nem tudták kihasználni. Nem volt olyan támadó csapatjáték, aminek kellett volna lenni. És már a második meccsre a törökök ellen már egy-két játékos hármat kicseréltek, és nagyon jól ment a gépezet. A törököket megverték, leszaladták 4-1-re, úgyhogy tetszett a meccs. Szerintem Mancini építkezik. Szerintem jók lesznek majd az olaszok.
3: Igen,
4: valami megmozdult Olaszországba, mert eddig olyan kényelmes focit játszottak, kevésbé futó emberek voltak, most kezd valahogy feljönni. Ha meglátjuk, hogy mi lesz belőlük.
3: Igen, a Mancini egyébként az híres arról, hogy nagyon érdekes módszerei vannak. Én olvastam, hogy az olasz válogatottal 2021-ben úgy építette a csapat összhangot, hogy kötelező volt a játékosoknak együtt elmenni, vacsorázni, mit tudom, és a többi.
4: És az egyenintű focit játszották.
3: Igen, igen. egy érintő focit.
4: Emlékszik rá, aki a szerkesztőtől megkérdezett, aki nyeri meg az Európa bajnokságot, és azt mondtam Olaszország, mert egy érintős focit játszottak, két meccset láttam az olaszoktól, és azt mondtam olaszok meg, és meg is nyerték.
3: Igen. Igen, úgy volt a Mancininek az volt a taktikája, ez egy ilyen sajátossága volt akkor ennek az olasz válogatottnak, hogy egy érintésekből próbálnak eljutni a kapu előttig, és az volt a filozófia, hogy vagy zicser, vagy labdavesztés, de akkor is gyorsan egy érintésből átmegyünk a pályán, vagy elveszítjük a labdát, vagy zicser, nincsen.
4: Földön, levegőben mindenhol egy érintés volt. Nekem annyira tetszett, mondom, második meccset néztem az olaszoknak, és azt mondtam, az Európa-bajnokságot Olaszország nyeri meg, és be is jött.
3: Igen, igen. És ugye érdekes volt, mert a spanyolok ellen játszottak, akik az elődöntőben, ha jól emlékszem, és pont fordítva, tehát fordított filozófia volt, meg fordított játékot mutattak a pályán. Ugye a spanyolok voltak azok, akik ilyen kézilabdaszerűen körbetologatták a 16-oson mindig a labdát oda-vissza végtelen mennyiségű passzal, majd nem jutottak el helyzetig. Az olaszok pedig 4-5 passzból a saját térfelükről eljutottak viccelig. És ez meg is lett az eredménye, mert bejutottak a döntőbe, és meg is nyerték. Tehát akkor taktikailag az olasz válogatott, az felül tudta múlni például ezt a másik fajta játék.
4: Erről beszélek, szerkesztő úr, ha az edző tehetséges, akkor ő tehetséges játékosot fog kijelölni, és azokkal meg tud oldani mindent. A támadó játékot, a védekező állás, mindent meg tud csinálni, de aki nem tehetséges edző, az nem tudja kiválogatni a tehetségeket, és erről beszélek, és nem értik az emberek.
3: Na, hogyha edzői kérdés van, meg tehetség, akkor menjünk tovább mondjuk a francia-török meccsel. Tudod ki a franciák új edzője? Zidane.
4: Ja, Zidane, tudom.
3: Zidane lett a francia válogatottnak az új edzője. Egyébként nagyon nehéz fába vágta a fejszét abból a tekintetből, nem abban a tekintetben, hogy a francia keret ne lenne a világ egyik legjobb kerete, meg a Zidane ne lenne az elmúlt, nem tudom, 20 év egyik legeredményesebb edzője, ugye a Real Madriddal, stb. Hanem abban a tekintetből, hogy a Deschamps féle francia válogatott, ugye 2016 óta játszott 2 Európa-bajnoki döntőt, játszott 2 világbajnoki döntőt, ebből egyet meg is nyert, Nemzetek Ligáját is nyert, és nagyon sokáig tartotta csúcson ezt a francia válogatottat. Lehet mondani azt, hogy a 2016-os otthoni rendezésű Európa-bajnokság óta, aminek a környékén, vagy amielőtt a Deschamps átvette a válogatottat, az elmúlt 10 évben a francia válogatott bármilyen nemzetközi kupáért indult el, esélyes volt, és a legesélyesek között volt bent végig. És ebből a szempontból a Zidane, hogyha meg akarja ismételni, vagy méltó akar lenni ezekhez a sikerekhez, akkor hát lesz dolga a francia válogatottal, mint edző.
4: Szerkesztő úr, néztem a meccset, tulajdonképpen Zidane lett a franciáknak az edzője, ő egy tehetséges edző, focistának is tehetséges volt, és hát a törökök ellen 1-0-ra nyertek, nagyon sok fiatalt épített be, próbált ki magyarul, de nem az életcsapattal játszott. Próbálta betenni a fiatalokat, és akkor azokat kontrollálni. Uh-huh. Na most a Belgium ellen az utolsó percekben rúgták az 1 gólt, és győztek szintén 1-0-ra, és a Zidane szétrúgta, ahol a labda ki van téve, szétrúgta végén, hogy sikerült győzni. Szóval ő építkezik, megnéz a játékosokat, mint a többi edző, akik újak, Klopptól kezdve. És akkor majd próbálja ezt élesíteni majd, amikor erre szükség lesz. Én szerintem a franciák jól fognak szerepelni. Hát Dembélé se játszott, azért sokan nem játszottak azért. Én néztem a meccset. Hát ilyen közepes volt, próbálkozások, ellentámadás, stb. Stb. Azért úgy volt egy volt színvonal a mérkőzésnek. Csak nem mentek a gólrúgások.
3: Ugye, ami mindig érdekes volt a francia válogatottban, és azért szokták mondani, hogy az egyik oka szokott annak lenni, hogy ilyen sokáig tartott a francia csapatnak a stabilitása, soha nem lehetett azt látni, hogy egy komolyabb tornán komolyabban szétesik. Talán most a legutolsó nemrégében a világbajnokságon a spanyolok azok nagyon leiskolázták őket, ott már lehetett látni annak a jeleit, hogy nem nagyon
4: már
3: találják
4: a franciák
3: az ellenszert.
4: Túl kényelmesek. Nincsen a munkás focista náluk, érted? A válogatottba. És ez nagyon fontos. És szerintem a Zidane ezt meg fogja oldani. Azért próbálgatja a játékosokat. Majd kiderül, hogy mi lesz. Szerintem jó irányba mennek.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

egyedül nem áll meg. Csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt két évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Na valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

A hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dikken.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Nem a jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mindhárom megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
5: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Köszönöm szépen, Józsi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Jó esélyt mindenkinek, hát én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
5: Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó.
6: Így van, hát köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszéltek a lemezemről, ami most fog megjelenni majd október 1-én, és ez egy nagy dátum lesz számomra, már olyan szempontból is, hogy a kerek 40. születésnapom, és a zene világnapja.
5: Így van.
6: Ugye én szerettem volna így erre a dátumra, örülök, hogy hála Istennek így összejön, és ekkor fog megjelenni ez a lemez, igen.
5: Hol hallhatjuk a lemezedet? Ez a legfontosabb kérdés most így az elején.
6: Igen, először Spotify-on lesz hallható, és idővel szeretnék majd ugye fizikális CD-ben is nyomtatni. Egy pár példány, főképp egyébként közelismerősöknek, barátoknak, ajándékba, stb.
5: Igen, ezért is kérdezem, mert valójában mostanában azért kevésbé divatos már sajnos a CD is.
6: Igen,
5: hogy,
6: igen.
5: Tehát, hogy már nem feltétlenül úgy hallgatunk lemezt, hogy akkor betesszük a CD-re.
6: Hát igen, megmondom őszintén, én is már Spotify-on hallgatom a lemezeket, főképp úgyhogy nyilván van egy-két lemezem, amit kaptam, azokat ugye hallgatom továbbra is, de valahogy gyorsabb úgy hozzáférni, már beütöm, hogy az előadat, tudom, hogy megjelent a lemeze aznap, akkor gyorsan beütöm Spotify-on, hallgatom, és elég jó minőségben lehet hallgatni. De viszont azért van varázsa annak, hogyha fizikális CD, ugye az egy főleg a bakelit lemez, ugye, ami egy szerintem kezd viszonyulni ugye divatba, az ilyen retro.
5: Én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy legyen egy fizikális megjelenése is, hiszen én például Andriskát kimondottan úgy nevelem, hogy én megtartottam a CD-imet, mert hogyha az ember a kezébe vesz egy ilyen albumot, egy borítót, akkor megtapogatja, el tudja olvasni a track listát.
6: Igen, nézi a fotót.
5: A képet, így van, pontosan, hogyha esetleg
6: sokkal emberibb. Nem olyan emberibb
5: igen,
6: az
5: igen,
6: egész.
5: Igen.
6: Emberibb.
5: Akár igen. Még történeteket is beleírnak időnként.
6: Igen.
5: Hogy hogyan keletkezett mondjuk egy-egy szám. Tehát én ezt fontosnak tartom,
6: igen.
5: Úgyhogy nagyon örülök neki ebből a szempontból, hogy neked is megjelenik ez a fajta CD, tehát egy ilyen kézzel fogható.
6: Igen, a kézzel fogható egyébként még a terv része, még nincs pontos időpont, de mindenféleképp
5: de lesz,
6: fog. Igen, lesz, igen.
5: Mindenféleképp igen. Fontos. Hogy jött ennek a lemeznek az ötlete? És főleg az, hogy vendéglátó.
6: Hát igen.
5: Egy kicsit meglepő maga a cím is, ugye?
6: Igen, ez jó kérdés, de az igazság, hogy én már évek óta szerettem volna egy saját lemezt, amin úgymond szólóban zongorázok, és játszom azokat a dalokat, amiket ő már évek óta úgymond játszom, és saját feldolgozásokat. Valójában szerettem volna egy olyan lemezt, ami én vagyok. Leginkább. Ugye azt lehet tudni rólam, hogy ugye klasszikus zenével kezdtem.
5: Igen. Hegedűvel egyébként.
6: Hegedűvel.
5: Azt ne felejtsük el. Igen, én ezt mindig szeretem megemlíteni.
6: Igen, hegedűvel kezdtem, ugye édesapám által, most nem akarom, hogy az egész életemet elmesélni, de a műfajok úgy jöttek, hogy utána elkezdtem klasszikus zongorázni, és utána jött az, hogy bárzongorát zongorázni, utána jött az, hogy ugye jazz tanszakra felvételiztem a Zeneakadémiára, és végül is a master diplomát Olá Kálmánnál végeztem a jazz tanszakon, hála Istennek kitüntetéses minősítéssel. És ugye sok, ugye több műfajban így, úgy mondjam, így tevékenykedek, van, hogy játszok klasszikus zenekarral, van, hogy játszok szólóba, van jazz kvártettem, amivel ugye játszok, és valójában ez a lemez, így bemutattam volna azt, hogy zongorázok is szólóban, és meg én nekem egyébként ez az egyik fő, mondhatnám ez

0: Na most, hogyha azt olvassuk a borítón, hogy vendéglátó, akkor megmondom őszintén, egy picit másra gondol először az ember. Hiszen amikor én meghallgattam ezt a CD-t, ezt az albumot, igen, akkor hogy is mondjam, nagyon pozitívan csalódtam. Tehát, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy ez valóban egy olyan vendéglátó CD, amit mondjuk bemegy az ember egy egyszerű kis kávézóba, és akkor ott hal valakit.
1: Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen.
0: Tehát először is maga a stílusoknak a keveredése is, tehát időnként azért nagyon klasszikus.
1: Igen.
0: Tele van jazz harmóniákkal, de azért, igen, nem az a nagyon free, elborult jazz,
1: igen, igen,
0: amit,
1: igen,
0: sokan egyébként nem biztos, hogy kedvelnek, de azért a lényege, az tényleg a vendéglátó, és nem csak a daloknak az összeállítása, igen, hanem az előadói stílus is azért ez mind benne van. Tehát azért ennek a legkiválóbb része van benne a vendéglátónak, és a legizgalmasabb, amit nagyon szeretünk benne, tudod?
1: Hát köszönöm szépen. Ez a vendéglátó cím egyébként, ez nálam úgy jött, hogy valójában ez így, amikor én évek ezelőtt elkezdtem gondolkozni, hogy kéne egy lemez, már én akkor tudtam, hogy ennek a vendéglátó lemez címet kell, hogy adjam. Uh-huh. Ugye
0: De nagyon jó cím egyébként, tehát hogy nagyon,
1: igen,
0: találó.
1: Igen, ez valójában úgymond szeretném is úgy megmutatni, hogy nem a helyszíntől függ a zenének a minősége. Valójában ez ilyen háttér üzenet volna is számomra, mm-hmm, vagy sőt, mm-hmm, úgy részemről, hogy most én mondok példát. Mm-hmm. Én már hallottam nagyon jó minőségű zenét, például vendéglátói helyen.
0: Hát hogy ne,
1: most egy így példát van, mondok, hogy olyan, és viszont hallottam már nem a jó minőségű zenét, például sajnos, műpába, vagy nagy koncert, most nem akarok neveket mondani, meg zenészeket van, főleg nem akarok, de nagy koncerttermekben is hallottam már olyan zenét, ami minőségileg nem volt olyan, és valójában nem a helyszín, hogy hol játsszuk azt a zenét, nem az határozza meg szerintem a zene minőségét. Igen, és valójában ez valahogy ki kell mondani, hogy a cigányokba bennünk, ez benne van, ez valahogy évszázadok óta, ugye, cigányok hol játszottak inkább zenét? Leginkább
0: éttermekbe,
1: hotelekbe, vendéglátói helységekben, na de hogy? Ugye?
0: Hát de ott a cifra, György. Hát a 20. század legnagyobb zongoristájáról
1: beszélünk,
0: és ő szintén vendéglátózott. Tehát ez egyáltalán,
1: jó, mondjuk nála talán az volt, hogy ő rákényszerült, szóval azt is mondhatnám a cifráról, hogy azért rákényszerült a vendéglátó helységekbe játszani, de hát hogy játszott? Na, hát a világ legnagyobb.
0: Igen, igen. Olyan minőséget produkál egy előadó, akkor az ugyanolyan minőséget tud képviselni, mint akár egy műpában egy klasszikus zenei koncert.
1: Részemről én hál' Istennek úgymond már több országba, több helyszínen

0: színen, volt alkalmam koncerteken is játszani, zenekarokkal, szólóban, stb. Stb. És ugye volt és van is alkalmam játszani, vendéglátói, úgymond ilyen szóval éjek, ugye ötcsillagos hotelben zongorázni szólóban, és mindig úgy próbál, sose úgy mentem be egy hotelbe sem, meg mai napig nem úgy be, hogy hát ez csak egy hotel, jó van, valamit ott elzörgök, az jó van.
1: Igen.
0: És ez így nálam ez sose volt. Nem, mindig próbáltam ugye magamhoz képest ugye a legjobb minőséget nyújtani, meg zongorázni. És attól függetlenül, hogy most egy hotelben zongorázok, vagy attól függetlenül, hogy egy nagy színpadon, ahol van több ezer ember például. Bemegyek most nyilván a hotelben, nem azt fogom játszani, amit nagy konz, és nem is olyan hangerővel nyilván, mint egy nagy színpadon. De viszont minőségileg azért adjuk lejjebb, attól, mert egy hotelben zongorázunk. Mert egyébként sokan mondták már nekem ezt, hogy igen, kicsit furcsán, hogy hát amúgy, vagy úgy azt vettem ki a szavakból, hogy én ezt csak így muszájból csinálom, hogyha például ilyen helyekkel játszok, közben nem, mert én szeretem. Én jó érzem magam, hogyha bemegyek, és az embereket ugye szórakoztatom, úgymond a zenémmel. Most pár napja volt a Magyar Zeneházában is egy bárzongorista est, és ott is zongoráztam szólóba, és nagyon jó éreztem magam. És
1: Ez a küldetése egy zenésznek.
0: Igen.
1: Ez okoz nekünk örömöt.
0: Igen.
1: Mindegy, hogy most egy műpában adják ezt elő.
0: Ilyen
1: vagy
0: szempontból
1: egy zeneházában,
0: igen.
1: Vagy
0: de a minőség, ugye, az, hogy az ember ugye magához képest a legjobbat nyújtja, attól függetlenül, hogy hol játszik. Igen, hogy a külső tényezők ugye nyilván azért befolyásolják olyan szempontból, hogy repertuárilag, meg hangerőileg, meg stb. Alkalmazkodjon az adott helyhez, hogyha zongorázik, vagy az adott zenekarhoz, vagy még nagy isen tovább megyek az adott műfajhoz. De azért a minőséget úgymond azt nem szabad leadni. Én ugye egyébként most ezt tapasztalatból mondom én is, hogy most nem mondok neveket, Isten őrizzen, de ez a vendéglátói zene is szerintem így az évek során így lejjebb adott minőségben, és régebben azért más minőségi zene szólt. Én úgy gondolom.
1: Talán nagyobb volt a verseny.
0: Nagyobb volt, így van.
1: Ugye?
0: Így van. A kereslet is nagyobb volt.
1: Igen.
0: A verseny is, ugye többen is játszottak, több helyen játszottak.
1: Így van.
0: Presztízsileg is azért más volt a régi világban ez, hogy valaki játszott egy helyen, és mindenki meg akarta mutatni, hogy mit tud. Amivel van egy jó dolog, hogy az ember ugye meg akarja mutatni, hogy na nézzétek már, hogy én mit tudok. Jó, ezzel nézve ez benne kell, hogy legyen.
1: Igen, ez érted bennünket, így pontosan.
0: Na most az ember kiáll egy színpadra, azért nehogy álljon ki, hogy mit tudom én, hogy ilyen azt, hogy jóval lesz, ami lesz, ha nem, hát akkor hagyd mutassam már meg, amit tudok. Vagy... Most, igen, szóval ez kell, ez benne legyen. Nyilván azért, hogy mondjam, nagyon sokat kell tanulni, meg stb. Meg gyakorol, meg a mai napig mindig, szóval az egyértelmű.
1: Viszont van ennek egy óriási hangulata, tudod? Tehát az, hogy az ember beteszi mondjuk este a kocsiba, amikor megy haza.
0: Igen.
1: És akkor oda képzeli magát a Four Seasons-be. Ami ugye már Budapest egyik legdrágább hotele, most mondhattam volna bármelyiket.
0: Gyönyörű, persze.
1: De, gyönyörű. És hogy ott hallgatja ezt a csodás muzsikát. Tudod?
0: Igen, ennek...
1: Vagy akár egy kis étterembe is, teljesen mindegy.
0: Így van, így van.
1: Azért
0: így
1: is
0: van.
1: Mondtam nyilván a Four Seasons-t, hiszen te ott is muzsikálsz.
0: Ja, igen,
1: tehát, hogy
0: igen,
1: azért az,
0: igen.
1: Tehát igen. Élőben is meg lehet téged ott hallgatni.
0: Igen.
1: És ez egy csodálatos érzés.
0: Ez
1: megvan ennek
0: zené,
1: a hangulata.
0: Teljesen megvan.
1: Tehát, hogy
0: ezt
1: a CD-t én nem feltétlenül egy délutáni strandolás alkalmával szeretném hallgatni.
0: Köszönöm.
1: Tudod? Tehát, hogy ennek megvan a pillanata, megvan a hangulata. Nekem ez tetszik benne.
0: Hát, köszönöm szépen. Én azt a fajta zenét szeretem. És ők a vendéglátói cím is, ugye, azért a repertoár, amiket ugye játszok, ezek olyan dalok, amit ugye a vendéglátóiparban 100 éve, van amelyik dal, amit már 100 éve játszanak. Ugye a legrégebbi dal, úgy tudom a lemezemen, a Meseautó című dal, ami 1930-as évekbe íródott.
1: Talán a Szomorú Vasárnap lehet, hogy még régebbi?
0: Talán az utána van a Szomorú Vasárnap, ha jól tudom. Én múltkor utána néztem egyébként ennek. Volt is egy listám, de kívülről most nem jegyeztem meg. De ugye a Szomorú Vasárnap viszont a világ leghíresebb magyar dala,
1: így van.
0: Ami Seres ő írt, és az nélkülözhetetlen volt, hogy rajta legyen a lemezem, és egyik kedvenc dalom.
1: ez alapmű egyébként.
0: Igen, hát ez ugye Ray Charles-tól kezdve, igen, a nagy amerikai zenészek mindenki énekelte.

0: mondj már nekem néhány címet még esetleg erről a lemezről, hiszen a Meseautó és a Szomorú Vasárnap mellett azért óriási világslágerek vannak még ezen az albumon.
1: Igen, tettem a lemezre egy pár külföldi dalt is, például What a Wonderful World, ugye
0: sláger, nem hiányozhat.
1: Egyik kedvenc sláger, ezt bármikor játszom, ugye ez mindenki ismeri és szereti dal. Szóval, de többek között én szeretem egyébként játszani. Mellette ott van, szerettem volna egy Disney mese zene is rajta legyen, és ezért van rajta a Someday My Prince Will Come, ez ugye a Hoverk és a Hét Törpének a cím, fő cím zenéje. És ugye még magyar dalok is vannak. Ja, és ami ugye különlegesség a, még a dalok repertoárjával kapcsolatban, hogy van rajta egy saját dalom, ami nem egy különálló dalként szerepel, hanem összekötöttem egy világhírű dallal, amit Michel Legrand írt, a Jentő Musicalnek az egyik híres darab, Papa Can You Hear Me?
0: És Barbara Streisand előadásából lett híres.
1: Így van, így van, igen. Így van, ugye kegyetlen, hogy milyen gyönyörű zene, és ő ezzel a dallal úgy gondoltam, hogy összekötöm a saját szerzeményemet, és egy tracken belül játszom a For My God című szerzeményemet, ami valójában az első szerzemény, amit írtam már több mint 10 éve. Ez volt az első. Hát ez volt az első, amit megírtam. És nagyon szeretem. És ugye a címe is sugallja, hogy Istenemnek írtam. Ugye nekem ez mindig fontos volt, hogy írjak Istennek. Azóta egyébként írtam dicséretet is Istennek, amit meghangszereltem jazz trióra, vonos kvártetre, és ott szöveget, meg stb. Ez már csak egy kitérő.
0: Igen. Tehát ez az egyik, ami igazán mutatja a te személyiségedet, a te gondolkodásmódodat, az életedet, hiszen akkor ez a szakrális jelenlét, ez nagyon intenzíven megvan az ne, életedben.
1: Nekem ez, hogy hiszek Istenbe, ez gyerekkorom óta, szóval ez remélem a zenémbe is hallatszik, mert ez hogy mondjam, azért. Szerintem Isten nélkül nem zongoráznék így. Ez egyértelmű.

0: Nekem egy másik kedvenc dalom tőled, illetve az előadásodban, Levél apukához, amit én korábban egy másik verzióban hallottam tőled, amikor vonósokkal, vonós kísérettel csendült föl. Ebből egy videoklip is készült, ha jól emlékszem.
1: Igen, arra csináltam egy videoklipet, ez nagyon jól emlékszel, Andris, ez a dal, ezzel a dallal az van, hogy egy nagyon szomorú esemény kapcsán hangszereltem, és énekeltem, zongoráztam, felvettük, ugye sajnos édesapám elhunyt 2023-ban, és emlékére szerettem volna ezt a dalt ugye meghangszerelni, elénekelni, és ezen a lemezen ez a dal lesz egyébként a bónusz track. Szóval a lemez a szóló lemez, és bónusz tracknek, plusz egynek ott lesz rajta így zenekarral meghangszerelve énekelve ez a dal, és érdekesség, hogy szólóban is játszom a lemezen ezt a dalt. Valójában mondhatni ezzel a dallal indul, és ezzel a dallal zárul, mert az első trackben benne lesz ez a dal, csak a Kicsi gyerelem rózsát szedni című dal után.

maga gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

vagy, most ott dolgozol. Elhittem, és azóta is úgy aludtam én el. Másnap itt vagy, vajon mit hozol?

kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell.

0: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a TISZA frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóváhagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
4: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Hát ez is egy óriási magyar slágert. Ezt se lehetett kihagyni, én azt gondolom, az albumról, ugye?
5: Igen, igen, valójában. Tehát, hogy... ez úgy voltam is, képzeld el, hogy felvettem több órányi anyagot, zenei anyagot, bementem a stúdióba reggel, és egész nap zongoráztam. Egész nap, közben csak ettem. És egész nap ott voltam este 8-ig a stúdióban, reggeltől.
4: Ez egy nagyon komoly munka. De valójában én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogyha az ember stúdiózik, akkor eljátsza 2-3-szor, utána már nem biztos, hogy van értelme még egyszer feljátszani.
5: Sőt, képzeld el, hogy sokszor már 2-szer sem volt értelme játszani, pedig eljátszottam voltam még 5-ször is, és utána meghallgattam őket, és ugye hát az első került a lemezre, igen, és utána egy csomó idős spóroltam volna vele, hogyha már az el... Csak az ember ugye, amikor eljátsza, akkor még nem biztos abban, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy...
4: Igen, az elégedetlenség van.
5: Igen, hogy hát ha most még jobb lesz. Aha, hát ha most... Egyelőre egyébként pont a Szomorú Vasárnap című dal az a lemezen, amit másnap vettem föl, a többit egy nap alatt vettem föl, és rá egy hétre bementem, mert nem nyugodtam. Abból is fölvettem első nap, nem tudom, 4-5 tracket a Szomorú Vasárnapból, és képzeld, egyik se tetszett. És ő azt mondtam, hogy hú, nem, hát ezt a dalt még egyszer bemegyek, és akkor föl fogom játszani ezt a szomorú vasárnapot, és ugye csak a szomorú vasárnap van, ami egy másik napon készült a felvétel, és rá egy hétre. A többi dal az egy nap alatt. Ugyanaz a napon.
4: De ez óriási készült. Teljesítmény egyébként, tehát ez egy hihetetlen munka.
5: Köszönöm.
4: Tehát felvételt készíteni, az nem ugyanaz, mint egy koncerten játszani.
5: Ne is mondd, koncerten... én komolyan mondom, azon gondolkoztam, hogy legközelebb, ha lemezt csinálok, mert ugye én szóval lemezt soha nem csináltam, én azt fogom csinálni, hogy beültetek embereket. Mert teljesen más úgy játszani,
4: igen,
5: hogyha bent ülnek emberek, és nekik játszok.
4: Uh-huh.
5: Mert most kinek játszok?
4: Igen. Egy koncert, ami megismételhetetlen, igaz?
5: Hát igen, én valójában én legközelebb, hogyha bemegyek, akkor azokat az emberek, hogy engem inspirálnak zeneileg, be fogom ültetni.
4: Uh-huh.
5: És üljenek ott. Inkább fizettek, csak egész nap üljenek ott. És hallassák meg azt a számot 4x5-ször, vagy nem tudom, hányszor főveszem, de üljenek ott, mert ugye egy stúdió körülmények között zongorázni, ahol csak te vagy, meg a zongora, ugye nyilván van a hangmérnök, aki felveszi. Én a hangmérnök nevét is, hogy említsem, meg a Kremán Patrik, nagyon jó munkát végzett. És még nagyon fontos ugye megjegyeznem, hogy kedves barátom segítségével jött létre ez a lemez, akit Horváth Gáspárnak hívnak. És az ő segítségével lesz egyébként a Spotify-on is fent. Nagyon köszönöm neki innen is. És ugye az ember ott van a stúdióban, ott van egy gyönyörű szemvézongora.
4: Uh-huh.
5: Hát az már egy nagyon jó hangulatot ad mondjuk az egésznek.
4: Meginspirálja az embert.
5: Inspirálja az embert. Igen. Ugye már leüt egy hangot, és akkor azt mondja, hát ez jó lesz. Uh-huh. És de viszont nincs közönség.
4: Uh-huh.
5: Az ugye meg én, aki heti szinten többször is játszok itt vagy ott, vagy amott, hála Istennek azért, hozzá vagyok szokva, hogyha játszok, akkor valakinek játszok, és ez más. Mert ugye most kinek játszok? Hát nyilván mindenkinek, mert a lemez ugye mindenkinek szól, de igen, te, ahogy mondtad, egy teljes más érzés.
4: Nagyon.
5: Improvizálni úgy, hogy üres a terem, és nincs ott senki, és nincsenek hatások, mert látom az emberek arcát, ugye improvizáció közben, és az inspirál, hogyha így tetszik nekik, vagy bólogatnak, vagy így mozognak a zenére, és akkor én még jobban játszok.
4: Igen.
5: De hogyha én nem látom, csak improvizálgatok, és játszok, szóval így improvizálni nagyon nehéz.
4: Mm-hmm.
5: És valójában ennek a lemeznek is a hát több mint fele improvizáció. Ugye megvan a téma, azért nyilván sok minden megvan, de szerettem volna azért, hogy ne legyen minden leírva, ne legyen minden előre kigyakorolva. Szóval a lemeznek a nagy része az improvizáció.
4: Picit beszéljünk most az improvizációról is,
5: igen?
4: Hiszen valóban a vendéglátónak és a te szakterületednek, tehát a jazznek, hiszen te azért jazzzongora művész vagy, azért az alapja az az improvizáció, amit egyébként az

0: éreznek, sőt, valójában abban azt gondolom, hogy ott találjam ki a dallamokat, találjam ki közben az akkordokat, hogy legyen, találjam ki, hogy hogy menjen ugye az egész dallamvilág, hogy szülessen meg, és nyilván az ember azért használ akarva, akaratlanul jazz harmóniákat, ami jazz harmóniáknak nem mondunk, ugye, azért azt tegyünk be, de ez a jazz harmónia kérdés is olyan, hogy ugye klasszikus zenébe és a modern klasszikus zenébe a harmóniák, hogyha a harmóniákat nézzük, az jazz harmóniák, hogy a felépő, Debussy-től egy csomót elvett ugye a jazz zene, meg egymástól ugye a klasszikus zenészek, a jazz zenésztől és stb. Fordítva, és az improvizáció az valójában úgy jó, hogyha ami megszületik, az akkor úgy legyen előadva, hogy a hangulatába is ugye jó legyen, tempóilag is jó legyen, a dallama is jó legyen, és valójában úgy szülessen meg, mint hogyha már le lenne írva. De mondok egy fordítottját, ha meg le van írva valami, akkor az talán úgy jó, hogyha eljátszuk, mintha most születne meg. Hát ez meg is fordítva. Igen.
1: De milyen nehéz egyébként Sőt, ez időnként még talán nehezebb is.
0: Mind a kettő nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Például egy leírt darabot eljátszani úgy, mint hogyha ez most találnám ki. És a másik is, hogy úgy játszom el a darabot, mintha az már ki lenne találva, de közben most jön. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, igen.

0: egy picit belemegyünk részletesebben a harmóniákba, nekem nagyon-nagyon tetszettek ezek a kicsit jazzesebb, kicsit modernebb harmóniák, akár egy klasszikusabb jellegű, mondjuk egy szomorú vasárnap,
1: igen,
0: vagy egy meseautóban. Tehát, hogy ezekben is azért fellehető a te nagyon erős jazz gyökered, motivációt. Ami mindenféleképpen számomra pozitívumként jelent meg az albumon. De nyilván azért folyamatosan azt érzi az ember, hogy azért ez igazi vendéglátó. Tehát amit a címe is tükröz, ezért azért próbáltál ettől nem eltérni, de azért a jazzes gyökerek azért ott vannak.
1: Igen, valójában szerettem volna, hogy ez a lemez azért azt képviselje, ugye, ami zeneileg én vagyok. Hogy nem akartam ezt túl gondolni, hanem az, hogy muzsikáljon a lemez. Nem, ez a lényeg, hogy muzsikáljon a lemez. Szóval nem arra törekedtem, hogy steril legyen, és hogy tökéletes legyen a lemez, hanem hogy legyen lelke.
0: Uh-huh. De jó.
1: És remélem, hogy ez összejött. És ugye, mikor valaki játszik egy vendéglátói helyiségbe, a vendégek általában akkor halkulnak el, vagy néz, figyelnek oda, hogyha ott valami történik, valami lélek van, vagy valami. Nem igen. Akkor, hogyha valaki szaladgál a zongorán, és ugye igen, és igen, vagy valaki, igen. Most mondok valamit, most szaladgálok a zongorán, akkor ugyanúgy esznek tovább, azt jó van, hát most jó van, szólnak, igen. Ahogy sok hangszól, sőt, még sokszor az idegesítő, érted? Szóval az ember nem. Hanem amikor így egy-két zenei motívum bejön olyan, aminek érzi, aminek lelke van, akkor így kicsit elhangosodik így a légkör, hogy ó. És ugye régen a klasszikus zenész, de nagyon régre visszamegyek. Ugye most nagyon régen. Én azt hallottam, hogy most a nagyon nagyokról beszélek, de nyilván most nem azért, mert most magamat hozzájuk hasonlítom, nem. Hanem csak az előadás módot mondom, hogy például Chopin, amikor koncerteket adott, azok ilyen családi koncertek voltak, meg ilyen családias hangvételű koncerteket is játszott, amikor így összegyűltek ugye a jómódú emberek, és akkor adtak neki pénzt, hogy jöjjön oda nekik zongorázni, és adjon egy estet.
0: Így van.
1: És akkor ott ugye ezt jól tudom, hogy voltak ilyenek.
0: Sőt, hát valójában ezek a szalonok voltak a klasszikus igen. Zenének, az otthonai.
1: Igen.
0: És nem óriási koncerttermeket építettek akkoriban.
1: Igen.
0: Ezek az összejövetelek. Igen,
1: és a hangulat.
0: Igen.
1: És ilyen család, és maga lehet muzsikálni, igen. Lehet szépen, úgy, ahogy az ember tényleg igen. Szeretne, mert hogy jó érzi magát, és valójában egy családias légkör jön létre. És nincs úgymond szakadék a színpad és a közönség között. Hanem így...
0: Ez nagyon fontos.
1: Így, nem úgy van, hogy én vagyok a színpadon, én vagyok a király, és a közönség meg ott van lent valahol sötétbe, és
0: lent bulizik.
1: És akkor nem tudom, mit csinál, és két világ van valójában együtt, hanem együtt vagyunk emberek, játszik az előadó, és akkor néha még ki is nézek a közönségre, látom, mosolyognak, akkor én is mosolyog, de közben játszok tovább. Szóval én ezt szeretem.
0: Egy picit beszéljünk a vendéglátóról, hogy tulajdonképpen már nagyjából értjük, hogy mi az a vendéglátó, illetve mi a funkciója ennek, de ez zenész szempontból, zenei szempontból, szakmai szempontból hogyan néz ki? Mondjuk más harmóniákat használsz, mint a jazzben, vagy most mint laikus kérdezem
1: tőle. Igen, tehát, igen. Hogy... Ez úgy néz ki, ez nagyon jó egyébként a kérdés, köszönöm, hogy a vendéglátóba az ember odaül a zongorához, és azt kell játszani, amire az emberek kíváncsiak.
0: Aha. Ez nagyon jó,
1: de... Itt ismerni kell az embereket. Aha. Szóval nem mindegy, hogy most magyarok ülnek ott, nem mindegy, hogy fiatalok ülnek ott, még azon belül is, vagy idősebbek, vagy beülnek például hollandok, vagy beülnek amerikaiak, vagy bár. Itt nézni kell a közönséget, hogy ki ül ott. Itt nem úgy játszok, hogy én most bemegyek, és akár törik szakad, én ugyanazt fogom játszani. Hát, az nem lehet.
0: Uh-huh.
1: Mert hát akkor lehet arra, amit én akarok játszani, arra nem kíváncsiak.
0: Tehát tulajdonképpen ebből a szempontból egy vendéglátó zongorista az olyan, mint egy jó prímás.
1: Kiszolgálja, ugyanaz.
0: Kiemelkedő prímás.
1: Hogy kiszolgálja a vendéget. Aha. Valójában kiszolgáljuk a vendéget, és hogy mondtad a jazz akkordokat, hogy az, hogy már, hogy én azt hogyan játszom el azt a nótát, az már rajtam múlik. Uh-huh. És ez tetszik benne, ez a szabadság, hogy én például tudom, hogy a magyarok nagyon szeretik a kicsi gyerevem rózsát szedni, állandóan ugye ez top sláger a mai napig, és nem hiába, mert nagyon nagy szám, és nagyon jó szöveg, dala, minden. És, de viszont azt úgy játszom, hogy én akarom.
0: Ezeknek azért mégiscsak van egy stílusuk is.
1: Ez a bázongorázásnak is van egy stílus, hogy a bázongorázás is, nem mondanánk azt, hogy jazz, de jazzes. Hogy jazzes, mm-hmm. ilyen is, olyan is, és valójában mégis van egy önálló stílusa. Mm.
0: Tehát mondjuk egyszerűbbek a harmóniák, szabad ezt mondani, mint a jazz akkordokban? Mert ott azért, mit tudom én, sok a 13-as, 11-es akkord, míg mondjuk a bázongoristák kevésbé.
1: Nem is ezt mondanám, hogy egyszerűbbek a harmóniák egyébként, mert lehet harmonizálni a dalt úgy, hogy modernebbül szóljon, és közben a téma szépen szóljon, hanem az, hogy nem kell annyira elmenni uh-huh. messzire. Uh-huh. Szóval ez a lemez, egyébként nagyon jó, hogy mondod, mert a lemezre is jellemző, hogy nem kell annyira elmenni a daltól, uh-huh. hanem azért maradjunk a dalba benne, és néha tegyünk egy kis kitérőt, de térjünk vissza a dalhoz. Szóval ne az legyen, hogy nagyon elrugaszkodunk a témától.
0: Na jó, de a jazzben is ez van, csak ott egy picit, mint hogyha nagyobb lenne a szabadság, és ott olyanok az improvizációk, amikor már időnként az ember fel sem ismeri a témát.
1: Igen, és ugye
0: az időnként, persze ennek is nyilván,
1: és ugye a jazznél az van, hogy ugye improvizálnak 5, 6, 7, 8 kör, szóval ott időben is ugye az improvizációra több idő. Inkább ezt mondanám, hogy hogy a jazznél ugye a maga az improvizációs része több idő van, mert ott ugye az improvizáción van a hangsúly. Hogy ki hogy improvizál. A bázenében nem jó, ha például egy számra olyan sokat improvizál az ember, mert akkor már akik ott ülnek, lehet, hogy nekik ez már, ugye ők nem jazz koncertre jönnek.
0: Így van.
1: Hát ezt kell tudni, hogy miért vannak ott. Ők azért jönnek, hogy meghallgassák a Szomorú Vasárnap című dalt, és felismerjék a dalt.

0: kiknek szól ez a CD, ez az album? Hiszen ha egy bárban vagy, egy bárban zongorázol, vagy mondjuk egy hotelben, egy ötcsillagos hotelben, akkor igen, látod a vendégeket, hogy kik vannak ott.
1: Igen.
0: Külföldiek, magyarok, sőt, hogyha külföldi, akkor mondjuk japánok vagy amerikaiak, és akkor nekik zongorázol olyan dalokat, amik elsősorban nekik szólnak.
1: Igen.
0: Egy CD-t, egy albumot ilyen szempontból hogy lehet becélozni, hogy tulajdonképpen ki az a közönség, akinek ez szól?
1: Hát ez a lemez ugye elsősorban azoknak szól, akik szeretik a, most viccesen fog hangzani, de a zongora hangját.
0: Jó, de jó.
1: De stílustól függetlenül. Akik szeretik hallgatni a zongorát, ha valaki játszik a zongorán. És én úgy gondolom, hogy ez a lemez tetszett olyanoknak is, akik a klasszikus zongorázást szokták hallgatni, és tetszett olyanoknak is, akik a jazz zongorázást szeretik, és azt szokták hallgatni. És szeretik úgymond, most ilyen romásan fog fogalmazni, de a finom muzsikát. Mert valójában ilyen muzsikálásról van szó, dallamokról, és hogy finoman eljátszva, de azért legyenek néha egy-két olyan részben, ami nem egyértelmű, vagy legyen meglepetés, ne legyen egyhangú zene, legyenek benne meglepetések, ugye. És valójában, amikor én a lemezt ugye készítettem, akkor arra gondoltam, és úgy próbáltam ezt megformálni, hogy el tudjam játszani azt, amit én leginkább tudok. És az, hogy utána, hogy ez kinek szól, valójában mindenkinek szól, aki szereti.
0: Egy picit elcsépelt ez a szó, hogy játék, tehát hogy zongora játék, meg játszok a zongorán, de egyébként most konkrétan erről van szó ebben az esetben, hogy ez valóban egy játék. Nem csak zongorázásról van szó, hanem hogy eljátszunk egy picit ezzel a hangszerrel.
1: Van, meg a dallal.
0: Eljátszunk meg a dallal.
1: Igen, a hangszerrel, meg a dallal, és nagyon örülök neki, hogy észtenvé zongorán tehettem ezt meg.
0: És egyébként a másik szó a muzsikálás. Tehát, hogy pont ezt lehet kihalani a játékodban ebben az esetben is, hogy nem egy egyszerű előadásról van szó, hanem egy szórakoztató muzsikálásról, muzsikáról. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez is egy elcsépelt szó, én azt gondolom mostanában. Igen. De ha az ember leül és meghallgatja ezt a CD-t, végighallgatja, vagy csak akár részleteket hallgat belőle, akkor is a muzsikát fogja belőle kihallani.
1: Igen, valójában ez a lényeg, hogy legyen lelke a zenének. Mm. Szóval nyilván technika is kell, meg stb.
0: Hát ezek alapok.
1: Meg kell tanulni az embernek nyilván azért valamennyire zongorázni, sőt minél jobban, ahogy kitellik magától, de aminek lelke van, én úgy gondolom, aminek lelke van, az mindig megfogja az embereket. Mm. És máshogy nem is lehet játszani. De nem érdemes, vagy hogy mondjam, hogy az ember akkor játszon, ha érzi, hogy beleteszi lelkét.
0: Egy picit térjünk vissza a tracklistához, tehát a dalokhoz.
1: Igen.
0: Hiszen azért a meseautó,
1: igen,
0: a szomorú vasárnap, a What a Wonderful World levél apukához, Papa Can You Hear Me, és a saját számod For My God, mellett azért megszólal más is. Itt van például az Over the Rainbow, amiről még nem nagyon beszéltünk, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: Hát amikor én ezt hallgattam, ezt a dalt, ugyebár nekem benne van nagyon a fülemben a Jared Tatum.
1: Hát ez a kedvenc,
0: és itt is azt hallottam, hogy azt a mindenit, milyen harmóniák, tehát itt azért volt egy kis Jared beütés, egy kis hatás, hiszen ez
1: a lot, nem
0: tudjuk magunkat.
1: Kedvenc felvételem.
0: Igen.
1: Tehát most pont rátapintottál. Ezt a nótát szerintem a világon senki nem zongorázza.
0: Ez egy őrült klasszikus. És mondom, hú, van benne egy-két ilyen harmónia, de alapvetően azért ez a te sajátod és a te saját előadásmódod, de azért mégiscsak egy kis jazzakkord, és annyira. És ez nagyon pozitív volt számomra.
1: De jó, örülök neki.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen azért került föl a listára, mert ez az egyik kedvenced?
1: Nekem ez az egyik kedvenc dalom. Igen.
0: Egyébként nekem is, csendben elmondom.

0: de aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

én.

0: Ez a Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnököt a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a kedves Dik Rádió hallgatóit is.
4: Azért mondom így, hogy továbbra is Jónás Feri az én vendégem, hiszen már hetekkel ezelőtt belementünk egy nagyon-nagyon fontos témába, és hát még nem jutottunk egészen a végére, úgyhogy még teljesen folytatnunk kell, de hát ez az első szegmensünk igazából a mai nap folyamán. És ugye, hát vázoljuk fel gyorsan, hogy a múlt héten arról beszéltünk, hogy mi üdvösség feltétele és mi nem, ugyanis az emberekbe kérdés volt, hogy a nyelveken szólás üdvösség feltétele vagy nem. Adtunk rá magyarázatot. Aztán volt szó arról, hogy a bemerítkezés üdvösség feltétele vagy nem. Szintén adtunk rá egy magyarázatot. Mind a kettőre a válaszunk ugye az volt, hogy nem üdvösség feltétele, tehát ha valaki megtér és nincs ideje bemerítkezni, vagy a megtérése után nem szólt nyelveken, nyilvánvalóan a mennybe fog jutni. Viszont a Biblia ír mindkét dologról, ír a Biblia a fontosságáról a bemerítkezésnek, sőt, olyannyira fontos volt, hogy még maga Jézus Krisztus is bemerítkezett, és akkor fejtsük ki ennek a fontosságát, drága Feri. Mi az első gondolatod ezzel kapcsolatosan?
5: Hát először is azt szeretném mondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt a rádióban Isten igéjéről beszélhetünk, a legfantasztikusabb és a legcsodálatosabb dologról, ami a teremtett világban, világmindenségben jelen van. Ez nem más, mint az Isten igéje és az Istennek a fantasztikus igazságai. És hát ezek között, amiről beszéltünk, ugye a megtérés, illetve a vízkerességnek a fontossága. Hát én ott folytatnám, ahol abba hagytuk, és a vízkerességgel kapcsolatosan pontosan emlékszek arra az utolsó mondatra, amit mondtam, hogy amit Jézus mondott Keresztelő Jánosnak, amikor bemerítette Keresztelő János Jézust, hogy hagyd, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Tehát itt folytatnám ez az egészet, hogy mit jelent az, hogy minden igazságot betöltenünk. Tulajdonképpen itt arról szól, hogy a történetben a Máté evangélium 3. fejezetében ugye Jézus a szolgálatá előtt meglátogatja az unokatestvérét, a Keresztelő Jánost, aki éppen azt a feladatot látja el, amit Isten rábízott, a keresztséget, amiről már beszéltünk a múltkor. És hát, hogy mivel, hogy ugye Jézus egy kóser ember, egy kóser zsidó férfi, nem csak Isten fia, nem csak Isten, hanem és nem csak ember, hanem egy kóser zsidó férfi. Ezért ő is a hagyományokhoz szíven elment, és Keresztelő Jánosnál bemerítkezett. És ugye az ominózus esetnél Keresztelő János mondja a messiásnak, Jézus Krisztusnak, hogy hát ez nem így kellene csinálnunk, mert nekem kellene általad bemerítkeznem. És Jézus pedig mond egy fantasztikus igazságot, egy egyetemes igazságot, amely így szól, hogy hagyjad János, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. És a vízkeresztség, amit eredeti görög úgy mond, hogy baptízó, az azt jelenti, hogy teljesen bemerülni a vízben. Tehát nem azt jelenti, hogy rálocsorunk valakinek a feje tetejére egy pici vizet, ahogy ezt a általánosságban az ősegyházak teszik, a történelmi egyházak, hanem az eredeti bibliai kinyilatkoztatása a vízkeresztséggel kapcsolatosan az, a baptízó, vagy baptize angolul, ami azt jelenti, hogy teljesen bemeríteni valamit valamibe. Ez egy kép egyébként, egy illusztrív kép, egy szimbolikus kép is, képzeld el, ugyanis ezt a ruhafestésnél használták a zsidó szokásokban. Amikor festettek valamilyen színes ruhát, azt egy ilyen színes anyagba, hát attól függ, hogy milyen színbe, kék, piros, fehér, vagy esetleg más karmazsin szín, és ilyen is van a Bibliában, ugye abba teljesen be kellett meríteni a köntöst, vagy akármilyen ruhadarabot, hogy az átfegye az egész ruhadarab a színt. A vízkeresztség is tulajdonképpen ennek a szimbóluma, a teljesen bemerülés, hogy hát ez a baptizó, hogy teljesen bemeríteni az embert a vízbe. Ha még engeded ebben kapcsolatosan, akkor még egy pár gondolatot elmondanák, ami szerintem nagyon fontos. Ugye, ami lényeges ebben még nagyon, hogy ezt Jézus parancsolta, a vízkeresztséget. Tehát ő nem kérte, hanem parancsot adott a tanítványoknak. A Márk 16-ban azt mondja az ige, hogy menjetek ezt szélesebb világra, hiddessétek az evangéliumot, akik hisznek, megkeresztelkednek és üdvözülnek, akik pedig nem, azok elkárhoznak. És akik pedig hisznek, ezek a jelek követik, ezt mondja az ige. Tehát a evel kapcsolatosan, tehát a vízkeresztséggel kapcsolatosan Jézus parancsolta. Péter

tehetitek meg, és veszitek a Szent Szellemnek az ajándékát, mert nektek lesz az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és valakiket csak elhív az Isten magának, az Úr, ami Istenünk. Ezt mondja. Tehát itt már megerősítés van, és ahogy mondtam az előző beszélgetésünkben, hogy két bizonyságra minden megáll. És amikor a Bibliában valamiről kétszer van szó, az azt jelenti, hogy egy megerősített dolog az Istentől. És ráadásul meg még vannak példák a Bibliában a vízkerességek kapcsolatosan. A fontosságát is elmondom, hogy miért fontos ez, tehát miért kell bemerítkeznünk. Pál apostol tanít a Galata levélben, hogyha mi Krisztusban keresztelkedtünk meg, akkor Krisztust öltöztük föl. Tehát ennek az egyik nagyon fontos lényege ez, hogy tulajdonképpen a vízkeresztségben egy olyan fajta dolog történik meg, ami semmi más szimbolikus cselekedetben nem történik meg a Bibliában, képzeld el. Az Új Szövetség két szimbolikus képet használ, ami közvetít, aminek van egy üzenetértéke. Nem csak a mi irányunkban van üzenetértéke ennek a szimbolikus cselekedetnek, hanem nagyon fontos, hogy a szellemvilág irányába is van. Képzeld el, üzenetértéke. Ugyanis a szellemvilágnak a közlési módja, vagy akkor inkább úgy mondom, hogy Istennek sok esetben a közlési módja, az nem pusztán csak egy racionális nyelvezet, hanem sok esetben a Biblia, amikor Isten beszél, akkor képes beszédet használ. Szimbolikus képes beszédet használ. Ez a szellemvilág nyelve. Hát nézd meg a prófétákat is. A prófétáknak is Isten, amikor szólt hozzájuk, mindig mutatott egy képet nekik. Azért, mert a képes beszédben az embernek a belseje, a szívében sokkal nagyobb értelem jön, megértés, mint hogyha valamiről csak magyaráznánk. Jézus is, amikor tanított, akkor mindig használt valamilyen szimbólumot. Vagy, elnézést kérek, vagy építkezést, vagy mezőgazdasági területről beszélt, vagy vetésről, aratásról beszélt, tehát mindig használt valami szimbolikus jelképet a beszédéhez. Ezért úgy tűnik, és ez az alapvető igazság, hogy a szellemvilág nyelve, vagy Isten nyelve, vagy a profétikus nyelvezet, az egy szimbolikus nyelvezet, képes nyelvezet. És hát tulajdonképpen a vízkeresztségben egy ilyen dolog történik, hogy a szellemvilág felé közöl az ember valamit. Érdekes, mert egyébként a megtérésben már ezt mi megtesszük egyébként, amiről beszéltünk az előző adásban, hogy a megtérésben tulajdonképpen ugyanaz történik, mint a vízkeresztségben, mert ugye a megtérésben elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónknak, elismerjük azt, hogy az igére, az Isten igéjére és a Szent Szellem vezetésére szükségünk van, illetve elismerjük azt, hogy alárendeljük az életünket az igének és a Szent Szellem vezetésének. De ezt nem elég kifejeznünk a beszédünkkel, hanem a szellemvilág felé közvetítünk a vízkeresztséggel egy ilyen igazságot, hogy mi ezt bemutatjuk a szellemvilágnak fizikai cselekedettel is, hogy alámerítkezünk a vízbe, hogy elfogadjuk az Isten igéjét és a szellemének a maradéktalan vezetését. Mert egyébként a Bibliában a víz az Isten igéjének a szimbóluma és a Szentléleknek a szimbóluma. Ezt jelenti. És ráadásul a Kolossi 2-ben beszél Pál apostol arról, egy ilyen igazságról, hogy a vízkeresztségben az történik meg az emberbe, hogy a levegőbeli fejedelemségek, hatalmasságok, azt mondja, hogy a sötétségnek a világbírójától szakad el az ember. Hogy milyen érdekes az, hogy nézd meg, hogy az az ember, aki csak megtér, tehát hoz egy döntést az életébe, hogy elfordul a bűntől is, odafordul Jézushoz. És ezt nagyon sok esetben láttam, hogy valahogy vízkeresztség nélkül nem tudtak úgy hatékonyan szembe állni a bűnnel, vagy esetleg elszakadni a bűntől. Nem tudtak. És miért volt ez? Azért, mert a vízkeresztségben megtörténik az, hogy ezektől a szellemi lényektől, láthatatlan szellemi világtól elszakad az ember. Bemutat egy ilyen cselekedetet az egész szellem világ előtt, hogy ő demonstrálja a megtérését a vízkeresztségben. Ez történik meg a vízkeresztségben. És Jézus ezt mondja a Nikodémusnak is, aki meglátogatja őtet hajnalba, éjjel, biztos ismeritek a történetet, a János Evangélium 3. fejezetében, amikor az izraelita, egy izrael

0: izraeli neves tanító, a Nikodémus meglátogatja Jézust is, és tudakozódik róla, hogy hát mitől van ez a nagy erő az életedben. Vagyis hát ez nem is kérdés, mert tudjuk, hogy Istentől jöttél ki. És akkor mondja neki Jézus nagyon érdekesen, hogy nem azt mondja neki, hogy nem kezd el magyarázkodni Jézus, hogy hát azért van ez a rajtam, ez a nagy erő, mert tényleg a messiás vagyok, hanem egy mondatot mond ennek az óriási szaktekintélynek, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. És azt mondja, hát hogyan szülessünk újjá? Vajon visszamehet az ember az anyjának a méhébe, és újra születhet? Egyébként az újjászületésnél Jézus nem is ezt a szót használja, hanem azt jelenti, hogy felülről jövő születés. Hát teljesen más képet ad az, hogy felülről születsz. Nem újjászületsz, hanem felülről születsz. Ez a vízkeresség, a felülről jövő születés. És akkor megint kérdezi Jézustól, hát ez hogy van? Hogy létezik ez? Hát ezt nem értem. És akkor mondja neki Jézus, hát pedig te Izrael tanítod is. Tudod, Izraelt nem mindenki taníthatta. Tehát Izraelben az lehetett tanító, akinek nagyon magas képzettsége volt. Rabbinikus hagyomány, stb. Tórai ismeret, stb. Még ő sem értette ezt. És akkor mondja neki Jézus, hogy ti azt tanítjátok, amit láttok és hallottok, és én is azt tanítom, amit láttam és hallottam, és azt mondja, hogy ez úgy történik, mint ahogy jön a szél az embernek az életébe. Nem tudjuk, hogy honnan jön a szél, és az, hogy hová tart. Így van az az ember, aki víztől és szellemtől újjászületik, mert előtte mondja neki, hogy szükséges neked víztől és szellemtől újjászületned. Hát látod, a szimbolika ebbe is benne van. Hogy alá kell rendelni magát az embernek az Isten igéjének, és a Szent Szellem vezetésének. És demonstrálva csak úgy tudjátok megtenni, akik hallgatjátok, hogyha bemerítkeztek. Elengedhetetlen a bemerítkezés a keresztényé válás lépéseibe.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán jövünk vissza, és természetesen továbbra is Jónás Feri lesz az én vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, de a mai nap folyamán nem is igazából bizonságról beszélünk, hanem egy olyan dologról, ami körülbelül minden embernek az életébe ott van, amikor itt a bizonságukat elmesélik, akkor beszélnek róla, hogy hát megtértem és bemerítkeztem. És most pont erről a bemerítkezésről beszélünk egy kicsit részletesebben, és az imént belementél Nikodémusnak a történetébe, és biztos, hogy van olyan hallgatónk, aki sajnos nem ismeri ezt a történetet. Úgyhogy kérlek, hogy röviden így meséld el, hogy kicsit menjünk bele. Ugye azt így említettük már felületesen, hogy ő egy ismert ember volt akkor, de hogy ezt a felülről jövő bemerítkezés, vagy felülről jövő újjászületés, hogy hogyan is történt meg, egy picit így részletesebben mondd el a témát, kérlek.
0: Hát oké. Okay. Tehát ahogy mondtam az elején, hogy ő egy rabbi volt Izraelbe, aki tanította Izraelt, illetve ugye egy neves ember, egy nagyon ismert ember, aki érdekes módon várta az Isten országát, tehát várta az Isten királyságát, ezt mondja róla a Biblia, van egy ilyen hely is, hogy ő várta az Isten országát, vagy legalábbis érdeklődött azután, és akkor ugye megjelenik a názareti Jézus Krisztus a színen, pont az ő életidejében, és akkor látja azt, hogy Jézus Krisztusnak az életében rengeteg olyan csoda van, ami tulajdonképpen megmagyarázhatatlan. Hát messiási csodák. Olyan csodák, amiket az Izraelben nagyon jól tudtak, hogy ezt csak a messiás tudja megcsinálni. Csak az a személy, aki Isten küldött, vagy az Istennek a fia, és ugye megkeresi őt éjjel, mert nem tudja hová tenni ezt az egészet, mert van a szívébe egy vágyakozás, hogy erről most már tudjon többet, mert ugye Jézus mellett nagyon sokan voltak, akik nagyon szerették, és volt azért egy ellentábor is a ő irányába, és ez a vallási vezetés volt akkor, nagyjából a háromnegyedét ki is tette az akkori Sanhedrinnek, aki tulajdonképpen egy ilyen, hát a zsidó ortodox hitvallásnak a vezetői voltak. És ugye ezek közé tartozott a Nikodémus, és ebben nagy ellentábora volt Jézusnak. De hát ő valahogy érzékelt a szívébe, hogy ez több, tehát ez amit ő csinál, ez biztos, hogy Istentől van. Tehát az, hogy visszaadja Jézus a vakoknak a szemeit, föltámaszt egy halottat, meggyógyít egy sántát, és akkor az embereknek az életében visszaadja a reményveszett állapotot. És akkor ráadásul, ami nagyon kiverte a biztosítékot Jézusnak a szolgálatában, amikor hangozhatta azt, hogy a te bűneid megbocsátattak. És akkor ugye abban a pillanatban az akkori vallási vezetés, aki nagyon jól ismerte a Mózes öt könyvét, tehát ez náluk tradíció volt, úgy, mint nálunk itt Magyarországon, mit tudom én, az általános iskola, náluk ott olyan tradíció volt a Biblia, vagy a Tóra, vagy a proféták könyvei. És akkor ugye, hogy hallották, hogy azt mondta, hogy Jézus miért bocsátja meg a bűnöket, ez csak Isten tudja megcsinálni. Hát ki vagy te? Istennek teszed magad? És hát így tudod, mint ilyen jó romásan, tudod, hogy ki vagy te, hová teszed magad, tudod? És így meg akarták állítani állandóan a szolgálatát. És ugye hát ezt látta ez a fantasztikus ember, ez a Nikodémus, hogy hát itt több van. Tehát ő nem egy csaló. És akkor éjszaka meglátogatja őt. Azért látogatja meg éjszaka, mert valószínűleg nappal nem merte fölvállalni azt, hogy elismeri igazából őt, tehát hogy ő tényleg Istentől küldött személy Jézus Krisztus. És akkor éjszaka elmegy hozzá, és leül, bebeszélgetnek, és hát ugye, ahogy bemutatkozik, már egyből mondja a Nikodémus, hogy tudom, hogy te Istentől jöttél. Mert amiket te teszel, azt nem teheti csak az, akit Isten küldött. És akkor Jézus, ahogy mondtam az előbb is, nagyon frappáns választ ad, és azért érdekes ezébként, hogy Jézus mindig úgy szól az emberhez, hogy a szívéhez szól. Tehát nem biztos, hogy ha te kérdezel majd valamit az Úrtól, vagy aki a rádiót hallgatja és megkérdez valamit Jézustól, nem biztos, hogy azt a választ fogod kapni, amit vársz. Mert Jézus mindig az állapotunkat szólítja meg. Azt az állapotot, amiben vagyunk per pillanat, vagy amiben élünk. És pont a Nikodémus ebbe az állapotba volt. Egy olyan állapotban, hogy lehet, hogy ismerte a Bibliát nagyon, de nem volt újjászületve. Tehát nem volt lehetősége bejutni az Isten országába. Hiába ismerte a Bibliát, hiába volt nagy ismerete a Bibliából, nem volt üdvössége, nem volt örök élete, nem volt bűnbocsánata. Az óemberi természete, az Ádámtól örökölt természete ott volt benne még. És akkor erre mondja neki, mert látta ezt az állapotot a szívébe Jézus, hogy ez az állapotban van, hogy hát te hiába ismered a Bibliát, hát belül még ott van benned a romlott állapot. És akkor mondja neki, hogy szükséges neked felülről születned. És akkor gondold el, hogy meghőkölt ezen a Nikodémus. Hát most mit beszél nekem? Hát nem is ezt akartam tőle kérdezni. De ha kell, akkor felolvasom ezt a történetet, hogyha nem baj, belefér?
1: Nyugodtan,
0: fel is olvasom,
1: természetesen
0: János evangélium
1: belefér.
0: Harmadik részét, mert nagyon tetszik ez a történet, de ezben érzek most én is egy vezetést az Úrtól, hogy beszéljünk erről.
1: Nekem is nagyon tetszik, mert különösen azért, mert visszakérdez egy olyan ember, aki akkoriban, az akkori kor szerint ő ott rabbiként olyan volt, mintha most egy ilyen egyetemi tanárral, egy docenssel beszélgetne Jézus.
0: Pontosan.
1: És így nem érti még ő se Jézus szavait. Igen. Nagyon érdekes.
0: Egy szaktekintély.
1: Igen, igen.
0: Ő egy szaktekintély. Na hát így van, a János Evangélium 3. Szóval vala pedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidóknak a főembere. És ez jöve Jézushoz éjjel, és mondá néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. És felelő Jézus mondta neki: bizony-bizony mondom neked, hogyha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Istennek az országát. Tehát itt van. Tehát van egy párbeszéd, érted, és akkor nem azt mondja neki Jézus, hogy hát teljesen igazad van, Nikodémus, tényleg Istentől küldöttem, hanem egyenesen bele a szívbe Jézus. És Istennek ilyen kommunikációja van, Ármándó, hogy ő mindig az igazat mondja, kendőzetlenül. És van, amikor ezt mi nem értjük meg, hogy ő szólt hozzánk, és kendőzetlenül, és most ez megszólítja az egész belsőmet, de ez egy fantasztikus dolog, mert rávilágít a legfontosabb dologra az életünkben mindig Isten, amivel küszködünk, még akkor is, hogyha nem tudunk róla. És mondanék Nikodémus, mi módon születetik, negyedik verszak, mi módon születetik az ember, ha vén? vajon bemehet az ő anyjának a méhébe, és másodszor születhetik-e? Tehát itt már egy biológiai dologra gondol. Tehát ő esze ágába se volt a bűnök bocsánatára, hanem igen, az, hogy hát hogy menjek vissza az anyukámnak a méhébe, és szülessek megint újra meg, és akkor felele neki Jézus, bizony-bizony, tehát itt megerősíti kétszer ezt, és ahogy mondtam az elején, hogy két bizonyságra minden megáll, és amikor Jézus azt mondta, hogy bizony-bizony, akkor tulajdonképpen mindig megerősítette azt, amit mondott, hogy erre jó odafigyelned. Tehát amit most én mondok, ez abszolút, de nagyon-nagyon fontos. És mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, itt ugye a Károlinál lélek van írva, de az eredetiben szellem van írva, nem mehet be az Istennek az országába. Tehát amiről beszéltünk, hogy a vízkerességnek ilyen nagy fontossága van. Hogyha valaki bemeredkezik vízszől és szent szellemtől, az be tud menni az Isten országába. Tehát természetesen az előbb szegrémzsebe mondtam azt, hogy az előző beszélgetésünkben, hogyha nincs rá lehetőség, és például úgy költözik el egy ember az életből most, hogy éppen nem tud bekeresztelkedni, de elfogadta Jézus Krisztusnak a váltságáldozatát, biztos vagyok benne, hogy örök élete van. Biztos vagyok benne. De addig, amíg itt vagyunk, és megtehetjük ezeket, ezt meg kell tenni. Itt beszél pont erről Jézus. És aztán mondja, ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Tehát itt már elválasztja Jézus a kettőt egymástól, hogy van egy biológiai születése az embernek. Neked is van, aki hallgatod, megszülettél az anyukától, meg az apukától, az ők közreműködésükkel meg tudtál születni, ez a biológiai születésünk. De van egy felülről jövő születésünk. Ide integrált a mi születésünk azáltal, hogy van egy apánk és egy anyánk. És a mennybe pedig úgy integrálódunk be, úgy születünk be oda, hogy a víztől és a Szent Szellemtől, hogyha jön az életünkre. Ez azt jelenti, hogyha mi elfogadjuk Jézus Krisztust megváltónknak, szabadítónknak és gyógyítónknak, és utána pedig bemeredkezünk, akkor az integráció, vagyis hát az, hogy bekerültünk az Isten országába, megtörténik. Aztán mondja, hogy ne csodáld, hogy azt mondom neked, szükséges nektek újonnan születnetek. Tehát ne csodálkozzatok azon, hogy Jézus ezt mondja nektek. Teljesen mindegy, hogy milyen egyházhoz tartozol. Ha nem tetted meg azokat a lépéseket, amiket Jézus mond, úgy, hogy tudatosan tudod a dolgokat, tehát hallod, akkor igazából engedetlenné váltál az Istennek a beszédének. És engedetlen vagy az Isten irányába. És ugye, amikor már hallod, akkor nem vagy mentesült ettől, úgyhogy most már hallani fogod, úgyhogy nem vagy mentesült ettől. Tehát ne csodáld, hogy azt mondom neked, hogy ezt mondja Jézus, szükséges nektek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak az ugását hallod, de nem tudod, hogy honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki a szellemtől született. Ez egy természet fölötti dolog. Tulajdonképpen ezt mondja itt Jézus. Ez egy természet fölötti esemény, amit mi nem tudunk kieszközölni, ugyanis ezt Isten eszközöli ki. A Szent Szellem csinálja az újjászületést. Ha még engedsz egy két percet, mert ez nagyon fontos, mert az újjászületésben ugye a Biblia úgy nevezi a megtérést, hogy a görögben, hogy metanója, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. De van rá egy másik szó is görögül, az a metasztrofon. Uh-huh. Vagy episztrofon. Ez azt jelenti, hogy az embernek az Isten a belsejét áthangolja. Képzelj el, átszereli, áthangolja. És ez akkor történik meg, amikor az ember ugye meghallja Jézusnak a hívó szavát. Pál mondja az Efézus levélben, az egyben, hogy ti hallottátok az igazságnak a beszédét, az üdvösségeteknek az evangéliumát. Hittetek benne, és el is pecsételtettetek a Szentlélek által. Tehát halljuk az igazságnak a beszédét, az evangéliumot, hiszünk benne, és ilyenkor az embernek a belseje, nem a vérpumpáló szerv, a szív, az nem változik meg, mert ha az megváltozik, akkor meghalunk, hanem az embernek a belseje, a belső embere változik meg, a szív elrejtett embere. Amikor Isten megszólítja aztat, akkor tulajdonképpen átszereli, áthangolja. Más lesz az irány. Ezt ehhez nem tudunk semmit hozzátenni. 1%-ot sem. Ha nem, mert ha csak 99%, tehát van 99%, és én még egy százalékot hozzá akarok ehhez tenni, akkor nem teljes. Úgyhogy Jézus 100%-osan teszi ezt meg. Nem tudunk beletenni csak annyit, hogy elfogadjuk azt, amit Jézus tett értünk a keresztáldozat által.
1: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Jónás Feri lesz az én vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizony tételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, akivel most nem is annyira a bizonyságról beszélünk, hanem a bizonyságokon elhangzott bemerítkezésnek a témáját vesézzük ki egészen részletesen, ahol belementünk Nikodémusnak is a történetében, hiszen ott Jézus egyértelmű választ ad arra, hogy mennyire fontos a bemerítkezés, és a megtérés szóról is most tanulhattunk egy új dolgot az előző szegmensben, és hogyha van olyan hallgatónk, aki bemerítkezett, vagyis, bocsánat, megtért, de még nem merítkezett be, és gondolkodik rajta, akkor ő most kárhoztassa magát, ez miatt, hogy ő még húzta eddig az időt, vagy gyorsan-gyorsan a jövő héten ezt cselekedje meg, vagy lehet az embernek az életébe egy ilyen ív, amíg eljut a megtéréstől a bemerítkezésig.
0: Hát természetesen a legfantasztikusabb dolog ebben az egészben az, hogy Isten meghagyja a szabad akaratot az embernek. A világegyetemben az egyik legkiemelkedőbb és a legcsodálatosabb dolog az, hogy az embernek Isten szabad akaratot adott. Mindenre. És az ilyen döntéshozatokra is szabad akaratot ad Isten. És hát ahogy mondtam, hogy a megtérésben van ugye ez az áthangszerelés a szívnek, ez egy folyamat. Tehát ez nem úgy van, hogy most én akkor megtértem, és akkor minden tökéletessé vált az életem, és akkor én már egy tökéletes ember lettem, hanem elindul bennünk egy olyan folyamat, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy mondtam, természet fölötti, Isten szelleme vezeti ezt. És az Isten szelleme, a Szent Szellem, vagy a Szent Lélek, ahogy kinek hogy tetszik, neki olyan munkája van, ami azért fantasztikus, mert ő soha nem károsztatja az embert, hanem vezeti az embert, hanem pártfogolja. Na most egy kicsit akkor beszélik is a Szent Szellemről, mert ő ebbe a kulcs szereplő a szív dolgaiban, tehát a belső dolgokban, a döntésekben a Szent Szellem a kulcs szereplő és az Isten igéje. Ha egy megtért ember, aki frissen megtért, vagy már lehet, hogy régebb óta meg van térve, de még nem tudott, vagy nem jutott el odáig, hogy bemerítkezzen, a Szentlélek nem vádolja őtet. Ugyanis Jézus, amikor a Szentlélekről beszél, akkor úgy nevezi meg őtet, hogy ő a paraklétosz. Ugye a tanítványoknak mondja ezt a szót, amikor a megfeszítés előtt elmondja azt a üzenetet, hogy ő el fog menni ebből a világból, visszamegy az atyához. És a tanítványok nagyon elszomorodnak ezen, hogy hát most itt hagysz akkor minket, hát ezért, tehát te Izrael királya vagy, nem? Hát neked nem itt kéne maradni? És akkor mondja neki, hogy nem, jobb nektek, hogyha elmegyek most. Mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló, a paraklétosz. A Szent Szellemnek a neve görögül az, hogy paraklétosz, ami azt jelenti, hogy ügyvéd, pártfogó, mellettünk álló, és nem vádló. Mert a sátán vádol. A Szentlélek nem vádol soha. Ő a pártfogónk, ő a vigasztalónk, és ő, akit Isten azért küldött az életünkbe, hogy átsegítsen minket mindenen. És ráadásul, amikor jellemzi őt egy Jézus Krisztus, akkor azt mondja róla, hogy ő az igazságnak a szelleme. Aki elvezérel minket minden igazságra. Elvezérel. Nagyon fontos. Egyébként a görögben azt mondja, hogy pedagógizál. Tehát ő minket pedagógizál, tanít, elvezet minket. Megfog, mint egy idegen vezető. És nem erőszakoskodik, hanem szépen lassan elvezet oda. És nekem az a gyakorlati tapasztalatom ezen a területen, ha ezt is akarod tudni, hogy azok az emberek, akik megtértek, és ugye utána a Szentlélek az életükben bent van már ez miatt, hogy ugye döntést hoztak Jézus Krisztus mellett, azoknak a az embereknek a szívében már elkezd dolgozni ez, hogy hát jó lenne bemerítkezni már. És hát úgy így felszabadítva azokat, akik még nem tették meg, nem arra, hogy ne tegyétek meg, hanem arra, hogy ne károsztassátok magatokat, ez a ti szívbeli döntésetek. Tehát ez a ti szívbeli döntésetek, és ezt nagyon tiszteli az Úr, és nagyon tiszteli a Szent Szellem is, de nem fog károsztatni senkit a Szent Szellem, hanem elvezeti őket erre az igazságra, vagy meggyőzi az embert, hogy figyelj, szükséged van rá, tedd meg ezt a cselekedetet, mert enélkül hiányosság lesz az életedbe.
1: Tehát akkor van időnk erre, hogy gondolkozzunk.
0: Persze, persze.
1: És hogyha, mert ugye többször említettük az interjúban most azt, hogy akinek van ideje, az tegye meg, hiszen jó dolog. És hogyha valaki azért nem teszi meg, mert annyit gondolkodik, és közben meg időközben elmegy, akkor azzal mi a helyzet?
0: Mindig megcsavarod.
1: Mert akkor azt tudod róla. Igen, mindig megcsavarom.
0: Ma megszoktam az Árvándot, hogy mindig direkt megcsavar valamit. Igen.
1: De akkor azt tudott róla, és mégis húzta az időt addig, hogy nem merítkezett be, de közben meg belül lehet, hogy már bemerítkezett volna. Akkor ott mi a helyzet?
0: Hát ez egy olyan kérdés, hogy erre most így megválaszolni abszurdunként nem tudom megválaszolni, csak annyit tudok mondani avval kapcsolatosan, hogy biztos vagyok benne, hogy az, hogy ő döntött már eleve Jézus Krisztus mellett, és úgy döntött, hogy őt akarja követni. Tehát mondom, a megtérésben tulajdonképpen ugyanaz történik meg, mint a vízkeresztségben. Csak a vízkeresztségben van egy fizikai demonstráció is. Megtérésben ugyanaz történik meg. Tulajdonképpen, amikor megtérek, hogy elfogadom Istennek a szuverén uralmát, hogy ő szuverén uralkodó, és hogy szükségem van a megváltásra, a szükségem van a bűnbocsánatra, és ezáltal, hogy ezt elfogadom, automatikusan alárendelem magamat az Isten igéjének, a Bibliának, és a Szent Szellem vezetésének. A megtérésben ezek megtörténnek, ha igazi a megtérés. Ha igazi a megtérés. Mert nem minden megtérés igazi. Tehát vannak olyan megtérések, amik ilyen nagyon érzelmi alapúak, amik arról, hát most ugye felborzolódott a kezem a gyülekezetben, meghallottam, és akkor a szőr fölállt a karomon, és akkor most úgy érzem, hogy meg kell térjek. Ez szerintem nem így működik, hogy úgy érzem, hanem a megtérés az egy akarati döntés. Hát akarok megtérni, akarok elfordulni a bűntől, akarok elfordulni a világtól, nem akarok tovább bűnben élni. Ez jelenti a megtérés. És akkor hozok egy 180 fokos fordulatot, megfordulok a sötétségből és a világosság irányába nekiindulok. Ez egy tudatos döntés. És hogyha ez megtörténik egy emberben, már a szívében, hogy ő úgy döntött, hogy ő elfogadja Jézust megváltójaként, és követi őtet, maradéktalanul, annak már nem kérdés, ezt számon tartják. Egyébként is azt mondja a Biblia, hogy a Máté evangéliumában mondja, azt hiszem a 11-be, vagy 10-be, hogyha valaki vallást tesz én rólam az Isten és az emberek előtt, ezt mondja Jézus, arról én is vallást fogok tenni az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. És aki pedig engem megtagad, azt én is megtagadom, az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. Tehát valahogy így összehozza Jézus ezeket az alapvető igazságokat. Pál is azt mondja a Róma levélben, hogyha te szívedben elhitted azt, hogy a názáreti Jézus az Isten fia, és hogy Isten őt föltámasztotta a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát még egyszer, hogy a szívedben elhitted, hogy hogy a názáreti Jézus Krisztus az élő Istennek a fia, és hogy elhitted azt, hogy őt feltámasztotta Isten a halálból, ez is nagyon fontos, hogy őt föltámasztotta Isten a halálból, akkor üdvözülsz, vagy megmenekülsz. Az eredeti szó görögben az üdvösségre a szotéria, ami nem azt jelenti, hogy üdvösség, hanem megszabadulsz, kiszabadulsz, megmenekülsz. Mert azt mondja, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Látod? Érted? Tehát azért mondom, hogy aki elfogadta Jézus Krisztust, az nem lehet rossz helyen most már. És a teljes szívéből úgy döntött, hogy őt követi, az elindult, a mérföldkő, az eljutott és elindult.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Sunenvo jasza.
1: 100.3 rádiódik.
2: Hey! A gyere, öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 ezer forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatás arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el. Ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, nagyon nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, akivel kiveséztük azt, hogy miért fontos a bemerítkezés, és többször megemlítettük már, hogy előtte van a megtérés, és hogy mi is az pontosan. De arról nem beszéltünk, hogy ezt hogy is lehet csinálni. Ugye arról már többet beszéltünk, hogy mit is jelent pontosan, és hogy ez egy folyamat az embernek az életében, és hátat fordítunk a bűnnek. És azt is említetted többször, hogy szájjal kell vallani, és szívvel kell hinni. Na de hogy tudom ezt megvallani szájjal? Hogy kell ezt csinálni? Eldöntöttem, hátat akarok fordítani, Feri, a bűnnek. De hogy kell ezt mondani? Istenem, hátat fordítottam a bűnnek? Vagy van erre egy ilyen kis dolog? Tudsz nekünk ebben segíteni, akik vagyunk? Vannak ilyen hallgatóink, akik szeretnék ezt a megtérést megcsinálni igazából?
4: Hát